0: Tehát nem beszéltünk igazán a boldog mondásokról sem, vagy nem beszéltünk például a legrövidebb Zsoltárról, hogy milyen mély üzenet van ez a 117. Zsoltár. Bár említettem a leghosszabb Zsoltárt is, hogy az a Héber ABC 22 betűjének a gyűjteményét tartalmazza. Így nagyon egyszerű volt például annak, aki héberül tudott bizonyos összefüggéseket találni ebben a nagyon hosszú Zsoltárban. Nem beszéltem arról, hogy van két Zsoltár, ami tökéletesen megegyezik. Egyetlen egy kivétel van a két Zsoltár között. A 14. Zsoltár és az 53. Zsoltár. Hogyha ezt megjegyzik és megnézik, tökéletesen megegyezik, egyetlen egy kivétellel, hogy az Isten a 14. Zsoltárban egészen másképpen van kifejezve, mint például az 53. Zsoltárban. Ez egy Jehova tanúja számára, ez blaszfémia, Isten káromlás. Hogy lehetséges ez? Azért, mert az egyik helyen Jahve szerepel, méghozzá Jahve Cöbáot, a seregeknek ura, a másik esetben pedig Elohim. A Szentírás is ezzel kezdődik, hogy Bőrésit bárá Elohim. Kezdetben teremtették az istenek. Az Elohim a többes számú, a hím végzet a többes számot jelenti. Az él előrag az mindig Istennek a neve. Él Roy, Él Shaddai, ezeket a neveket használták. Éppen ezért nagyon érdekes az, hogy most már tudjuk azt, hogy milyen korba keletkezhetett például a 14. Zsoltár, az úgynevezett Elohista korban, amikor Istennek csak az Elohim nevéről volt ismeretes, majd a Jahvista korban, az 53. Zsoltár a későbbi korokban, amikor Istennek ez a neve is Izrael népe életében gyakorlatban hát használatossá vált. Attól függetlenül, hogy például egy valamire való izraelita ezt a nevet soha, de soha az ajkán ki nem ejtette. Mert abban a pillanatban, ha kiejtette ezt a nevet, akkor Isten káromlást követett el. Aztán nem beszéltem a Zsoltároknak azokról a profétikus kifejezésről, mint például a 22. Zsoltár is, amikor a kereszten lévő függő Jézus Krisztus pont ezt a Zsoltárt idézte, hogy a kutyák vettek engem körül, az evek mardosták az én testemet, és átjukasztották kezeimet és lábaimat. Na, ehhez kapcsolódik, kedves hölgy, említette azt, hogy a keresztfeszítést a rómaiak, én azt mondtam, a rómaiak alkalmazták, de nem a rómaiak találták ki természetesen, hanem voltak más népek, akik ilyen barbár kivégzési formát gyakoroltak. A rómaiak csak átvették. Ilyenek voltak a föníciaiak, vagy az egyiptomiak is, akik használták például a keresztrefeszítést, a kötözést, vagy éppen a szegezést is, vagy éppen a kartágóiak, ugye azoknak a nemzetiségük, Kartágó az egy város volt, a punok voltak azok, akik esetleg használhattak ilyen barbár eszközöket. De igazán szeretnék beszélni a Zsoltároknak egy különleges műfajáról, egy különleges gyűjteményéről, az úgynevezett messiánisztikus vagy krisztológikus Zsoltárokról. Két névről van szó, de ez a két név egy és ugyanaz. A messiás az fölkentet jelent, a Krisztus görögül szintén ezt a kifejezést hordozza. Mégis, hogyha meg akarjuk érteni a messiási zsoltárokat, akkor annak a jelentőségét vizsgálva rá fogunk döbbenni, hogy már a messiás testetöltése előtt 1000 esztendővel már megjelentek Isten eszközein keresztül a messiásra utaló jellegzetes tulajdonságok a zsoltárokban. A bibliai gyökerek után kutatva, amelyek a Zsoltárokban a messiás kinyilatkoztatásának és megjelenések szemléletét képezi, egyre jobban kiszélesedik, hogyha ezt megértsük, a profétai írások, amelyek a messiásra vonatkoznak, és természetesen az Új Szövetség kijelentése is, mert az Új Szövetség nem csak az Ószövetséget idézi, tehát a profétai írásokat, hanem a Zsoltárokat is. Biztos, ha a Károli Bibliához jutunk, akkor találnak ilyen kis apró betűs szedett részeket, úgynevezett citátumokat, amelyek utalnak egy-egy ószövetségi részre, vagy éppen egy összefüggésre, akár az Új Szövetségen belül, vagy egyáltalán a Biblián belül. Feleségem mondta annak idején, hogy ő nagyon furcsán, amikor először kezébe vette a Bibliát, olvasta, mert ő még azt is hozzáolvasta, és el nem tudta képzelni, hogy ezek az apró betűs és szószeretek ezek miért is vannak a Szentírásban. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk ezeket a messiási zsoltárokat, hogy, és tudjuk már, mert erről már volt hát információnk, akár a Királyok könyvében, vagy a Krónikák könyvében, vagy éppen a Bírák könyvében, hogy az úgynevezett teokratikus igazgatási formát fölváltotta a monarchikus igazgatási forma Izraelben is, vagyis Izrael népe királyt kívánt. Ezért a királyságnak egy néhány jellegzetessége bizonyos más népektől átvett forma volt. Nagyon jól ismerjük például Salamonnak a királyá választásának az eseményeit. Talán igazán négy olyan fő esemény kapcsolódik a királyá választáshoz, vagy a királyi méltóság elfoglalásához, mint a felkenettetés, a koronázás, a kihirdetés és az Isten fiúságnak a ténye. Igen, ám a probléma csak az, hogy a monoteista Izraelben lehetetlen volt ezt elfogadni, hogy az Istennek van egy fia. Ez képtelenség. És ne csodálkozzunk azon, hogy 2000 esztendővel ezelőtt Jézussal szemben milyen rendkívüli ellenállás fejtette ki éppen a papok. Hiszen őt minek nevezték? Dávid fiának, ugye? Azért feszítették keresztre, mert ő az Istennel magát egyenlővé tette, és ő azt vallotta, hogy ő az Isten fia. Hiszen talán lehet, hogy látták a Passziót is, vagy éppen más ilyen témájú filmet, amikor felteszi a főpap ezt a kérdést, hogy mondd meg az Istenre, kérlek, hogy ki vagy te. Sőt, Pilátusnak is ez a nagy kérdése, hogy te valóban Izrael királya vagy? Nagyon érdekes ez a gondolkodás, amit Izrael, akár az egyiptomi, vagy a mezopotámiai királyok, istenek hát eredetéről átvett. Hiszen az egyiptomi királyok, fáraók és más mezopotámiai királyok is magukat például Istentől származottnak tartották. Például a mezopotámiai királyoknál volt egy különleges szertartás, az úgynevezett akitu szertartás, amikor a király, amikor átvette ezt a méltóságát, akkor megfogta a szobornak, tehát az istenség szobrátnak a jobb kezét, és őtőle vette át az uralkodási formát. De ezt jelentette a felkenetetés is, de a bevonulás is a trón elfoglalásának és a jogarnak, a koronázási ékszereknek is a kézhez vétele is tulajdonképpen egy gyakorlott szokás volt. Úgyhogy Izrael, amikor Izrael népe és Salamonnak, vagy éppen Joás királynak a beiktatási szertartásában, az úgynevezett intonációban nyomon kísérhetjük ezeket a jellegzetességet. Mégis el kell, hogy mondjam, hogy egészen másféleképpen gondolkodtak ennek ellenére egy izraelita király királyá kenéséről, vagy királyá tételéről. Semmiképpen sem hitték azt, hogy akármelyik király az Isten fia. ez egy nagy dilemmát is váltott ki, mert például, hogyha elővesszük az első messianisztikus zsoltárt, ez mindjárt a második zsoltárban fellelhető, és egy rendkívüli, szinte érthetetlen ellentmondásba ütköztek, legalábbis a korabeli írás tudók. Ugye a második zsoltár az egy király zsoltár, és a 6.-7. versben azt olvassuk, hogy én kentem fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen, törvényül hirdetem azt az Úr mondánékem, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, vagy ma szültelek téged. Már említettem talán az elmúlt alkalommal, hogy amikor a Septuagintát a 70 zsidó vén görög nyelvre lefordított, illetve át megalkotta, vagyis az Ószövetség írásait, akkor a legnehezebb szó, amivel iszonyatosan birkóztak, ez az egyszülött szónak a visszaadása. A görög szövegben a monogenész szóval van fordítva. Gennao ugye az a születés, vagy a szülni szót jelenti. A mono az egyet jelent, az azt jelenti, hogy egy szülött. De igazából ő ez a héber nyelvben nem így adható vissza. Talán a legfrappánsabban azt lehetne mondani, hogy a fajtájából az egyetlen. Tehát ő az isteni fajtából, aki ide bejött ebbe a téridői világba, Márián az emberi testen keresztül az az isteni fajtából az egyetlen volt. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, mondja az Úr, vagyis Jahve. Nagyon nehéz volt ezt elképzelni, és mind a mai napig is. A monoteista vallásban élő emberek számára, csak gondoljunk arra, hogy Erdélyben, ugye Európában a unitárius egyház is vallja azt, hogy az Isten az egy, és nem vallja sem Jézus isteni méltóságát, illetve tulajdonságát sem, nem fogadja el a Szentlélek Úristent, mint egy különálló személyt és lény. Ha beletekintünk tehát ezekbe a király zsoltárokba, azt láthatjuk, hogy minden királyok királya. Ő a legfőbb király, azaz Jahve, az Isten. Ő tesz királyokat, és ő dönt királyokat, olvassuk például Dániel proféta könyvében. Izrael királyát ő maga nevezi ki, sőt, ő keni fel. Igaz, hogy eszközt használ, például felhasználta Saul királyá kenetésekor a Sámuelt, a prófétát, és az olajos szarut, ami szimbolikusan kifejezve a Szentlélek Úristentől való betöltődést jelentette, ezt egy ilyen szertartás keretében, egy egyszerű szertartás keretében végezte el a próféta. De a próféta, nos, csak közbevetek egy gondolatot. Mit gondolnak, mi különbség van a próféta és a pap között? Mind a kettő Isten és az ember között van. Csak a próféta Istent képviseli. A pap pedig az embereket képviseli. Ezért a pap mindig alá van vetve az emberi akaratnak. A próféta sohasincs alá vetve az emberi akaratnak. A próféta akkor is szólja, amit az Isten mondott neki, hogyha kiverték a fogát, ha beletették a sárverembe, hogyha arcul verték, mint Mikeást. Szóval a próféta az próféta marad akkor is, hogyha az életébe kerül. A prófétának volt a feladata mindig, hogy a királyt felkenje. Dávidot is tulajdonképpen a próféta keni fel királyá. Hogy szemléltessem ezt a gondolatot, például a 21. Zsoltár második versében, Uram, a te erődnek örül a király, mennyire újjong, hogy megsegítetted. Bízik a király az Úrban, azért szereti a felséges, és ő nem tántorodik meg. A te erődnek örül a király. Amikor az erőről van szó, akkor nem valamilyen 20. vagy 21. századi sci-fi filmnek a figurája jelenik meg, ugye? Darth Vadernek a nevét említve, hanem amikor az erőről van szó, akkor mindig Isten szent jelenlétéről vagy lelkéről van szó. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hanem vesztek erőt. Minek utána a Szentlélek eljön, lejártok. A királyt tehát Isten szent lelkének az ereje vette körül, ezért azt mondja róla az Úr, Sámuel proféta által, én atya leszek, és ő fiam lesz nékem. A király tehát olyan személy, akit Isten az ő hatalmával vesz körül. Ezért a király zsoltárokat olvassuk, láthatjuk azt, hogy mennyire a királynak Istentől kellett függnie. Persze ennek ellenére voltak istentelen királyok is. Sőt, nagyon csúnyán viselkedő királyok is Izraelben. A király és az Isten között nagyon szoros szellemi egység van. A nép nagy felelősség a nép vezetésében. Ő a szellemi példakép, az igazság megtestesítője, mind a társadalmi, mind a vallás életben. De azon ne csodálkozzuk, hogy a királyok bizony emberek is voltak, és bizony nagyon sok gyarlóságot is elkövettek. Ilyen volt például Dávid is. Nem vállalták, igen, a fiúságot, az engedelmességet, ahogy Irénke itt közbeveti, és ez bizonyos következményekkel is járt. Például a paráznaságnak a bűne, amiben beleesett Dávid is. Vagy a gyilkosságnak a bűne. Bizony ennek következményei voltak. Mégis Dávid azért volt Istennek a szíve szerint való férfiú, mert megbánta a bűneit, és nem halljuk, és nem olvassuk, hogy Dávid sorozatosan ugyanazt a bűnt követte volna. Egyszer elkövette, de tanult belőle. A nép reménysége tehát túlhaladta a földi király magatartását, és egy messiás királyt várt. Egy felülről fölkent királyt várt, olyan személyt várt, aki semmiféleképpen nem az emberi gyarlóságoknak a megtestesítője vagy a hordozója. Minden messiánisztikus zsoltár és minden messiánisztikus textus először is magának a királynak a leírásáról szól, milyennek kell lenni annak a királynak, az eljövendő királynak, és ebben az eljövendő királyban és ebben az eljövendő országban reménykedtek és bíztak. Igaz, hogy a legközvetlenebb, a legközelebbi király a Dávidi királyság volt, és mind a mai napig is Izrael tulajdonképpen, tehát a testi, a földi Izrael, ugyanezt a Dávidi királyságot várja vissza. Majd fogom említeni ezzel kapcsolatosan a mai modern teológiának, amely tulajdonképpen 18-19. Században íródott, mi az állásfoglalása? Mi a véleménye erről, hogy mikor is fog ez az úgynevezett messiás király, azaz a felülről jövő király eljönni? Mikor fog az ő trónra lépése megvalósulni? Az egyik legkedveltebb zsoltár a messiánisztikus zsoltárok között a 110. zsoltár, csak egy néhány gondolatában szeretném, hogyha fellapoznánk, és említenék ebből egy néhány jellegzetességet. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, még ellenségeidet zsámoljul vetem a te lábaid alá. A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból, mondván, uralkodjál ellenségeid között. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napjára, szentséges öltözetben, hajnalpír méhéből lesz ifjainak harmatja. Megesküdött az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te, örökké Melkisédek rendje szerint. Nagyon sűrű, nagyon erős profétikus kifejezések és szimbólumok vannak ebbe a Zsoltárban. Minden esetre egy néhányat nézzük meg úgy közelebbről. Dávid Zsoltára az van feljegyezve. Mondd az Úr az én Uramnak. Kiről van itt szó? Nagyon érdekes ez az eredeti héber nyelven olvasni. Mondd a Jahve Cöbáutnak, az én Uramnak. Ki volt a Dávid ura? Ki volt a Dávid ura? Az Isten volt az ő ura. Jézust hogy nevezték? A Dávid fia. Ezért kérdezi meg a Máté evangéliumában Jézus a zsidókat, hát hogy nevezhette Dávid urának az Isten? Hogy? Nézzük csak meg ezt az érdekes kifejezést. 22. fejezet 44. verse beszél erről a Máté evangéliumának. Jézus felteszi ezt a nagyon-nagyon súlyos kérdést. 22. fejezet 44. versében találjuk meg ezt a kifejezést. Talán még a 42-tös. Mondván, mármint Jézus, miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának néki, hát a Dávidé. Mondanékik, miképpen hívja tehát őt Dávid, lélekben urának ezt mondván, és most idézi a Zsoltárt, a 110. Zsoltárt. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeit a te lábaid alá, zsámoljul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia? Furcsa ez a kérdés, nem? Ha Dávid fiának mondja az ő urát, miként lehet az ő fia? Hát csak egy megoldásképpen. Hogy az Isten megjelent testben. Hogy az Isten megjelent testben. Na és ezért volt az, és senki egy szót nem felelt. Senki nem merte megmondani, mert tudták, hogy a Mesiás, a felkent, az Istentől jövő személy és lény. Az maga az Isten lesz. Az Isten jött le emberi testben erre a földre. Nos, ezért volt ez egy rendkívül dolog például a messiánisztikus zsoltárokba kutakodni és látni ezeket a szoros szellemi egységet. De hogy egy kicsit feloldjam a feszültséget, most énekeljünk el egy zsoltárt, jó? Csak egy zsoltár részt. Mert lehet így is zsoltárt olvasni. Tudják, hogy minden zsoltárnak van egy dallama. Ez egy nagyon egyszerű kis zsoltár, és hiszem azt, hogy hasznosítani is fogják, mert ez egy olyan embernek a zsoltár imádsága, vagy a dala, ami bizony állandóan, szüntelenül szükséges az ember számára. Ez így hangzik ez a dal, senki nem menjen ki, hogyha én énekelni fogok. Megígérik. Reggel, este és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat, és ő meghallja az én szómat. Zsoltár 55 és 18, és ő meghallja az én szómat. Keressék meg! Ugye, hogy meg lehet tanulni, így is. Hányan szeretnék velem együtt énekelni? Reggel, este és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat, és ő meghallja az én szómat. Zsoltár 55 és 18, és ő meghallja. rabbik előírták, hogy egy ember Istenhez egy nap ennyiszer mehet, háromszor. Reggel, délben és este. Szóval nem lehetett többször menni, csak háromszor, mert az Isten úgy elfoglalkozott. De ma már azt is tudjuk, hogy Pál írása szerint, hogy szüntelenül imádkozzunk, vagyis Istennel mindig lehet beszélni. Természetesen, hogyha panaszkodom és sóhajtozom, bármilyen nyomorúságomban is, ő meghallja az én szómat. És válaszol is. Ez egy nagyszerű gondolat. A zsoltárokat tanulmányozva és kutatva. Nem véletlen az most visszatérve, tehát Dávid és Krisztus közötti kapcsolatra. Ha most már megértjük például, hogy miért mondta Jézus a Máté evangélium a 24. fejezet 64. versében, hogy meg fogják látni az Isten fiát ülni Isten trónján, az ő királyi székének a jobbján. Miért? Mert Istennel egyenlő. Istennel egyenlő méltóságot hordozott Jézus. Izraelita király trónulásához a palotában hozzá tartozott az uralkodási gyakorlat. Ha a király felállt a trónjáról, akkor viszont harcba indult a király. Nem egyszerűen csak sétálni ment valahova, hanem harcba. Ezért találkozunk ilyen kifejezésekkel is a zsoltárokban. Azt mondja például Pál az apostolok cselekedeteit írott könyvben, hogy nem Dávid ment fel a mennybe. A második fejezet 34. versében, aki Isten jobbján van, vagy éppen a 7. fejezet 55. versében, hanem ki az, aki felment a mennybe? Jézus Krisztus. Aki felülről jött, az ment vissza. Dávid mondja egy másik helyen, szinte az apostolok kötelen, Dávid sírja itt van, és tudjuk azt, hogy ő nem ment fel a mennybe. Akkor hol van Dávid? Ahhoz, hogy boldog legyen, meg kellett halnia, és talán a mennyben majd boldoggá vagyták. Dávid sírja itt van, minden mai napig, mondja Péter apostol is bizonyságot téve. Csak olyan személy mehet föl a mennyben, aki az isteni méltóságot hordozza. Az emberek közül tudjuk, hogy van három személy, erről beszél a Szentírás. Az egyik Énok, aki nem látott halált, a másik köszönöm, Illés, ugye? És van még valaki. És Mózes. Csak olyan személy mehet fel a mennybe, aki e királynak, e Isten királynak, e királyok királyának az uralma alatt él. Senki más nem mehet föl. Leginkább, legfrappánsabban összefoglaló zsoltárok, a király zsoltárok közül a 96. zsoltár, a 97. zsoltár és a 98. zsoltár. Ezeket a zsoltárokat úgy is nevezzük, hogy eszkatalógikus zsoltárok, vagyis a végidőkre, az eljövetelre, görög nevet mondok, a parúziára vonatkozó zsoltárok ezek. Vagyis a dicsőséges visszajövetelre vonatkozó zsoltárok. Hagy mondjam még el azt a törvényszerűséget is, hogy az Ószövetség első és második adventje, vagyis eljövetele, az még nem egészen vált a zsoltárok olvasása közben különváltá. Egyben mosódva látták az első és a második advent eljövetelét. És a prófétai írásokkal teljesen összhangban, például a 96. zsoltárban, hogyha belelapozunk, 96. zsoltárban a következőt olvassuk a 11. versben. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. viduljon a mező és minden, ami rajta van, és örvend akkor az erdő és minden fája is. Ha igazán megnézzük például a prófétai írásokban, Ézsaiás könyvében, a 44. fejezetben, 49. versben, illetve a 49. fejezetben, mind a két helyen ugyanez a kifejezés van használva. Egy természeti kép, örvendezzen az ég, és örvendezzen a föld. Persze, amikor az égről van szó, akkor nem ez a kék mennybolt kell, hogy örvendezzen, mert az egekben lakozókról van szó. Amikor a földről van szó, mind a Zsoltárok profétai üzenetében, eszatológikus üzenetében, vagy a profétai írásokban, akkor nem arról a földről van szó, amit mi két lábunkkal érintünk, hanem arról a földről, ami önök és én is. Ilyen két lábon járó föld. Akik sírni is tudunk, örülni is tudunk, fájdalmakat is érezzünk, és jólétet is érezünk, ilyen két lábon járó föld vagyunk, az Isten kegyelme által, és hova térünk vissza? Ugyanoda? A porba. Majd csak a királyok királya, a messiás eljövetelének, a király országlásának megkezdésekor történik az, hogy a porból is előhívja az övéit. És erről beszélnek a Zsoltárok egy néhány gondolata is. Örüljetek például, akik a porban lakoztok, mondja Ézsaiás, mert jönnéktek a ti királyotok. Hogyha megnézzük például szintén itt a 96. Zsoltárban, ez a himnusz, mert ez egy himnikus költemény, a nagy királynak, a világ királyának hódol. Azt olvassuk, énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak te egész föld, énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását, beszéljetek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait, mert nagy az Úr, igen dicséretes, minden Isten felett, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig, aki az egeket alkotta. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, a népeknek, nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy János, a pátmoszi látnok, egy angyal van előtte, és leborul, és azt mondja az angyal Jánosnak, hogy meglásd, ne tett szolgatásod vagyok neked és a te atyád fénynek, csak egyedül az Istent imád, és csak ő előtte hódolj. A 96. Zsoltár pont erre hívja fel az egész föld népeit. Egyedül Istent imádni és dicsőíteni. Csak egyedül, aki méltó az imádatra és a dicsőítésre, egyetlen egy lény, az Isten, és az emberré lett Isten, Jézus Krisztus. A 97. Zsoltárban is ugyanezeket a gondolatokat olvashatjuk. Az Úr uralkodik, örüljön a föld, és örvendezzenek a temérdek, szigetek. Hogy lehet ezt elképzelni? Most akkor a Bahamákról van szó, a húsvéti szigetekről, vagy éppen az indonéziai szigetvilágról van szó? Ne. Egyáltalán nem. Ez egy szimbolikus kifejezés. Ugyanúgy, mint amit használt például nagy költőnk Petőfi, hogy föltámadott a tenger a népek tengere. Ijesztve eget földre, szia hullámokat vett rémítő ereje. Ugye? Ő tudta nagyon jól, hogy a tenger az tulajdonképpen népeknek a hatalmas közösségeit, de a szigetek is azt jelentik. Olyan népcsoportokat, olyan kis családi közegeket, olyan kis kapcsolatokat, akik az élő Istenben bíznak, és Istentől várják, az Isten királytól, a messiás királytól várják a segítséget. A király megjelenik,
1: de az ő meg

azoknak az emberi kapcsolatoknak a tömegéről van szó. Azonnak az emberi kapcsolatoknak az összességéről van szó, ahol igenis már itt a földi létben ő, vagyis az Isten király az ő királyuk. Az uralkodók jönnek és mennek. Az eszmék, a filozófiák, a különböző dolgok azok jönnek és mennek. Egyedül egyetlen hatalom és egyetlen király marad meg mindörökké, amiről a zsoltárok is beszélnek. Hiszen az ő uralkodásának trónja mind örökké tart. Ez az adólám kifejezés azt jelenti, hogy nincs vége soha. Ezért rendkívüli az, és végül erre szeretnék rátérni, amit említettem is, hogy mind a protestáns és mind a katolikus teológia is meglehetősen tehetetlenül áll a második advent gondolata előtt. Rudolf Bultmannak egy gondolatát idézem. Írja az Újszövetség és a mitológia című dolgozatában. Ő egy protestáns teológus volt. A misztikus eszhatológia, ezen Bultmann az apokaliptikus világvégéről szimbolikus szavakkal, mitoszokkal előadott tanítást érti. Alapjaiban elintézhető azzal az egyszerű ténye, hogy Krisztus parúziája, megérkezése nem hamarosan történik meg, mint ahogy azt az új szövetség várja, hanem a világ történelme tovább halad, mint arról minden beszámító képességgel rendelkező ember meg van győződve, és tovább fog haladni. Meddig? A végtelenségig? Tovább fog haladni mindig, és tovább fog haladni? Eusebius, aki a II.-III. század táján élő egyházatja volt, azt mondta, hogy a második advent az nem igazából valóságosan fog megtörténni, hanem a prófétai ködöknek a fényében Jézus minden nap eljön. Pedig Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, elmegyek, helyet készítek, és ismét eljövök, és magamhoz vesztek, ahol én vagyok ti is, ott legyetek. Jézus azt mondta a jelenések könyvében is, hogy emberek az ő eljövetelekor fognak majd menekülni a hegyek kőszikláihoz, és azt fogják mondani, és a barlangokba bújdosnak, és azt mondják, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe előtt, aki a felhőn van. Miért? Mert ez egy rendkívüli esemény lesz. Elképzelhető, hogyha valaki másképpen gondolkodik, de hát a Biblia erről beszél, a Zsoltárok könyve erről beszélnek. Örüljön és örvendezzen a föld, mert eljöv, és megítéli a népeket. Erről is beszél azt hiszem a 98. Zsoltár. Tehát ítéletet is tart. De természetesen nem akkor, amikor akkor az ítélet kihirdetése lesz. Ugye, mint a mai perrendtartásban is, nem az első lépése a bíróságnak az, hogy egy ítéletet kihirdessen, hanem megkezdik az ügynek a tárgyalását, kivizsgálását. És vannak ügyek, amik nagyon-nagyon hosszú ideig tartanak. Ugye? Ugyanígy történik, még mielőtt Jézus eljönne, ítéletet tart a népek fölött, a nemzetek fölött. És amikor eljön, akkor már, és pont erről beszélnek a zsoltárok is, akkor ki fogja hirdetni az ítéletet. Egy másik teológusnak a gondolkodása, ez egy kicsit még tovább megy, ő egy katolikus teológus, Tilard de Chardin, paleontológus is volt, a maga tanulmányát az embereknek Isten felé forduló fejlődéséről írtam meg. A világ egyre tovább tartó humanizálódása végül oda vezet, hogy Krisztus példája által meghirdetett szeretet és könyörületesség az egész emberiség tulajdonává válik. Hányan bíznak önök, vagy hányan hisznek önök ebben, hogy az egész emberiség tulajdonává válik Jézus meghirdetett?

szeretetet, szeretete, könyörületessége és irgalmassága. És azt mondják, hogy akkor jöjjön el Jézus, és vegye át az uralmat, amikor majd erre az állapotra az egész világ, illetve a mi földünk eljutott. Hogy mondjam el, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi van, a hölgy feltette a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valakik más elképzelést vagy felfogást képzel. Például egy hindu azt mondja, hogy ő a megistenülésnek, tehát az Istenhez való közeledésnek a kapcsolatában úgy tud eljutni, hogy 7-szer kell beleszületnie különféle asztrál testekben, vagy éppen állati testekben, embertestekben is, és a 7. alkalommal, persze ott vezekelni kell a különféle testekben, és a 7. alkalommal majd belejut a nagy nirvánának, ami isteni egyenlőségnek, vagy az isteni méltóságnak a csúcsára. Félelmetes ez a tétel. Nagyon sok vallás az önmegváltásra épül, és azt mondja, hogy nekem, embernek úgy van lehetőségem üdvözülni, vagy az Istenhez közeledni, hogy én magamnak kell bizonyos dolgokat, cselekedeteket megtenni ahhoz. Pedig tudják, az üdvösség az egy ajándék. Egyszerűen egy ajándék. Jézus Krisztusban. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszen őben el ne veszne, hanem örök él. Akkor mit tehet az ember? Az egyetlen egy dolog, amit megteheti. Ezt az ajándékot vagy elutasítja, vagy elfogadja. A Biblia eszhatológiájának ez a különböző értelmezése eredménye azt eredményezte, hogy a teológia a 70-es évek elejétől mindmáig tanácstalanul áll az apokaliptika előtt. Vagyis a visszajövetel előtt. Nem értik az emberek, hogy most mi lesz. Tegyük jóvá a világot, persze nagyon erős fegyvereket kialakítva. Győzzük le a gonoszt, pedig hát a gonosz csak egy valaki tudja legyen. A gonoszt? Ja, de még magamba se tudom legyőzni annak a hatalomnak a jelenléte nélkül, aki a gonoszt ezen a földön, emberi testben itt legyőzte. Tehát nem tudom magamban legyőzni a gonoszt. Én ezt határozottan kijelentem, mint lelkipásztor. Én képtelen vagyok rá egyedül ezt megtenni. Ha ezt egyedül megtehetném, az körülbelül a következőhöz hasonlítható. Akkor Jézus golgotai kereszt áldozata egy számomra egy színjáték csupán, nem? Nem kell meghalni. Ha én ezt meg tudom tenni, hogy a gonoszt legyőzöm. Valami az hasonló, repülünk most 20 000 méter magasan, ketté törik a gép. És ott kóvájgunk a levegőben, ahányan. Erre én, ugye, aki a gonoszt magam akarom legyőzni, megragadom így, a nyakamnál fogva galléromat, és azt mondom, én nem zuhanok le, mert én megtartom magam. El tudják képzelni? Nem. Csak Isten válthatja meg életemet, mondja Dávid szintén a Zsoltárok könyvében a Seolból. Csak Isten. Egyedül csak Isten képes erre. És természetesen ezért rendkívüli üzenet a Zsoltárok üzenete, mert a Szentírás, mind a proféták írásai, mind az Ószövetség és az Újszövetség irodalma teljes mértékben összhangban van, összecseng ezekkel a csodálatos Zsoltár üzenetekkel. Szeretném talán egy gondolattal bezárni. A 110. Zsoltárt már idéztük. Ennek a néhány gondolatát szeretném olvasni. A te néped készséggel siet a sereggyűjtés, a te sereggyűjtésed nagy napjára. Szentséges öltözékben, hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmat. Micsoda fantasztikus költői
szimbólumok hasonlatok. Szentséges öltözetben. Azaz azt jelenti, hogy ezt az öltözéket minden más öltözéktől meg kell, hogy különböztessük. Ez az öltözet nem valamelyik Dior házban készült, valami rendkívüli illusztris öltöny vagy ruházat, hanem ezt maga az Isten készítette. És erről beszél például Ézsaiás próféta is, amikor azt mondja egy csodálatos gondolatban, kifejezésben, megkeresem mindjárt, egy pillanat türelmet kérek, a 61. fejezet 10. verse. Tökéletesen összhangba ezzel a Zsoltárral. Örvendezvén örvendezek az Úrban, az én Istenemben, mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem. Az igazság palástjával vet engem körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Mikor szokott rajtunk lenni a legcsodálatosabb ruha? Legalábbis mondjuk a hölgyeken. Na mikor? Az esküvőn. Képzeljék el. Isten így öltözteti fel az övéit, az üdnek ruháiban. Pont erről beszél, mint örökkévaló királyról, és mint felöltöztető hatalomról a 110. Zsoltár is. Még egy gondolatot. Hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Mire szolgál a harmat? Nagyon jó, nagyon köszönöm. Felfrissít, megelevenít. Szinte a harmatos a fű, akkor táplálja a növény. Milyen csodálatos szóképek. Hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Hányan szeretik az éjszakát? Képzeljék el, ha sose jönne fel a hajnal. Pedig eljön ez is, nem? Ha sose pirkadna, mi történne akkor? Úgy kezdődik János evangéliuma is, hogy az ige testé. Hogy fény támadt a sötétségből. És ez bejött, volt már a világba, és az emberek nem fogadták be. De ahol a világosság, a fény, azaz az isteni méltóság, mert hisz mit ér egy király, egy mennyei király, ha nincsenek alattvalói? Mit él egy királyság, ha nincsenek alattvalói polgárai? Ezért a legnagyszerűbb üzenet, hogy ezt a mennyei királyt már mi itt ezen a földön várjuk reménységben és hitben. És tegyünk meg mindent, hogy ez a nap ne váratlanul érjen bennünket. Köszönöm a figyelmet, a türelmet.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

A Biblia egyik visszatérő és talán szorongást, nyugtalanságot is okozó képe az az egyértelmű utalás, hogy az élet egy állandó csatatér. Vajon mit jelent csatába menni a Biblia szerint? Ki és mi ellen kell felvennünk a harcot? És milyen eszközökkel, fegyverekkel? Kedves hallgatóink, e gondolat mentén indul az az elmélkedés, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunk fél órájában. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni, remélhetőleg lelkünk nyugalmára, békéjére. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában a reménység hullámhosszán lesznek. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

A Bibliának egy visszatérő képe az a nem túl barátságos hasonlat, amit használ, hogy az élet egy állandó csatatér. Azonban annyiban árnyalja a Biblia leírása ezt a gondolatot, hogy itt a harcot legfőképpen önmagunkkal kell megvívnunk, azaz az önismeret, a jellemfejlődés, a lelki gyógyulásunk, ez az, ami az Isten érdeke, és ami a leginkább dolgozik, és minket is erre bátorít. Nem véletlen, hogy az igében is, amit olvasunk, amivel foglalkozunk, az Efézusi levél Pál apostol írásának a 6. fejezetében, amikor ehhez a csatamezőhöz és állandó harchoz egy stabil fegyverzetet ajánl az Isten, azt mondja, hogy végül atyám fiai, azaz testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Olvashattuk a 10.-11. versekben, majd a 14. versben hozzálátunk ehhez a felöltözködéshez. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel. Nagyon egyszerű, nagyon világos ez a római korabeli ruházat, amit egy átlagos légionárius viselt magán, ami egyszerre jó volt a védekezésre, jó volt a támadásra, jó volt az alakzatban, vagy a személyes párharcban is. Hasznos volt, védelmezett és biztosította a győzelmet. Azt teszi még hozzá itt az apostol, hogy természetesen maga az Isten harcol az emberért, és ő áll mögöttünk. Ugyan egy szép ige még az Ószövetségben mondja, hogy hadakozásra tanítja a mi kezünket, ami szó szerint azt jelenti, hogy a hit, a remény, a szeretet fegyvereivel és eszköztárával, különböző támadó és védekező eszközeivel életünk minden csatájában, akár a reménytelenséggel, vagy az önzéssel, az irítséggel, vagy a meg nem bocsátással kell megküzdenünk, meg lehet küzdeni. Így lát hozzá az apostol ez a leíráshoz, és ténylegesen egy korabeli római katona öltözködési ritusának a lépéseit veszi végig, ami közül is a legelső volt, ez, amit itt így olvashattunk, hogy körülövezve lelketeket igaz lelkűséggel. Mert hogy abban az időben ez a bizonyos öv, ez nem azt töltötte be, nem azt a szerepet töltötte be, amit manapság, hogy tartsa a nadrágot vagy a szoknyát, hanem ahhoz a bizonyos egybe alsó ruhához kapcsolódott, amit tunikának is neveztek, belebújt az ember, és így föntről lefelé, akár hosszabb ujjakkal, hosszabb rövidebb ujjakkal, térd alattig, mint egy ilyen egybe, hát némi túlzással manapság valamiféle hálóinkhez tudnám hasonlítani, de ez az alsó ruházat volt, ami vászonból készült, és ami tulajdonképpen az ember egész testét borította, és amire aztán jöttek azok a ruházatok, azok a különböző ebben az esetben védekező öltözékek, amiről majd az apostol is ír. Ezt a végig egyvégtében várról lefelé hullva lazán eső tunikát fogta össze derékon az öv, és tulajdonképpen ezzel az összefogással meg is akadályozta azt, hogy ez egy a többi ruhanemű felső ruházat alá gyűrődő, nem a szerepét betöltő, hanem mindenféle kényelmetlenséget okozó ruhadarabbá váljon. Enélkül nem lehetett igazán felöltözni, hiszen a csupasz testre egy melvast húzni, vagy egy kardot felköpni lehetetlenség lett volna. Tulajdonképpen a katonának ez a második bőre volt, amire minden egyéb ruhája felkerült. Ezt a ruházatot viszont, mivel a legnagyobb ruhadarab volt, egy övvel kellett körülfogni deréktájon. Mit jelent ez a körülövezés? Azt jelenti, hogy az összes többi ruházatunk alapjául ez szolgál. Amit így mond az apostol, hogy ez maga az igaz lelkűség. Az igaz lelkűség még nem egy jellemtulajdonság, hanem inkább egy hozzáállás a dolgokhoz. Önmagamhoz, önmagam megismeréséhez, más emberekhez. Az igaz lelkűség valami olyan alsó ruházat, ami arról szól, hogy mi van legbelül. Hogy tulajdonképpen mi az, ami belőlünk fakad, ami minket mozgat, amiért teszünk dolgokat. Ez az alsó ruházat ezért nagyon jól jelképezi azt is, hogy az ember lelke, a belső indítékai, késztetései, vágyai, amikre minden rákerül, mert ezt a ruhát szinte nem lehetett kívülről látni, de minden alatt ez volt.
Nem véletlen, hogy a lelki öltözékünket Jézushoz hasonlóan az apostol is valahogy úgy kezdi, hogy nem az a kérdés, hogy mi van a fejedben, milyenek a mozdulataid, vagy mekkora a hangod, vagy mennyi tudásod van, hanem az a kérdés, hogy ez mire épül, ki vagy te belül igazán, mi van legbelül. Azért is nagyon fontos, mert érdekes megvizsgálnunk, hogy ez a fajta önismeret, vagy ez a szembenézés önmagunkkal, és a legmélyén a felismerése annak, hogy mi mögött milyen indítékok vannak az életünkben, ez az alapja annak, hogy sikeres harcaink legyenek. Amikor saját magunk elesünk és kudarc érzetünk van, és már túl vagyunk azon, hogy mutogatunk magunk körül mindenkire, mert nyilván ez a legegyszerűbb mellébeszélés az életben, hogy állandóan mások a hibásak körülöttünk, hanem egyszerűen belátjuk, hogy hát a másik csinált, amit csinált, de nekem most bizony csúnyán elfogyott a türelmem, vagy most bizony irigy voltam, vagy különböző emberi gyengeségek jönnek felszínre bennünk, és ez hát önismeretben való elmélyülést eredményezne, akkor maga Jézus egy olyan megrendítően szép példát ad, hogy nála hogy is volt ez az alsó ruházat, mert olyan szép azt látni, hogy ez mindig rajta volt. Szívből szeretett, szívből szolgált, szívből hallgatott, és szívből szólt. De nem úgy, ahogy mi szoktuk mondani, hogy a mi szívemen az számon, hanem valami belső szeretettől láthatva. Amikor pedig éppen felmerült, hogy ezzel gond lenne ott belül az indítékokkal, akkor nagyon érdekes megnézni, hogy Jézus hova ment újra öltözni, újra felövezni magát igaz lelkűséggel. Ennek egyetlen egy nagyon megrendítő példája van az evangéliumokban, amikor a keresztre feszítése előtt a Gecsemáné kertjében együtt imádkozik a tanítványaival, és elmondja az atyának, hogy én ezért az óráért jöttem ugyan a világra, mondta ezt nem sokkal korábban, de most, hogy itt vagyok a keresztre feszítés küszöbén, hát szívesen kihagynám ezt a lelki fájdalmat, amivel az járni fog, hogy maga az atya, akivel szeretetben öröktől fogva egyek vagyunk, képzeljünk el két olyan lényt, akiben tökéletes érdek nélkülű összetartozás érzés és szeretet van, és az végtelen idők óta így van. Tehát, hogy mi most ezt feladjuk, és én magamra maradok, ő elfordul, és neki is fáj, nekem is fáj. Egyszerűen azt mondja imában, hogy ha lehetséges, akkor ne kelljen ezt a keserű poharat nekem kiinnom. Szóval Jézusban az igaz lelkűség önismereti eleme mindig ott volt. Hogy szembesüljön azzal, hogy tulajdonképpen az indítékai, a belső késztetései, vágyai hol tartanak, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára nagyon hasznos, hogyha az életben ez a fajta önismeret jellemző ránk, vagy egyre inkább rálépünk arra az útra, hogy akár ilyen áron is szeretnénk tisztán látni magunkat. Nem véletlen egyébként, hogy a Biblia az önismerettel kapcsolatban már másutt is azt tanítja, a Zsoltárok könyve, híres Zsoltár, a 139. Zsoltár is azt mondja, hogy Jézus példáján túl nekünk embereknek egyenesen érdekünk és kérésünk lehet az, hogy Istenem, vizsgálj meg engem te, és ismerd meg szívemet, ahogy a Zsoltáros kéri, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezess engem át az igazság ösvényére. Tehát ez a második nagyon érdekes gondolat, ami ez az igaz lelkűséghez kapcsolódik, hogy az ember annyira korrupt önmagával szemben, és aztán ebből minden problémája a világnak ebből fakad kifelé, hogy az önismeretre vágyó ember, és egyáltalán a becsületes őszinte ember, ha ezek akarunk lenni, vagy ilyenek akarunk maradni folyamatosan, mert ezt nem lehet egyszer elérni és így maradni, az ember nem kérkedhet a őszintességével, vagy a becsületességével, az már régen rossz. Viszont naponta elmondhatja azt, hogy vizsgálj meg engem, te is ismerd meg szívemet, mert múltkor is azt hittem, hogy ilyen indítékból teszem, és utólag rájöttem, hogy a csodát, hát egészen más járt az eszembe. Lehet, hogy életünk legragyogóbb döntései vagy tettei Isten szemüvegén nézve, hát bizony szánalmas kis magamutogatások vagy önigazolások voltak, és milyen kár lenne így maradni. Az Isten éppen ezért, amikor felöltöztet minket, hogy erősek legyünk a csatára, amit magunkkal meg kell vívnunk, akkor felajánlja Jézus példáját, de felajánlja maga személyes segítséget is, hogy Istenem, az egész világra halakszom, ebből az fakad, hogy valószínű magamat nagyon nem jól látom,
ezért kezdj el engem gyógyítani. Ahogyan majd Jézus tanításaiban egy harmadik eleme az önismeretnek olyan nagyszerűen tükröződik, amikor a boldog mondásokban az egész hegyi beszédét azzal a mondattal kezdi, hogy és ne ijedjünk meg attól, amikor aztán az önismeret tükrébe nézve a látvány bármilyen is, mert boldogok a lelki szegények. Tehát ő azért jött, hogy a meszteleneket öltöztesse fel, az ostobákat tanítsa bölcsességre, a félelmes szívűeket tanítsa bátorságra, és aki azt hiszi, hogy van valamije, annak nehezebben tud az Isten adni valódi kincseket és valódi értékeket az életébe. Szóval ez az önismeret, ami az igaz lelkűséggel kéz a kézben egymást erősítve lehet jelen az életünkben, tényleg valami nagyon fontos lehetőség, Isten ebben a támaszunk, hogy tisztában legyünk adottságainkkal és képességeinkkel, hiszen az önismeret megóv minket a felesleges alul vagy túlbecsülésétől önmagunknak, hogy tisztában legyünk indítékainkkal, vagy azt is jól mérjük fel, hogy milyen előzményeink vannak, és a múlt alapján, magunkkal szerzett tapasztalatok, élettapasztalat alapján, mert nincs annál értékesebb élettapasztalat, mint amiben az önismeret leckéi benne vannak, már lehetőleg minél kevesebb botladozással haladjunk előre, vagy hogy az önismeret abban is segítsen nekünk, hogy mások szemüvegén keresztül is lássuk magunkat. Tehát ne legyen egy kép önmagunkról, ami beszélő viszonyban sincs azzal, amit egyébként az emberek látnak rólunk, hogy az életben a legkülönbözőbb szerepeinkben is valóban helyt tudjunk állni. Nőként, anyaként, szülőként, gyermekként és munkatársként, vagy bármilyen területén az életben, mint ahogy férfiként is ugyanezeket el lehetne sorolni. De talán az önismeret dolgában a legaktuálisabb, amit Jézus példája is kifejezett, hogy a mindennapi életünkben a pillanatról pillanatra önismeret. Valahogyan ez az, amire azt lehet mondani, hogy mintha az Isten jelenlétében élnénk, de mivel tudjuk, hogy szeret, ezért nem kell tőle rettegnünk, hanem biztosak lehetünk abba, hogy az Isten az embert meg akarja segíteni, hogy az Isten, aki tökéletes önismeretre tud minket elvezetni, hogyha az ő szeretetében megmártózva már nem félünk ennek a tükörnek a képétől, hogyha a múlt sérüléseivel, sebeivel, hiányosságaival már nem úgy nézünk szembe, hogy szüleinket, vagy őseinket, vagy embertársainkat szidjuk érte, hanem letesszük ezt a terhet Isten kezébe, mert bizony mindenki mérhetetlen terhekkel érkezik ebbe a világba. Szóval az ember Istenen keresztül az önismeretet egy olyan pozitív, alsó ruhává változtathatja, amire majd jöhet a többi, a páncél, a kard és az összes többi, amivel védekezni, és ha kell a győzelem érdekében, a rosszat legyőzve támadni kell. Szóval harcoljunk tovább Isten segítségével, magunkkal, magunkért, ő benne bízva, az igaz lelkűség ruháját körülövezve, ezzel az igaz lelkűség övével. Az Isten adjon ebben bátorságot nekünk.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy hogy lehet az, hogyha egy családon belül van két, három vagy négy gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak akik visszahúzódók, vannak akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülmény biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. Nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az mint szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen előnyei vannak egy kolerikus
személyiségnek, egy kolerikus, vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni. Mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóbál, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus, vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelidíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz, ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankólikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankólikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája, introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszálhasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrá leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes,

domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Kör is ananász tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, ugye le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat, egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz, sárgás szín pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos, gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

Ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukorica keményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Ennek nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel húst nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Ha készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, hiszen készül hozzá a finom köret, a bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet veszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két kisebb vagy egy nagyobb vöröshagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felfor, és miután felfort, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása, a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mint Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlag életkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlag életkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal egy különleges beszélgetésre kerül sor a Dobai Gyülekezet Adra felelősével. Fogjuk megosztani azokat a tapasztalatokat, történeteket, amelyek a gyülekezet gondozásában, az Adra megbízásából történnek környékükön. A mai adásban megtudjuk, hogy mit jelent az Adra szolgálata, és hogy mit is vár el a Jóisten abban, hogy akik a jobb kezünk és a bal kezünk körül vannak, mit lehet tenni értük. Kérem, tartsanak velünk a soron következő beszélgetésben. Meghívott vendégem Módi Dávid, aki a Dobai Gyülekezet Adra felelőse. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és gratulálok ezért a remek beöltözésért, promoválod a szolgálatot teljességgel.
1: Köszönöm szépen a meghívást, örvendek, én is nagyon, hogy itt lehetek, és örömmel promoválom azt, amit szeretek, és ami képvisel.
0: Hogyan történt az, hogy te az Adra szolgálatokban veszed ki a részedet a Dobai Gyülekezet megbízásából?
1: Ez egy csodálatos tapasztalat volt, és talán a közel ismerőseim ismerik. Egy önkéntességi akcióba találkoztam Gombos Dániel testvérrel, lelkész testvérrel, és kifejeztem vágyamat, mert ugye vonzott minden az Adra, láttam az Adra szolgálatát úgy országunkban, mint világszinten, és éreztem egy vágyat, ami arra késztetett, hogy tegyek én is valamit. De nem tudván, hogy hol tudném magam, hol tudnék hasznossá válni ezen a téren, beszéltem ezzel a Gombos Dániel testvérrel, és nagyon nyitott volt, nagyon örvendett neki, és ajánlotta ezt az iskolába szeretnénk menni, a Vráula Skala című projektet. És hosszú beszélgetések után, sok ima után és sok csodálatos tapasztalat után sikerült beindítani, körülbelül egy fél évvel a beszélgetés után.
0: Mit jelentett ez a képzés? Hol történt online vagy fizikai jelenlétben? Kik voltak, akik ott részt vehettek?
1: Hát ez nem egy képzés volt, hanem folyamatos beszélgetések, tapasztalatszerzés, végigkövettem az ő munkásságukat, és ellestem a mesterséget, úgymond, talán viccesen kifejezve. Láttam azt, hogy hogy munkálkodnak ők, hogy viszonyulnak úgy a hatóságokhoz, mint az önkéntesekhez, a gyerekekhez, és lényegében innen tanultam.
0: A gyülekezetbe való megbízásod hogyan kapcsolódik ehhez az elinduláshoz?
1: Hát elindultam, és utólag megbíztak a gyülekezetben is. Ez a projekt beindult, talán másfél évig futott, és utólag megneveztek Adra felelősnek is, de én attól függetlenül folytattam, és utána is folytatni fogom, mert ez a vágyam, hogy ezáltal is szolgálhassak.
0: Úgy tudom, hogy tanulmányaidat is, amelyeket végzel, kapcsolódnak az ember szolgálatához. Milyen tanulmányokat végzel, hogyan értékeled azt, amit választottál, miért választottad ezt az utat?
1: Szociális gondozást tanulok Kolozsváron, és szorosan összefügg az Adrával ez is. Ugye más terveim voltak, és más irányba szándékoztam elindulni, és valahogyan tanástalan voltam, és imádkoztam vezetését. És egy Adra koncerten Kolozsváron éreztem elhívást az úttól, hogy ezen a pályán induljak el. Ugye belettek ott is mutatva, mint hogy később látni fogunk ilyen különleges esetek, és szegény gyerekek, nehéz sorsú gyerekek, de viszont akik jól tanulnak. És nagyon meghatott, és eldöntöttem ott, megfogadtam az útnak, hogy én azt fogom követni. És talán ez májusban lehetett, és szeptembertől elkezdtem. Most hál' az úrnak másodéves vagyok a Kolozsvári Bábesbolyi Egyetem szociális gondozás szakán.
0: Gratulálunk a tanulmányaidhoz, és sok erőt kívánunk, hogy el is végezz teljességgel.
1: Köszönöm szépen.
0: Kérlek akkor, hogy azokból a tapasztalatokból oszd meg velünk fényképeket, mert tudom, hogy készítettél is, hogy mit is jelent ez a szolgálat a te bekapcsolódásod nyomán.
1: Talán el is indítom a képeket. Hát ugye ezek az első képek talán 2 évesek, ha jól emlékszem. Lényegében a projekt abból áll, hogy havi 100-90-100 leértékbe készítünk csomagokat a gyerekeknek. Emellett persze a kapcsolattartás velük és időtöltés velük, de az alapja ez. A gyülekezet támogatja, vagy különböző szponzorok támogatják, és mi az önkéntesek segítségével kiosszuk ezeket. És itt látható képen is, hogy táskákat is kaptak, ezt az Adrától kapjuk, ugye a felszerelést, a dobozokat, a mellényeket, iskola kezdéskor táskákat kapnak a gyerekek, és itt még nagyon az elején voltam, és tényleg az legelső alkalom, a legelső kapcsolat ezekkel a gyerekekkel, és nagyon csodálatos tapasztalatot megismerni őket, látni az örömet az arcukban, hogy valaki gondolt rájuk, és lehet nem változtatta meg a helyzetüket, de egy plusz, egy reménység, egy csepp boldogságot hozott az életükben. És havi szinten, havi rendszerességgel visszük ezeket a csomagokat, amit ki lehetne bővíteni, és most gondolkozunk azon, hogy valami többet tegyünk a csomagokon kívül, legyen egy foglalkozás, egy havi két alkalom akár, vagy egy alkalom, hogy legyen egy időtöltés velük, hogy még jobban ez a kapcsolat, még jobban előre haladjon, és többet tudjunk. Talán a képeket is közben vinni fogom, és még beszélgetünk. Ugye lelkész testvéri segítés, vannak önkénteseink is, mind ahogy a képeken látni fogjuk. Nincs egy fix csapat. Vannak önkéntesek, akik különböző helyek gyülekezetekhez tartoznak és segítenek bennünket, de annak örvendek, hogy a csapat nő, nem apad, hanem mind csak nő a csapat.
0: Mit jelent az, hogy nincs egy konkrét csapat, csoport? Te vagy az, aki általában mozgósítod a közösségen belül a személyeket, informálod arról, hogy most szükség lenne egy ilyen tevékenységre, vagy azért megvannak azok a személyek, akikkel dolgozol?
1: Meg vannak az alapembereink, az önkéntesek, de itt azokra vonatkoztam, akik úgy nagy vonalban segítenek minket. Megvannak, hát ugye ez nem a Dobai gyülekezet területén belül zajlik, hanem kiterjedt több településre, Nagyfalu, Kraszna, Doba, Vérvölgy és több gyülekezet. A krasznai gyülekezetet is megemlíteném, hogy az önkénteség nagy része onnan származik, és tényleg ők is támogatnak meg, mind, hogy a képeken látni is fogjuk. És nem, talán azt is megemlíteném így, hogy a csapat, hogyha a csapatról van szó, hogy sokan kérdik, hogy és mennyit fizetnek, hogy mégis végezzük ezt a munkát. Tehát ez teljesen önkéntes munka, semmi fizetség nincs, és az önkéntesek is nem valami hivatalos papíros szerződéseket kell aláírni, hanem aki úgy ez, és az Úr a szívére helyezi, örömmel látjuk és örülünk a segítségének.
0: Jól láttam, hogy inkább fiatalok csatlakoznak, nem csak, hogy tapasztalod.
1: Fiatalok is, de nem csak. Meglepően, ahogy beindult, arra számítottam, hogy a fiatalokkal fogjuk ezt végezni, de meglepően nincs korhatár, bármilyen korosztályból vannak önkéntesek. És talán megemlíteném ennél a képnél, van egy nagyfalusi tanítónő, nem egyházunk tagja, itt a kép jobb oldalán látható, és különösen odaadóan szereti ezeket a gyerekeket. Egyrészt az osztályából van, a többi csak az iskolából, de látszik az az ember szeretet, amely nem függ vallástól, és jön, végzi, elfogadta az adrás mellént is, adtunk neki, és a csapatunk részévé vált ő is. Itt ugye egy másik esetet is láthatunk. Annak örvendünk, hogy bár nem változtattuk nagy dolgot, ez a havi egy 100 értékű élelmiszercsomag, és néha füzetsegély vagy táskák nem változtatja meg az életüket. Ugye láthatjuk a házakat is, nem cseréljük le tetőt ezzel ezáltal, de adhatunk egy kis reménység, egy kis fénysugarat a sötétségbe, amely talán elindít bennünk egy változást, egy vágyat egy jobb után, és motiválja őket, hogy tanuljanak. Ugye talán nem említettem, de fontos az, hogy jól is tanuljanak, ne legyenek hiányzásaik. Ugye a 8-as média az, ami egy alap kritérium ahhoz, hogy megkaphassák ezt a segélyt, és az a cél, hogy motiváljuk azt, hogy iskolába járjanak, tanuljanak, és amennyiben lehet, ne hagyják el. Ugye főleg Róma közösségeknek egyik veszélye az, hogy hamar ott hagyják a tanulmányaikat, és talán nem végzik el a 8 osztályt se, vagy létszámot még mégis.
0: Hogy juttatok hozzá a személyekhez, akikhez elmentek, és ugye megvizsgáljátok, hogy akkor megvan-e az átlagmédia, aminek függvényébe tudjátok adni ezeket a jutatásokat, honnan vannak a címek, az elérhetőségek?
1: Ugye ez egy nagyon jól megszervezett projekt, ami nem csak helyi szinten fut, hanem az országunk több településén már évek óta, hát mi most később csatlakoztunk, és mielőtt elkezdenénk szeptemberben ezeket az önkéntességet, valójában hónapokkal előtte megelőzi egy nagyon alapos papírmunka, ugye elmentem a polgármesteri hivatalhoz, egy szerződést, egy kollaborálást indítottunk el a polgármesteri hivatallal, az iskolákkal, és ugye ezt mind ki kell töltsük időben, és leküldjük Bukarestbe, hogy az igazgató és az ADRA igazgatója is ezeket jóvá hagyja, és a szociális gondozó a polgármesteri hivatal keretén belül ad egy listát, aki megfelel ezeknek a kritériumnak, az iskola pedig átnézi, és azokat a személyeket, akik megfelelnek a tanulmányi szinten is, és a média megfelel, azokat továbbadják nekünk. És mi innen indítjuk, miután persze szükséges dokumentumokkal, elindítjuk a Hát valójában amiből áll az önkéntességet, ezt a munkát.
0: Általában hány fős csapatokban dolgoztok? Mondjuk egy csoport megy minden lakcímre, vagy több csoport több lakcímre? Hogy szerveződtök meg?
1: Hát ez változó, függ attól is, hogy hányan szabadok és hányan tudnak segíteni. Hát nyilván, hogyha nagyobb csapat, nagyobb az önkéntes csapatunk, két csapatba is oszlothatunk. Jelenleg 21 gyerek résztvevő van a megyénkben, és ezt a 21-et hát győzzük úgy, hogy személyesen is elmehessek mindegyikhez is együtt. Tehát van, amikor én nem tudok részt venni, és folytatják ők, de igyekszünk, hogy mind menjünk mindegyikhez, mert én megmondom őszintén, nekem hiányoznak is, ha mondjuk egy hónapot, kettőt, ha nem látom őket, hiányzik ez a kapcsolat velük. Változó. Én azt mondanám, hogy az önkéntesek számától függ, itt például többen voltunk, függ attól, hogy hányan szabadok, talán ha nem jön közbe valami, talán néha ketten vagyunk, néha többen. Ugye a képeken ott van a háttércsapat is. A képeken, ami nem látszik, azok a támogatók, azok, akik havi szinten támogatnak a gyülekezetből, és akik nem jelennek meg a képen, és ezáltal is köszönjük mindenkinek, aki...
0: Itt szó van lelki és anyagi támogatásról. Mit értünk támogatók alatt?
1: Lelki támogatás. Legelső és a legfontosabb, hogy imáikkal támogatnak bennünket folytonosan. És anyagi támogatás, lényegében mindenki felvállalt egy évig egy gyereket is. Ez így valósulhatott meg, ugye kaptunk a központtól is, Bukarestből is kaptunk támogatást, de a nagy része, a 70-80%-a helyi szinten alakult ki, és nem csak az anyagi, hát az anyagi lehet sokaknak egy apró dolog, sokkal fontosabb a lelki, hogy imádkoznak értünk, támogatnak bennünket, és velünk vannak, és tudjuk azt, hogy azon túl, hogy mi elmegyünk és kivisszük, van egy gyülekezet, amelyik imádkozik értünk.
0: Csomagoknak az összeállítása az ugyancsak a ti feladatotok, tehát gondolom, hogy ti vásároljátok meg mindig azt, ami egy adott ajándékcsomagban van.
1: Elméletileg igen, változó ez is helyi szinten, így indítottuk, de kaptunk egy boltot, akik ők ezzel tudnak segíteni bennünket, hogy előkészítik ők, ebben az összegben előkészítik Krasznán ők. Dobán egyelőre ugyanígy folytatjuk, hogy ebben az összegben bevásárolunk és elkészítjük. Talán nincs kép, ami a csomagok tartalmát, de hát élelmiszerek, tartós élelmiszerek, egy kis édességek is, egy kis boldogságot is hozzunk a gyerekek életében. Időnként kapunk füzeteket is Bukarestből, amelyeket beleítesszük, és lényegében ezek azok, amit tartalmazzák. Talán oda fogunk jutni a képek során. Időnként külföldről kapnak csomagokat, de hamarosan innen kezdődnek. Külföldön kapnak a testvérek jóvoltából, idén Párizsból készített egy gyülekezet, minden észak-erdélyi gyerek, résztvevő gyerek számára egy személyes csomagot, nagyon szép csomag, nagyon tartalmas csomagok, nehezek, alig bírták a gyerekek, ruha, minőségi márkás ruhákkal és füzetek, és minden, amit el tudunk képzelni, és nagyon boldogak voltak, hogy az élelmiszerek mellett, hát jobban a szülők örülnek valójában az élelmiszereknek, és az ünnepek előtt megkapták ezt a csomagot, és tényleg nagyon hálásak voltak. És mindegyikben egy kis levelet, egy kis képeslapot személyesen attól a családtól. Ezeket a képeket készítettük, és visszaküldtük a családnak, úgyhogy kialakult egy távkapcsolat is, de láthatták, hogy hova jutott az a csomag, és kinek.
0: Ugye... Ezeket a leveleket együtt olvassátok fel, elmagyaráztátok a gyerekeknek, hogy hogyan is és milyen úton érkezett hozzájuk ez a csomag, hogy kell elképzeljük.
1: Persze, így volt. Elvittük a csomagot, és bátorítottuk őket, hogyha szeretnék, bontsák ki ott a szemünk előtt, hogy mi is részesültessünk az ő örömükbe. És kibontották, és nagyon örventek, hogy megkapták a kis leveleket benne, és felolvasták, és elmagyaráztuk, hogy egy család Franciaországban nagyon messze, lehet nem is tudják pontosan, hogy hol van, gondolt rájuk, és személyesen névre szólóan írt egy, ugye megkapták a listát, és névre szólóan írt egy kis levelet nekik. Hát nagyon boldogak voltak, és látták ott, és a legtöbb esetben kis gyerekes családok küldték, és láthatták egy kisgyerek, velük egyidős gyerek nevét, aki gondolt rájuk, és hálásak voltak, bár nem ismerték, hogy kiről van szó, de nagyon hálásak voltak. És ne úgy képzeljük, hogy valami selejt, vagy valami olcsó ajándékokat adtak, hanem tényleg a legjobb minőséget, és talán soha nem volt alkalmuk egyeseknek közülük ilyenekbe járni, és nagyon hálásak voltak. Talán egy következő fejezet, ami lenne az ADRA munkásságában, a nyári táborok, amelyek országszinten vannak megszervezve, idéntől, és talán ezt előre bocsátom, még nem nyilvános, hogy két korosztályban lesz megszervezve, a gimnáziumban, az 5-8 osztályok közt, és a kisiskolásoknak 1 és 4 osztályok közt, tehát könnyebb az a korosztály szempontjából könnyebb kezelni így a csoportokat. Itt a tavaly Brassó mellett Moyécsú, felső Moyécsúban volt ez a tábor. Egy nagyon szép tapasztalat volt. Én az Észak-Erdélyi gyerekcsoporttal mentem, mint felügyelő, és besegítettem. Nagyon szép tapasztalat volt, különböző aktivitásaink voltak velük, csoportjátékok, ilyen gyakorlati műhelyek, kirándulások, mind ahogy láthattuk. És ez egy olyan tapasztalat volt, ami úgy nekem személyesen, mind a lelki életemben nagyon sokat segített, mind ez az iskolai felén, a tanulmányi terén is nagyon sokat segített, hogy amit én elméletileg megtanulok, itt a gyakorlatban sokszor teljesen másképp, mint az elméletben, de valahogy a kettő úgy kiegészíti egymást is.
0: Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok a gyerekek, fiatalok, akik a gondozásotokban vannak, és kiszemeltetek a környéketeken, ajándékozzátok őket rendszerességgel, akkor ezeknek a személyeknek nyári tábort szerveztek.
1: Igen. Hát helyszüke miatt mindenki mindenhonnan nem mehet, és valószínűleg nem is mindenkit engednek a szülei, vagy nem mindenki szeretne. Országszinten az mind a két csoportban, a kisiskolásoknak és az 5-8 osztályosoknak is körülbelül 100 hely van országszinten. Most ezt úgy képzeljük, nálunk van a megyében 21, konferenciák szintjén talán 100 körül, úgyhogy le lesz majd osztva, és mindenki, aki szeretne, egy bizonyos kisebb csoporttal részt vett ezen. Mindjárt megmutatom a tavalyi. Ez volt a tavalyi csoportunk, az Észak-Erdélyek, főleg Fehér megyéből jöttek, és ha jól emlékszem, mind onnan voltak. Ott van a legjelentősebb csoport, én őket vettem mintának, és tőlük tanultam a legtöbbet, ugye ők zenélni tanítják őket, mandolinon tanulnak, és a gyülekezetben is szolgálnak. Jó, ez nem egy olyan munka, hogy elkezdjük vinni a csomókat, és holnapi naptól a gyülekezetben szolgálni fognak. Az ő esetük egy nagyon szép tapasztalat volt, megtanultak zenélni, és vágynak arra, hogy szolgálják az Urat a gyülekezetben is. De mi arra törekszünk, hogy bemutassuk gyakorlatilag olyan eszközeinkkel, amilyenekkel vannak. Sokszor hibázunk mi is, és nem jól képviseljük, de bemutassuk az Úr szeretetét, és mutassunk egy jobb jövőt, hogy vágyjanak arra, hogy ők is a maguk során segítsenek. Ezt szoktuk mondani. Ne köszönjék nekünk, csak is az Úrnak, és ha szeretnének tenni valamit, segítsenek egy rajtuk rosszabb helyzetben lévő. És ez vált nekem is így az életem céljává, hogy amennyibe tudok és ahol tudok, most ez a munka által is, és az Úr segít, szeretnénk bővíteni még a csapatot. Úgy az önkéntesek terén is mindenkit szívesen látunk, aki szeretne, akár anyagilag, akár hogy imádkozzon értünk, az is nagyon fontos, és lehet, nem gondoljuk, de talán a legfontosabb. Vagy önkéntesként mindenkit szívesen fogadunk. És ami szép tapasztalat, és a múlt héten értesítettek, hogy nem csak adventisták, nem egyházunk nem tagjai, felajánlottak sokan, iskoláktól felajánlották, hogy szívesen, akár mivel szükség van a segítségükre, tanácsadás által, akár az aktivitások megszervezésében is nyitottak és segíteni fognak. És ez úgy különösen feltölti az embert, hogy sokszor lehet belefárad, és úgy látja, hogy nincs látható eredménye, szemmel látható eredménye nincs, és talán úgy gondoljuk, visszük a csomagot, de hát ugye a gyerekek is hónaptól függően lehet, hogy nincs pont jó kedvük, nincs kedvük beszélgetni, és akkor egy kicsit letöri az embert, hogy talán nem is értékelik. De az úr mindig küld pozitív tapasztalatokat és válaszokat, hogy igen, és ez az ő munkája, és az ő által adott bölcsességgel menjünk előre és folytassuk.
0: Hát köszönöm ezeket a gondolatokat, Dávid, amelyeket megosztottál, lelkesedésedet, további jó szervezést kívánok és szolgálatot, és a Szilágy megyében, ahol te tevékenykedsz, és a dobai gyülekezet megbízásából te nem csak ott, abban a közösségben, hanem a környéken végzitek ezt a munkát, hogy Isten adja áldását nektek, és imádkozunk értetek, és küldjön az Úr munkásokat és anyagi támogatást, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok jobban meg tudják ismerni az igazi Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogy a Biblia beszél róla.
1: Köszönjük szépen, így legyen, amen.
0: Köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást, a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a néhány percben. Modi Dáviddal beszélgettem, a Szilágy megyei Dobai Adventista Gyülekezet ADRA felelős személyét, aki szolgálatot végez a Szilágy megyében, a különböző gyülekezetekkel karöltve, a fiatalokkal is nem csak családokat látogatnak meg, gyermekeket támogatnak, nyári tábort szerveznek számukra, és talán ami a legfontosabb, az anyagi támogatás mellett vagy a felett az, hogy egy lelki természetű támogatást nyújtanak, Istennek üzenetét próbálják átadni valójában úgy, ahogy az a cselekedetekben valósul meg, nem csak szavakban. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a beszélgetésen. Az Úr áldását kívánom mindannyiunk számára. A viszontlátásra!

Hálaadó Zsoltár. Atyám, köszönöm a fényt, s a fények fényét, áldott fiadat. Köszönöm szememet, hogy látok, és szívemet, hogy látlak, látva őt. Köszönöm a nyüzsgő nappaloknak kemény, keser édes emésztő robotját. S az éjszakákat, amikor te folytatod csendben, amit én elkezdtem nappal, s te elkezded bennem és körülöttem, amit majd új nappal, folytatnom nekem kell.

Gyönyörű száguldást, melyben a surlódásoktól forróvá tüzesedett öntudat, szilaj merészen, mint egy űrhajó, vágtat a végtelenbe, feléd, hozzád. De fájlalom a bűneimet, melyek földre kényszerítettek téged, égi szerelmem, megváltóm, másképp hogyan lehettél volna enyém? Veled boldog vagyok kimondhatatlanul, s ha tudva vagy tudatlanul vétkezem, csak benned lel nyugalomra lelkem. Köszönöm a kesernyés próbák prését, s a kősúlyú búsító bánatokat, melyek alatt kicsordul életemből a gyermeki ragaszkodás mézízű mustja, s kihull lelkemből a hitetlenség szennyes törkője. Köszönöm a vakot, akinek tegnap este ronnyos sapkájába ejtettem egy forintot, és köszönöm, hogy megáldottad ajkam vígasz forint szavakkal, melyeket odaadnom vakoknak és lelki nyomorékoknak hivatásom. Halálosan komoly, szent kötelesség. Köszönöm a karmos embereket, hűtlen barátokat és hű ellenségeimet, kik kúsza ábrákat karmolnak naponta arcomra, szívemre. Tudom, újjuk hegye nagyon sokszor a te szent akaratod eszköze, hogy kiformáld velük rajtam arcodnak egy-egy drága, finom vonását, míg nem kiábrázolódik bennem Krisztus hatalmas lény. És köszönöm a szavak faragva formálható oltárköveit, melyekből most is oltárt emelhettem, hogy hódolattal megáldozzam rajta, jó illattétel áldozatként. Atyám, neked a szívemet.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven át alakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, ír nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívő.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hibája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt, vagy azt, gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fájfejünk, és nem szeretünk semmit a fájfejünk. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származik, kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításra. Dr. Neil Lennynek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkozhassék, nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az álmodeső. És ufakott, hogy mi bajod van, kislányom? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így éreztették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, bár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Lábnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megkapaszkodom Jézusban, az a hit, amelyen az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a Földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is, és felül azt egy újabb nap. Ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölötték összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a nevé? Nem tudom, hogy ismerős is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet ülni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánnál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasztják azt. Orbánszfű is ismerős? Az Orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek Orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dolgot ködborít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy, és készít Orbánszfűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érezzük magunkat sokkal jobban. A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az Orbánszfű teát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült teát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szélülés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet a vérnyomás, szapor, rendellenes szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok rávenni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bárkivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát menjél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelés. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a problémá elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az embernek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámnak, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák, és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emelik a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már gyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát az a délre már hullámat érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszük meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még beteget is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezében. Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezében a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt nem volt. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem hitta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszaka? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. Tehát a napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy tihetjük, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik egy kis csoki, másik kérdő édesség. Na, sorát. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor ide elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávé, és nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János Apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkednek. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen, ügyelj arra, hogy a te lelki élet bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitelet. Ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiekre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Milyen életünk legyen? Jó. Jó életünk legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalomnak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavára hallgass, hűségesen hallgass, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reálam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyítod. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítod. Vedd igénybe, segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyünk. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király,

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Nagyon sok mindent akarok mondani, egy kicsikét másféleképpen, mint ahogyan az eddigi előadásban szó volt, mert ez egy fordulópont a Biblia tanulmányozásában, egy új műfajú egység következik, és egy kicsit erről a műfajról szeretnék beszélni. Pontosan szeretnék egy kicsit ismételni is. A Biblia szóban született. Ezt mindig hangsúlyozni kell, tudnélik, tessék végig gondolni azt, hogy milyen ősrégen írták le a legrégibb részeit a Bibliának, illetve keletkezett a Biblia legrégibb része. Ennek a leírási formája szinte lehetetlen volt olyan formában, mint ahogy ma írunk. Nem azért, mert nem tudtak írni az emberek, hanem az írás anyaga például cseréptábla volt. Ezt egyszerűen gondolni, az összes zsoltárt egy cseréptáblába, szatyorba cipelte valaki, és fellapozta, kikereste a cserepeket. Vagy gondolják végig, később aztán a papírus tekercsek idejében egyre másra ugye papírus tekercsekre írták ezeket a bibliai könyveket. Lehet ezt gondolni, hogyha valakinek valami eszébe jutott, hogy hogy is volt, akkor kitekerte a papírus tekercset? Mondjuk a pap ezt meg tudta csinálni egy-két írással jobban összefüggésbe álló ember, bár a héberek nagyon hamar tudtak írni. Egész biztosan tudjuk, hogy a Krisztus előtti 13. században a kisvárosokban is általános volt az írni-olvasni tudás. Ezt egy nagyon érdekes leletből tudjuk, megtaláltak egy házi feladatot, a világ legrégibb házi feladatát, ami egy agyaktábla, egy ásatáskor egy városka, egy észak-izraeli városka ásatásánál jött elő, és ez úgy néz ki, hogy ugye az első betűket, az ABC, a héber ABC alfabét első betűit kiírta a tanárbácsi, ezek nagyon szép betűk. Utána sokkal gyengébben a nebuló gyakorolta ugyanazt a betűt soronként, ma is így tanítanak írni, nem? És ez 13. századból származó dolog. Na de, az, hogy szóban született, ez azt jelenti, hogy olyan formában kellett, hogy megszülessen a Szentírás, hogy könnyen emlékelhető legyen. Nem? Sokkal másabb mondjuk megtanulni egy verset, mint mondjuk a Népszabadság vezércikkét. Nem? Sokkal nehezebb megtanulni, vagy egy prózai szöveget. Most éppen ezért a Biblia ilyen nagyon tömör, és a szóbeliséghez nagyon közel álló műfai csoportokból áll. Ez az első, amit kellene tudni. Egy nagyon híres francia hermeneutikával foglalkozó tudós, aki a 20. század közepén élt és működött, Ricoeurnek hívják, azt mondta a Bibliával kapcsolatban, hogy ötféle beszédmódot rögzít a Biblia, és ez az ötféle beszédmód az, amiből aztán megszületett a leírt formája a Bibliának. Tehát ezt úgy kell elgondolni, hogyha nem arról van szó, hogy amikor Ábrahám Palesztina földjére érkezett, ott rohant utána gyorsíró ceruzával egy titkárnő, és feljegyezte, hogy mit csinált, hanem Ábrahám szóban továbbmondta azoknak a fontos eseményeknek a sorát, amelyekben Isten üzenetét látta megvalósulni. Na most ezt apáról fiúra adták tovább, és minden ilyen szóbeli hagyományozásnak az a tulajdonsága, hogy tömörödik. A Biblia azért ilyen hallatlanul tömör könyv, mert ugye, ha megtetszenek figyelni, mindjárt vannak ilyen szóbeli hagyományai, nem? Életünk eseményei, amit sokszor el szoktunk mesélni. Tessék megnézni, milyen tömören, lényegre törően tudjuk elmondani. Ez azért van, mert a szumeriségnek ez a tulajdonsága, hogy kikristályosodik. Olyan, mint egy hegyoldalról lepattanó kő, ami belekerül egy patakba, és a patak minden felesleges élét, az emlékezés minden felesleges élét lecsiszolja ennek az emlékmorzsának. És így van a Bibliában is. Na most, ez az ötféle beszédforma a következő. Van elbeszélő beszédforma, van rendelkező beszédforma, például a törvények. Van egy profétai beszédforma, aminek az a lényege, hogy így szól az Úr. Van egy költői beszédforma, ilyeneket láttak a zsoltároknál, és van egy bölcsesség beszédforma, amiről ma fogunk beszélni. Na most, az, hogy írásba foglalták ezeket a emlékeket, ez nem rögtön akkor történt, amikor mondjuk Ábrahám élt, vagy Mózessel történt valami. Egész biztos nem Mózes írta le a saját halálát Mózes 5. könyvében. Hanem ez egy olyan közös hagyomány volt, amit apáról fiúra minden héten, minden szombaton tanítottak. És különösen a babiloniai fogság utáni idő, illetve alatti idő, illetve az ezt megelőző idő, amikor először került Izrael tényleg szellemileg veszélybe, mert különböző irányzatok kezdtek hatni. Ugye az asszírok azok gyarmatosítani szerettek volna vallásilag is. Ugye tetszenek emlékezni, ez Királyok krónikák könyve kapcsán volt róla szó. Akkor nagyon fontos volt megőrizni a tiszta tanítást. A tiszta emlékezést. Hogy így mondjam, a nemzeti tudatát a zsidóságnak. Ez nagyon-nagyon fontos dolog volt. Még fontosabb lett ez a fogság után. Ha most példabeszédek könyvéről beszélünk, akkor a mai irodalmi kutatás egy nagyon érdekes dolgot tud példabeszédek könyvéről. Sok mindent, de egy nagyon érdekeset. Egészen biztosak vagyunk abban, hogy ennek a könyvnek a derekas része, egy középső része, ez Salamon nevéhez köthető, és ez salamoni. Nem úgy mondom, hogy Salamon írása, hanem salamoni. Majd ezt meg fogom mondani, hogy miért. Egészen biztosak vagyunk viszont abban is, hogy ez a salamoni gyűjtemény tovább bővült. Ezt megmondja maga a könyv is. Tovább bővült, és legalább 9 kisebb egységből áll össze ez az egész könyv. És ennek a végső lezáródása valamikor a 4. században volt csak, ugye 10. században él Salamon, és a 4. században záródott el, tehát egy 600 évig ezek szóban élő valamik voltak. Egészen biztosan voltak Salamontól lejegyzett dolgok, de ezek állandóan éltek, és újra a memóriával kiegészültek. Mondok én erre egy kis 21. századi példát, vagy 20. századit, mert ez 20. században volt még. Ugye nekünk az egész középkori magyar irodalmunk szinte elveszett. Néhány nyelvemlék olyan, mint mikor egy nagy, mondjuk a bodrog kijönt, és néhány fa kilátszik csak. Körülbelül ez a magyar irodalomnak a helyzete. És akkor Erdély Zsuzsa, ez a nagy folkloristánk, erdélyes folklortudósunk, Dunántúlon elkezdett gyűjteni, és egy öreg asszony végre elmondott egy olyan imádságot, amit népi imádságnak hívunk, ami kiderült, hogy 14. századi magyarul van. És akkor mindenki felkapta a fejét, az összes nyelvész, jé, hogy lehet, hogy 14. századi magyarul tud még valaki. És ezt az öreg nénit elkezdték beszéltetni, kiderült, hogy ő nem tud 14. századi magyarul, még 18. századi magyarul sem, hanem csak egyszerűen arról van szó, hogy az emlékeiben azok a kifejezések, nyelvi fordulatok, amiknek nagyon-nagyon halvány nyomát következtetjük ki, teljes éppen megmaradtak. Mert anyáról leányra szálló imák voltak. Hát azt mondták, ez egy nagy véletlen. És akkor elkezdtek gyűjteni a kutatók. Erdély Zsuzsa tovább gyűjtött, és egy ilyen szép kis kötetre való egyszer csak megjelent. Most már ilyen halomnyi két kötetes, ilyen nagy kötet, népi imádságokat tudunk, és még újabb és újabb, ilyen 14. századi imádságra emlékeznek az emberek. Ez egy nagyon érdekes valami. Az emlékezet tovább épít. És ezek a szövegek, a Biblia szövegei tényleg csak a fogság után, amikor a hellenista nagy-nagy világkultúra nyomása alá került a zsidóság, akkor kristályosodtak ki. És hogyha most még egy lépést tovább megyünk, ebből csak az első század végére lett kánon, ez nem azt jelenti, hogy ekkor írták le, hanem ekkor, korábban is használták, korábban is elfogadták. Végleges formában rendezték. Végleges sorrendjét állapították meg ezeknek a könyveknek. Erről is érdemes egy kicsikét beszélni. Már Jézus életében úgy van, Jézus idézeteiből is tudjuk például, hogy elől volt Mózes öt könyve. Ez az Mózes öt könyve, az első előadáson ezt elmondtam, most csak ismétlek, ez volt a Tóra. A Tóra az azt jelenti, hogy útbaigazítás, tanács. Ez az öt könyv képezte a zsidóságnak és a kereszténységnek egyformán az alapját. Utána jöttek a proféták, és ezek a proféták nagyon érdekes módon ilyenek, hogy Józsué könyvét az profétai könyvnek tartották. Dániel könyvét nem tartották profétai könyvnek. Meg lehet kérdezni, hogy miért, ennek van oka. Tehát Józsué bírák, Rut könyvét nem tartották profétai könyvnek, Sámuel két könyve, Királyok két könyve, ez a profétáknak az első része, mert ezekben az üzenet az Istennek, most egy héber szót fogok mondani, a dábárja, a dábár, az igét jelent, meg tárgyat jelent egyszerre. Ahogy nálunk is az ige több jelentésű szó, mert jelenti a cselekvést jelentő szókat, és az ünnepélyesen elmondott szó, ez is ige, nem? Ugyanígy a héberben a dábár az dolgot jelent, eseménytörténést, és dábárt jelenti az, ami a profétai kinyilatkoztatás. Mert a profétáknak a késői szakasz azok az író proféták. Ez Ézsaiással kezdődik, Jeremiás, Ezékiel, és utána 12 kis proféta. Dániel nem tartozik ide. Hanem Dániel könyve és egy többi könyve egy harmadik csoportba tartozik, de ennek az üzenete nem a Tóra és nem a dábár már, hanem ennek az üzenete az, amit héberül úgy mondunk, hogy écá, ebből van, hogy ez a magyar szó, hogy van egy écám, ami gyakorlati tanácsot jelent. És ezekhez tartozó könyvek között is van egy rend. Én most a héber kánon mondom, mert a mi kánonunk, tehát a mi könyvsorrendünk, ami a mi Bibliánkban van, ez Alexandriában alakult ki a harmadik században, és ennek a kialakulása, ez nagyon érdekes, hogy miért, mert jobban megfelel a görög gondolkodási módnak, azért tették ebbe a sorrendbe, de azért a héber gondolkodásra is oda kell figyelni. Amíg a Tóra, tehát Mózes öt könyve arra abban igazít el, hogyha megszorulok az életben, tanácstalan vagyok, akkor tanácsra van szükségem, addig a profétai könyvek, úgy, amit mi történelmi könyveknek mondunk, úgy, amit mi igazán profétai, tehát leírt profétai könyveknek mondunk, az egyformán arra vonatkozik, hogy Isten hogy látja a történéseket, a világot. Tehát az Isten világ irányító tevékenységéről szól a nép életében, az emberek életében és az egész emberiség életében. Azt lehet mondani, ez egy felülről látott történelem. Ez a profétának a lényege. A proféta az nem a jövendőről beszél, nem jövendőmondó. Azért mondja a Biblia nagyon sokszor, hogy jövendőmondók és proféták. Ez nem szóismétlés, hanem ez egy más dolog. A jövendőmondó az azt nézi, hogy holnap mi lesz, a proféta meg azt nézi, hogy Isten ma mit gondol. Ez a kettő közötti különbség. Mit gondol az én életemről? De ez a harmadik valami, az pedig az Isten tiszteletről beszél. Hogy kell az Istent követni a gyakorlati életben, a gyakorlati Isten tiszteletéről. Nem úgy, ahogyan a Tóra, hogyha megszorultam valami erkölcsi kérdésben, mi igazít el, nem úgy, ahogy a Tóra, hogy honnan jöttünk, hová megyünk mi a történelem útján, nem úgy, mint a proféták, hogy Isten hogy látja a mi történelmünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket, mert Isten az egészet látja, és Isten hogy igazít el, hanem ez az írások sora écákat ad. gyakorlati eligazításukat ad a gyakorlati Isten tisztelethez. És ide tartozik az összes többi könyv, amit nem soroltam el. Elmondom ezeknek a könyveknek a sorát. Ez is nagyon érdekes. Van három pillére ennek az egész kánoncsoportnak. Az első pillére ennek a kánoncsoportnak a zsoltárok, amit múltkor tetszettek venni. A zsoltárok tulajdonképpen nem másak, mint a szívnek, a belső embernek az Istennel való kapcsolatáról érzelmi szinten hogyan tudunk kommunikálni, ehhez adnak segítséget a zsoltárok. Ezért van az, hogy az embernek érzése is vannak, és az embernek a gondolatai összefüggenek az érzéseivel. Isten, ember és világ ebben mind megjelenik. Gyönyörű szép természeti leírások vannak, gyönyörű részek vannak az emberi érzések, az emberi kapcsolatoknak a konfliktusairól, épp úgy, mint a szép oldaláról, és Isten is az ember kapcsolatáról. Ezek a zsoltárok. A második ebben a sorban, Jobb könyve, a Héber kánon szerint, Jobb könyvében pedig, ugye tetszettek róla hallani, egy nagy-nagy drámáról van szó, hogy hogy is van, hogy az Istennel való kapcsolatom az nem egyszerűen úgy van, hogy ez mindig jó és mindig szép, hanem egy nagy konfliktust élünk át. Az élet nagy konfliktusáról van szó, ez a második alap, hiszen tele van konfliktusokkal az életünk. Nem csak szép érzéseink vannak, hanem konfliktusaink vannak. A harmadik ebben a sorban a példabeszédek, amiről most fogok beszélni, és ez a bölcsességről szól. Na de mi az, hogy bölcsesség? Ezt kellene egy kicsikét körüljárni, mert Izraelben ez egy intézményes forma volt. Az első előadáskor én már említettem ezt a jeremiási szöveget, mégiscsak hadd olvassam, mert nagyon érdekes ez a jeremiási szöveg. Jeremiás életének egy nagyon érdekes konfliktusával kapcsolódik. A 18. fejezete beszél Jeremiás könyvének erről az egészről. Amikor Jeremiás ugye elmegy a fazekashoz, és akkor az Úr elküldi a fazekashoz, és akkor a fazekas házában mond egy példázatot. Ugye megy vele a nép, és akkor ez egy ilyen mindennapi életben egy szerepjátékszerű példázat, amit mond, de nem ezt akarom belőle mondani, hanem a 18. verset. Erre ugye megharangszanak a papok és az írástudók, erre Jeremiás egy énekben foglalja össze versben megint, hogy könnyebb legyen emlékelni a maga mondani valóját, a 13-tól 17. versig ez vers. A 18. versben viszont megszólalnak az ellenfelek. És ezek az ellenfelek azt mondták, akkor ezt mondták már az ellenfele Jeremiásnak, jertek, tervezünk merényletet Jeremiás ellen, mert nem igaz, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács, a profétánál ige. Gyertek, győzzük le vitában, és ne vegyük figyelembe egyetlen szavát se. Most én ebből nem a szituációt akarom kiemelni, majd a Jeremiáshoz érünk, akkor bizonyára erről bőven lesz szó, hanem az, hogy itt három olyan tisztség van, ami az ókori értelmiséget, az izraeli értelmiséget jellemezte. Ugye az első a papnál a tanács, a tóra. A papnak az volt a dolga, hogy tórát hirdessen. Azután a bölcsnél van az éca, amit itt tanácsnak fordít, és a profétánál pedig van a dábár, az ige. Ugye? Ez a három tisztség volt, ami működött Izraelben. Na most, de ennek a bölcsnek mi volt az igazi dolga? Ez a szó, hogy bölcs, egy kicsikét félrevezető. Mert mi a bölcs alatt mindig valami filozófust értünk, vagy valami okoskodó embert. Hogyha én most Descartes-ot veszem segítségül. Descartes azt mondja, hogy a bölcsesség minden az ember által megismerhető dolgok summája. Ez túlságosan elméleti az ókori keleti embernek. Az ókori keleti ember nem ilyen teoretikusan beszélt a bölcsességről sohasem. Nem ennyire intellektuális, mint az európai. Az európai bölcsesség fogalma az egy intellektuális fogalom. Az ókori bibliai bölcsesség az mindig praktikus bölcsesség. Erre egy csomó igét tudnék olvasni, ha volna időnk. ugye nagyon kell szaladni, hogy nagyon érdekes könyvről legalább valami magyaróhéjban egy összefoglalót tudjak adni, de ezeket a műfaji fogalmakat nagyon tisztázni kell, hogy pontosan értsék, hogy miről is van szó. Például ilyenek vannak az Ószövetségben, Mózes második könyve 35. fejezetben, a hozzáértő szövőnőket bölcseknek nevezi. Azután a munkásokat, akik a templomot készítették, az bölcseknek nevezi. Vagy a kereskedőt, hogyha jól végzi a munkáját, akkor bölcsnek nevezte a Biblia, például Ezékiel könyvében. Sőt, a minisztereket, hogyha jól kormányoztak, bölcseknek nevezte az ige, úgy látszik, akkor még voltak okos miniszterek. A bölcsesség tehát mindig valami praktikus dolog volt, nem? Olyan valami, aminek gyakorlati haszna volt. A bölcsesség ezen belül a tenni tudást, a hozzáértést jelent. Tehát a bölcs ember olyan, aki tenni tudott, aki hozzáértő volt. Bölcs volt az az ember, aki ránézett erre a dologra, és azt mondta, ebből én ezt meg tudom csinálni. Bölcs volt egy jó iparos, bölcs volt egy jó szakember, de ugyanígy szellemiekre is vonatkoztatták a bölcsességet, olyan ember, akinek volt figyelembe vehető tanácsa. Akihez el lehetett menni, megint mondom a szót, écáért. Olyan tanácsért, ami a gyakorlatba beválik. Na most, tehát a bölcs csak hivatala, ugye itt ugye a prófétáknak és a papuknak volt hivatala, pontosan az volt, hogy a gyakorlatba igazítson el, gyakorlati tanácsokat adjon az embereknek. Ez volt a bölcsnek az igazi dolga. Na most, ez a fogalom nem csak Izraelnél volt meg, hanem ez a bölcsesség, ez az egész ókori keleten ismert volt. Különösen Egyiptomban. Az egyiptomi bölcsekről tudunk nagyon sokat. Az Egyiptomban ez egy külön osztály volt, ez az írnokok osztálya volt, akik ezt a bölcsességet gyakorolták. Olyan autentikus ember volt, tehát olyan hozzáértő, olyan szakértő ember volt, akinek a tanácsát figyelembe kellett venni akkor, hogyha boldogan, rendesen akartunk élni. Mert az egyiptomi úgy gondolta, van egy világrend, ugye ez könnyű volt egy olyan világban nézni, ahol minden a Nílus áradásán fordult meg. Ha nem árad ki rendesen a Nílus, akkor éhen halt a fél Egyiptom. Ez így volt. Tehát a bölcs az volt, aki tudta az időjárás, az időt, a csillagok járásából tudta az időjárásnak az eseményeit, pontosan fel tudta mérni a földet. Bölcs volt az, aki gyakorlatba el tudott igazítani. És erről azt mondták, hogy van egy ma'at, ez egy egyiptomi szó, ami a tulajdonképpen nem más, mint a természet és a társadalom igazi célja, igazi állapota. Ez a gondolat Izraelben is megvolt, persze nem így hívták, hogy ma'at, hanem ezt úgy hívják az Izraelben, hogy mispát. Ez nem más, mint Istennek az a törvényes rendje, ahogyan megteremtette a világot. Isten egy rendet teremtett ebbe a világba, és a bölcs az, aki ezt az isteni rendet felismeri, és tanácsot tud adni arra, hogy az én életem akkor lesz boldog, hogyha ez a ma'at, most egyiptomi szóval, vagy ez a mispát, éver szóval, megvalósul az én életembe. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A bölcs az, aki arra abban tud nekem segíteni, hogy az én életemben ez az isteni jogrend érvényesüljön. Ez az isteni jogrend valahogyan kikristályosodjon bennem, mert én akkor vagyok boldog, hogyha bele tudok simulni, szinkronba tudok élni a világgal. Na most, ezeket a felismeréseket ugye nagyon hamar leírták. Elsősorban a királyok számára írták le. Tudnélik, az ókori királyokról sok minden rosszat hallunk, és joggal hallunk, viszont az ókori királyok nem hoztak törvényeket. Ez egy nagyon érdekes dolog, a rómaiak kezdtek a uralkodók törvényeket hozni. Az ókori keleti ember el sem tudta gondolni, hogy egy király törvényt hoz. Egy királyos törvényt hirdethetett, csak hozni nem hozhatott. A törvény az van. A törvény az egy közös, kollektív, szóbeli hagyomány volt, amit az idős emberek őriztek. Ezért ültek az idősek ott minden palesztin városnak a kapujába, és az a kapuba ülő öregek ugye a régi szokásjogok alapján tisztában voltak a bölcsesség alapjaival. És ez a bölcsesség, ezek nem egyéni bölcsességek voltak, és most itt már a példabeszédekről egy nagyon fontos dolgot hadd mondjam. Példabeszédeknél, majd fogom mondani melyik részben, de az egész példabeszédekre igaz, szó szerint meg lehet találni a példabeszédben idézett mondásokat úgy Egyiptomban, mint Babilóniában, mint a régebbi korban, mint az újabb korokban, szinte közmondásszerűen ismétlődnek ezek. Most erre mit mondjunk mi, hogy ez nem Isten kinyilatkoztatása? Hiszen sokkal régebbi szövegeket ismerünk, mint amilyen régi leírása van a példabeszédek könyvében ennek a bölcsességnek. Nem ezt kell mondani. Itt nincs copyright. Az ókori irodalomban nincs copyright. Ezt el kell felejteni. Az ókori írók, például Plinius az azzal dicsekedik, hogy én egy büdös szót sem, Plinius természetről című könyvét elolvassák, de egy kicsit népiesen a diákoknak így szoktam mondani, Plinius mester leírja, én itt egy büdös szót sem találtam ki, semmit sem mondtam, hanem 37 könyvből írtam össze ezt a könyvet. És írtó büszke, hogy 37 könyvből írta össze a könyvet. Ez az ókori írónak a gondolkodása. Csak a reneszánszban jön az individualizmus, amikor az író mindig olyat akar mondani, amit még nem mondott senki. Az ókori ember nem így írt, nem így gondolkodott. Ezért a Bibliában is úgy van, hogy ezek kollektíven felismert igazságok voltak, amiket természetesen az ő hitük mércéjén, Istennel való kapcsolatuk mércéjén, a kinyilatkoztatás mércéjén mértek le, és így lettek kinyilatkoztatás rangú igék. Isten a kinyilatkoztatásban, az ihletésben, amit úgy szoktunk mondani, nem azt csinálja, hogy lediktál valamit az embereknek. A proféták, a Biblia írói, azok nem az Isten írótollai, ez nagyon naív és nagyon 20. századi elképzelés. Ezek az emberek olyan emberek, akiknek az agyuk kinyílt arra, hogy megértsék az Isten titkait a mindennapi életben. Az ihletés, az most vegyük Ábrám történetét, ami jó régen volt. Mi az ihletés? Ábrámot Isten ihlette, vezette szavával, hogy végig élje úgy az életét, ahogyan ennek az életnek a vázlata a Bibliában fennmaradt. Isten ihlette azokat az embereket, akik ezt továbbmondták, apáról fiúra, apáról fiúra. És Isten, amikor kikristályosodott ez a szóban továbbmondott ige, ihletett embereket, akik ezt lejegyezték. Nem a maguk elgondolását jegyezték le, hanem ezt lejegyezték. És azután itt még nincs vége az ihletésnek. Amikor én olvasom ezt az igét, és Ábrahám hitében felfedezem az én hitemnek az elemeit is, és elkezd nekem prédikálni, hogy így mondjam, ez az ige, akkor engem is ihlet ugyanez az Isten. Tehát az ihletés ez nem egy pont, amelyik ott ül az író tollnak a hegyén, hanem az ihletés az a folyamat, ahogy Isten a maga gondolatait megérteti velem. Ez egy kommunikációs folyamat. Ezt nagyon-nagyon fontos tudni. Éppen ezért a példabeszédek könyve ez egy azért csodálatos gyűjtemény, mert ebben azt lehet mondani, az ókori keletnek minden értéke, ami a bölcsesség, most ilyen értelemben, ahogy elmondtam a bölcsesség értékét, a gyakorlati életbölcsesség értékét, sűrűsödik. A példabeszédek könyve ez egy csodálatos gyűjtemény, amiben az ókori kelet, hogy így mondjam, bölcsességének a krémje benne van. Na most ezt az irodalmi műfajt nem csak a Bibliából ismerjük, Ugaritból ismerünk például példabeszédekhez hasonló szövegeket. Egyiptomból ismerünk több ilyen könyvet. Egyik, amelyik talán a 12. században keletkezett, az nagyon hatott a példabeszédek könyvére, szinte szóra vannak azok a tanácsok benne, majd fogom mondani, hogy hol. Azután ilyet ismerünk, Egyiptomban másat is, újabbakat is, régebbeket is. A babiloniai kultúrában, az asszír kultúrában ismerjük ezt a műfajt. Tehát ez a műfaj élt. De hogyha ezeket vesszük, akkor azt lehet mondani, és a rendelkezésünkre álló forrásanyagokat összevetjük, akkor azt lehet mondani, hogy a 21. századi ember számára az igazán értékes, az az, amit a példabeszédek könyve tartalmaz. Nagyon sok párhuzam van benne, de ebben van a kikristályosodott formája, talán azért, mert elég hosszú ideig szóban éltek ezek a mondások. És ezerszer kipróbált mondások voltak, és ezerszer végiggondolt mondások voltak. Ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés. És az is valószínű, sok szempontból, hogy ez valahol Alexandriában nyerte el a végső írásbeli formáját a IV. Században, pontosan akkor, amikor az első nagy globalizációs hullám elöntötte a világot, ez a hellenista kultúra volt. És tulajdonképpen a hellenista kultúra az megpróbálta minden idegen embert becserkészni ebbe a kultúrába, és a Biblia képezett egy hatalmas nagy gátat ebben, mert mindaz, ami az atyák hagyománya, gyakorlati életbölcsessége, amit az hellenizmus nem sokra becsült, az ebben összegződött, és bizony a IV. Századi embernek nagyon sokat jelentett ez a másféle látás. Nagyon sokat jelentett, hogy Istennel hogy lehet látni a hétköznapokat. És én most itt nem akarok eltérni a témától, rögtön már is a példabeszédekkel kezdek beszélni, de azért egy mondatot engedjenek meg. A 21. századi embernek is, keresztény embernek is az egyik legnagyobb gondja az az, hogy az ünnepnapi kereszténységből hogy lesz végre hétköznapi kereszténység. Hogy lehet, most tudom, ezt pejoratíve szokták használni, apró pénzre váltani a mi hitünket. Mit jelent hinni a munkahelyen, a családban, az életben, hogy lehet járni úgy, hogy én igaz ember legyek? Annál izgalmasabb ez a kérdés, minél nagyobb prés nehezedik az emberre, hiszen a 21. századi embernek a nagy-nagy dilemmája az, hogy hova tovább az erkölcs, az egy ilyen kérdőjellel felírt valami lesz. Elfelejtettük azt, hogy minden, amit tudunk, mindenünk, amink van, az erkölcsi kérdés. És ebben nagyon sokat segít a példabeszédek, nagyon ősi jó tanácsok, amikben, hogyha beletetszenek felejtkezni, akkor mindig van ilyen aha élménye az emberek. Jé, ezek a 3000 éves, vagy van, ami ennél is régebbi tanácsok, hogy ma is élnek. Azért, mert ma is emberek vagyunk, és ezek a mi emberségünknek a végső titkához visznek. Na most, ezek után a műfai legszükségesebb tennivalók után, most én csomót átlapozok, tessenek nézni, még egyet átlapozok, és még egyet átlapozok, és még egyet átlapozok. Nézzük a példabeszédeket. Ennek a könyvnek ugye az a címe, hogy most héberül is mondom, Mislé Salomó. Mislében benne van ez a szó, hogy másál, ami egy irodalmi műfaj. Most nem mondom el, hogy milyen, meg kímélem magukat ettől. És valahogy Salamó mondása, így lehetne mondani inkább, mint példabeszéde, ez egy kicsit dolog, kicsit nehézkes dolog, régies dolog. És most nézzük, hogy ebben a könyvben tulajdonképpen mi is van. Példabeszédek könyvét, ha megtetszenek nézni, és figyelmesen tetszenek olvasni, ez 9 részből áll. 9 különböző gyűjteményből. A legfiatalabb, valószínűleg ami a 4. századba keletkezett, ez az első 9 fejezet. Ezt sok mindenből lehet tudni, mert az alapvető bölcsességi mondások itt egy egészen különleges formában jelentkeznek, ami az 5.-4. századra jellemző gondolkodási mód. Na most mi történt itt tulajdonképpen? Az, hogy egy nagyon ősi kincset nagyon jelenvaló módon végig gondoltak az emberek, és így írták le. Ez az első 9 fejezet. Na de, jellemezzük azért ezeket a fejezeteket, és azt lehet mondani, hogy az első 9 fejezet, tehát mindenképpen a fogság után szerkesztették. Ennek van egy felirata, hogyha a bibliájuk itt van, akkor lapozzunk a könyvben, ugye az első fejezet, első verse a címe ennek az iratnak, Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Kész. Ez a szakasz egészen tart a 9. fejezetig, mert a 9. fejezet végéig, a 10. fejezet egy új címet ad az első versben, Salamon példabeszédei. És aztán majd így mindig mondom a címeket. De először ezt az első részt nézzük, ami ugye a legközelebb van az emberhez. Ennek az egész könyvnek, és ennek azt lehet mondani, hogy ez az első 9 fejezet az egész példabeszédek gyűjteményének a teológiai alapját adja meg. Méghozzá avval, hogy a bölcsességről beszél. Látszik az, hogy ez a legkésőbbi, mert ekkorra már a 4.-5.-4. századra így kell mondani, kérdőjeles lett, hogy mi is ez tulajdonképpen a bölcsesség. Kezd indulni a görögség, kezd indulni egy egészen másféle filozófiai gondolkodási mód, és a bölcsesség az nagyon messze van a filozófiától, az ugye elmondtam, hogy nem filozófia. Mi is ez a bölcsesség tulajdonképpen? És hogyha most kezdjük olvasni a könyvet, erre nagyszerű feleletet adunk, így kell csinálni egy jó könyvet, ez így kezdődik. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat, fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást, hallgat rád a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és a találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Ez az alap. Ebben nagyon sok érdekesség van, rögtön az elején, ugye, elmondja, hogy a bölcsességet és az intést. Tehát az igazi bölcsesség az nem az, hogy nekem van igazam, mert ma a bölcs úgy akar lenni valaki, hogy nekem van igazam. Ugye én vagyok az, aki a bölcsek kövét szorongatom, és ezért tudok mindent. Nem. Az igazi bölcsesség az mindig intés. Az igazi bölcsesség egy olyan életelv, amelyik állandóan figyelmeztet, olyan, mint egy beépített vészcsengő, hogyha félrelépek, most ezt tessék nagyon áttételesen venni, félre lépek erről az útra, akkor megszólal bennem ez a vészcsengő, nem? Az ember különben erre hajlamos, erre a vészcsengős helyzetre, tessék csak végig gondolni, hogy vannak ilyen mindennapi tapasztalataink is, nem? Hogyha, mit tudom én, ha illetlen dolgot csinálok valamit, akkor hogyha magammal vagyok négy szem közt, akkor is el szoktam pirulni, nem? Az emberben vannak ilyen beépített vészcsengők, nem? Ettől vagyunk emberek. 21. századnak pedagógiájában az egyik legnagyobb gond az, hogy az utóbbi időben ez a úgynevezett liberális pedagógia, ami azóta megbukott teljes egészében az Egyesült Államokban, óriási kárt okozott és megbukott, az pontosan azt mondta, hogy gátlásokat ne építsünk az emberbe. Most a gátlástalan ember az milyen? Ez a tökéletes társadalmi ember? Van ebben egy igazság, hogy egészségtelen gátlásokat ne építsünk az emberbe. De tetszettek látni olyan folyót, ami gát nélküli? Tudnék, a part az gát. A Dunának nem lenne gátja, vagyis partja, akkor ez lenne a világ legnagyobb pocsolyája. Mert a gát nélküli folyót úgy hívják, hogy pocsolya, nem? Hát tessék végig gondolni. Tessék ezt végig gondolni. Ezért mindig a bölcsesség intés. És ezt az intést állandóan figyelni kell. A másik nagyon érdekes itt, ugye, hogy nem mindegy ám, hogy milyen ez az intés. Azt mondja, fogadd el az okos intést, az igazságot és a törvényt. Tehát csak az okos intést, az igazságot és a törvényt fogadd el. De benne van megint az a három, amiről a Biblia szólt. Az écát fogadd el, a tórát fogadd el, és a dábárt fogadd el. Ugyanezt mondja ez az ige. Ugye milyen érdekes? És akkor azt mondja, ezek adnak az együgyűnek okosságot, és aztán azt mondja, és így megértem a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és a találós kérdést. Erre nem nagyon szoktunk gondolni, hogy minden bajunk onnan származik, hogy mi mindig, amikor egy gondolatot mondunk, absztrahálunk, mindig képben gondolkodunk. Ez az embernek a tulajdonsága. Hát tetszenek erre gondolni, hogy leírom ezt magyarul, hogy M betű. Ez egy kép, nem csak a betűkép, hanem azért M betű ilyen, mert ez a mare latin szóból jön, ami tengert jelent. Ott van a két hullám. Vagy a zsidóul is tudok, héberül is tudok ilyen példákat mondani. Ott van az első betű, ez az alef. Van két szarva, ez azt jelenti, hogy ökör. Meg van a két szarva fej, ez egy ökörfej. Vagy az van, hogy dalet, ez így néz ki, így. Tudják, mit jelent? Ajtófélfa. Vagy görögül már egy kicsit ismerősebb. Azt mondom, hogy xi. Biztos mértamból tetszenek gondolni. Mit csinál így? Melyik állat csinál így? Ksz. És úgy is írjuk, nem? Úgy néz ki, mint egy kígyó. És így tovább. Az ember állandóan képekben gondolkodik. Na most, egy példázat az közel vihet a dologhoz, és messze vihet a dologhoz. És most itt egy nagyon fontos dolgot mond.

Az életünknek rengeteg ilyen dolga van. Tessék megnézni, hogy mennyire képletesen beszélünk. Most egy kicsi ilyen politikai jellegű dolgot hadd mondjak, hogy az ELTE-n 1990-ben az orosz tanszék előtt a diákok tiltakoztak az ellen, hogy kötelező volt az orosz. Ugye, és ez 89 őszén volt, és hát akkor kijött ugye a rendőrség, hogy mi jogon tiltakoznak, és feloszlatták a tüntetést, és elkaptak három gyereket, és azt mondták, hogy hát ti szovjet ellenes propagandát üztök. Azt mondták a fiúk, hogy mi? Hát mi volt a táblánkra kiírva? Tudják, mit írtak ki a táblára? Azért a török nem volt kötelező nyelv. Le volt írva az, hogy Szovjetunió? Le volt írva, hogy orosz nyelv? De fiúk azt mondták, hogy az önök fantáziája mocskos, nem? Na most ez rengeteg formában van. A bölcsesség, a Biblia szerint pontosan az, hogy a képeket helyére tegyük. Hogy ne értsük félre. A félreértésnek mindig az a dolga, hogyha én a hasonlatnak az ablakán akarok bemászni az ajtója helyett, ha nem a kilincset nyomom le. Tovább kellene rohannom, ez pedig a második része ennek a könyvnek, amit mondtam, hogy a 10. fejezettől egészen a 22. fejezet 16. verséig tart, ami azért izgalmas, mert ez minden bizonnyal Salamonnak az igazi példabeszéde. Tudnélik, ez nem Salamon nevébe fennmaradt könyv, hanem Salamon valóban leírta ezeket a példabeszédeket. Ő ennek a műfajnak a klasszikusa volt, és Salamon példabeszédeit apáról fiúra őrizték, és nagyon hamar le is írták. Ez a könyv a derekas része. Na most ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy ezek nagyon ősi héber formák. Tehát nyelvi adatokból ezt teljes egészében valószínűsíteni lehet. Kettő. Onnan tudjuk, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ebben 375 velős mondás van, a nagy része ellentétes mondás. Mert mindjárt mondok néhány példát. És mit gondolnak a héberek, hogy írták a számokat? Hát betűkkel. És a Salamó nevét, ahogy a Salamót mondják, ugye mai héberek, a betűinek a számértékét összeadjuk, mit gondolnak, mennyi jön ki? 375, ahány példabeszéd van. Ugye milyen érdekes? És erről a Salamonról, ugye a Királyok első könyve, amelyik a legközelebb, az egyik legfontosabb forrásirat, ez mai nincs olyan régész, aki a Királyok első könyvére egy rossz szót merne mondani, tudnék, ezerszer igazolódott, és egy nagyon hamar írásba került, és nagyon sok okmány alapján készült, nagyon pontos és jó okmány alapján készült írat, fel is sorolja ezeket a forrásokat a Királyok könyve, ezt írja. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet, olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél, az egyiptomiaknak minden bölcsességénél, bölcsebb volt Salamon minden embernél, az Ézrái Étánnál, ez egy sivatagi oázis városka volt, Hémánnál, Kalkonnál, Dardunánál, Máhol fiainál is, úgyhogy híres lett valamennyi nép körében. 3000 példabeszédet mondott, 1500 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libanoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép között, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Ez egy nagyon fontos feljegyzés. Tehát Salamon olyan király volt, aki a bölcseknek ezt, és azért is olvastam el, mert ez volt a bölcseknek a társadalmi pozíciója. Ezekről az összefüggésekről ő nyíltan beszélt. Ezeket elismételgette, elmondta. Valószínűleg el is magyarázta. Ezekben képek, hasonlatok voltak. És ezek mind-mind ilyenek, amik itt találkoztak.

található. Ezek nagyon rövid szentenciák, tehát rövid mondatok, méghozzá mindig paralel mondatok, ez a héber versnek a paralelizmus ugye az alapja. És különösen a 10-től 15. fejezetig, ha megnézzük, akkor ezek nagyrészt ilyen ellentétes mondatok, amik újra és újra itt találhatók, és ilyenből szeretnék olvasni néhányat, csak úgy egészen találomra. A bölcsfiú örömet szerez apának, az apjának, 10. fejezet első vers, az ostoba fiú azonban szomorúságot anyjának. Figyeljék meg, ez egy tökéletes párhuzam, bölcsfiú, okosfiú, apa, anya, öröm, szomorúság, nem? Ezek ellentétes, úgynevezett ellentétes párhuzam. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, a bűnösök mohóságát elveti. Megint egy tökéletes, ellentétes párhuzam. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, a szorgalmas munka meggazdagít. Aki nyáron gyűjt, az eszesi fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget, és így tovább. Ezek mindig ilyen ellentétes képek. Van egy pozitív és egy negatív tulajdonság egymással párba. A 16. fejezet, ez a 10-től 15. fejezetig, ugyanez a gyűjteményhez tartozik a 16. fejezettől kezdődő szakasz, de ebben a 16. fejezetben előkerül nagyon sokszor a király. Tehát ebben úgy lehet, azt lehet mondani, hogy a királynak nagyon fontos szerepe lesz ezekben a fejezetekben. Ez azt lehet mondani, hogy Salamonnak az uralkodási végrendelete. Hogy hogy kell tulajdonképpen uralkodni, hogyha vezetéstudományi példatárat akar valaki ma, mert ezt ma így szokták hívni, akkor nagyon ajánlom a 16-tól 22. fejezetig. Na most, nagyon hamar jön egy harmadik könyv. A 22. fejezetben, ugye, a 17. vers előtt azt írja, hogy itt további bölcsmondások gyűjtemények következik, mert itt valami új következik valóban. További bölcsmondások gyűjteménye. Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavát, figyelje elmén a tudományokat, egy ilyen felszólítással kezdődik, és itt egy nagyon érdekes dolog történik. Fennmaradt az ókori Babilonban, nem is olyan régen, valamikor a 20. század derekán találták meg ezt a bölcsmondás gyűjteményt, egy bölcsmondás gyűjtemény, ami 30 ilyen bölcsmondást tartalmazott, és a szerzőjét is ismerjük, csak ennek a szerzőnek, hogy mikor élt, azzal kapcsolatban vannak hát a fenntartásai a tudósoknak. Most én a tudomány jelenlegi állását, az egyiptológusok jelenlegi állását most kérdeztem meg a Kátai Katitól, aki az egyetemen az egyiptológus, hogy most hogy áll ez, azt fogom elmondani. Ezt a bölcset úgy hívták, hogy Amenemópet. Amenemópet. Ez az Amenemópet valószínűleg a 10. században jött Krisztus előtt, mert az első olyan Amenemópet mondás, ami ránk maradt, az a 10. századi kéziratokban van, tehát ez körülbelül Salamon kortárs ideje. Ő előbb élt legalább 200 évvel, mert akkor is már ugye, mint közismertet idézik, és hát vannak olyanok, akik csak a 600 körül időre teszik. Na most miről beszél ő? 30 részre osztja ezt a bölcsmondás gyűjteményeit. Mindenek felett a becsületességet tartja fontosnak, a határkövek elmozdítása, a mértékek meghamisítása, a rágalmazás, a rablás, ami nem hozhat szerencsét, stb. Ebben a szakaszban nagyon érdekesen ezeket megtaláljuk. Na most a kezünkben van az eredeti szöveg, és kezünkben van a Biblia. Mit mondhatunk? Van, ahol a Biblia szó szerint átveszi. Igen ám, csak ez az egyiptomi forrás az azt mondja, hogy a napisten gondoskodik mindenről, ami van, és ahol a napisten előkerül, az véletlenül se kerül bele a Bibliába. Tehát Salamon, vagy az, aki ezt hozzátette a salamoni gyűjteményhez,
az felhasználja ezekben lévő bölcsességet, de szemmel láthatóan átszűri Izrael igazi hitének a rostáját. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát megtanulja azt a bölcsességet, ami a gyakorlati életben tényleg jó, tényleg igaz. És nem azt mondja, hogy kérem, mert ebben a napisten van, akkor ez egy pogány ostobaság, nem foglalkozom vele, és épp az ellenkezőjét mondom, nem. Ami ebből érték, ami ebből haszon, az azt mondja, az Istentől van, és Isten arra ihleti ezt a profétikus szellemű valakit, aki összeírta a példabeszédeknek ezt a szakaszát, hogy minden értéket ebbe vigyen bele. Ezt a Biblia más pontjain is tapasztaljuk. Hogy ami érték, az mindig bekerül a kánonba, csak ami talmi, az kimarad. Kicsit olyan, mint hogy az aranyat kimossuk. Most ez azért izgalmas, mert mi tudjuk, teológusok meg keresztények, hogy Sátán az mindig féligasságokkal támad. Tessék megnézni Jézus kísértését, ugye kísértés történetet tetszenek ismerni, jön Sátán 40 napi böjt után Jézushoz, hogy ha Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyerek. És Jézus erre azt feleli, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Na de mi lett volna akkor, hogyha Jézus ezt a féligasságot elutasítja? Azt mondta volna, hogy nem kenyérrel él az ember. Igaz ez? És azt mondta volna, hogy csak kenyérrel él az ember. Igaz ez? Tetszik érteni? Ha az igazság felét elutasítom, akkor a hazugságot fogadom el. Ha a hazugság felét lenyelem, akkor az igazságot utasítom el. Tehát pontosan ez a Bibliának a dolga, hogy nem úgy van, kérem szépen, a megtévesztés az soha nem jön, a kísértő az soha nem jön, bekopogtat, jó napot kívánok, én vagyok a Sátán, akarsz elkárhozni, most nagyon népiesen mondom. Nyilván nem így történik, nem? Hanem a féligazsággal. És tessék megnézni az egész életünket, most a vallástól is vonatkoztassanak el. Nem a féligazságokkal van a legnagyobb bajom? Mert a féligazság elfogadása az a gazság elfogadásának a félig való elfogadását jelenti. Visszautasítása meg az igazság felének a visszautasítását jelenti. Ez egy nagyon érdekes dolog. Na, gyorsan robogjunk, most már nem lesz olyan nehéz sorunk, mert a negyedik szakasz, az rögtön, hogyha tovább fordítunk, a 24. fejezet 23. verse, ugye így is kezdődik, ezek is a bölcsek mondásai. Ez egy kiegészítés ehhez az egészhez, a függelék ennek az egésznek. És ezek lényegében ilyen gnómák, úgy szoktuk mondani, ezek ilyen furcsa mondások. Ennek is vannak egyiptomi párhuzamai nagyon sok, tehát ez folytatja tovább. Azt lehet mondani, hogy a könyv írója megismerte az egyiptomi bölcsességet, és ami ebből használható volt, az be is építette a Bibliába. Az ötödik könyv az megint egy nagyon fontos dolog, mert az ötödik könyv a 25. fejezet első versével kezdődik, és ez egy nagyon komoly, és nagyon ezt egyik legősibb részének tartják a salomoni példabeszédeknek, mert így kezdődik. Ezek is Salomon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királynak emberei gyűjtöttek össze. Hogy Ezékiás ugye Salomon után élt 200 éve. És ezeket a példabeszédeket Ezékiás emberei, Ezékiás király ugye hűséges volt az Úrhoz, összegyűjtette ezeket a példabeszédeket, amik szájról szájra terjedtek. Tudnélik, a példabeszédeknek ezt már nagyon sokszor említettem, de még egyszer mondom, pontosan az a lényeg, hogy nagyon könnyen lehet emlékelni ilyeneket. Felhő és szél nélkül ilyen az, aki a meg nem adott ajándékkal dicsekszik. Felhő és szél nélkül ilyen az, aki meg nem adott ajándékkal dicsekszik. Ugye? Ez egy közmondásszerű valami. A közmondásokat is egyszer halljuk, és rögtön ragad belénk. Tehát Ezékiás király, és ez mutatja a kanonizálásnak a folyamatát, gyűjtő munkát végeztetett a bölcsekkel, hogy a mi régi ősi salamoni mondás, azt írják le. Most ez a gyűjtemény a kánon szerkesztőinek a jóvoltából megvan, mert a 25. fejezettől 29. fejezetig ezek ilyen gyűjtöttek. Végül ez a
derékasszony dicsérete, hogy mit tartottak szép nőnek. És a Biblia ezt csodálatosan leírja. Ugye ez a derékasszony dicsérete, én azt hiszem, hogy ez az egyik leggyönyörűbb költemény a Bibliában, ami a nőkről szól. Ezzel zárul ez a könyv. Mit mondhatok összefoglalóan? Azt lehet mondani, hogy a Példabeszédek könyve egy csodálatos kincsesbánya. Azt hiszem, a mai életben, amikor az erkölcsnek valami hallatlan nagy eróziója következett be, amikor köszönő viszonyban sincs a tudásunk az erkölcsel, és elfelejtettük régen azt, hogy amit tudunk, azért erkölcsileg felelősek vagyunk. Nem ártana visszatérni ezekhez a mondásokhoz, és ezeket újra gondolni. Ahogyan a bibliai korban is volt ez. Ugye mondtam azt, hogy ez a salamoni mondásgyűjtemény nem csak egyszerűen fennmaradt pontosan úgy, ahogy van, kikristályosodva és megkövülve, hanem egészen a negyedik századig ez nőtt, alakult, formálódott, és ez egy hatalmas nagy dolog. Ezért van az, hogy mivel szóba született a Biblia, itt kezdtem, és itt is fogom befejezni, mivel szóba született a Biblia, az igének az útja is benne van. Ezeknek bennem kell folytatódni. De folytatódni csak úgy tud, hogy ezt az alapkincset én ismerem, és továbbépítem magamba. Mert ez az az alapkincs, ami kijelöli azt, hogy mit jelent az, hogy embernek lenni. Tessék végig gondolni, és az embert nem azt teszi emberi, hogy két fülek közé szorult a feje, mert akkor legfeljebb csak biorobot. Nem? Az embert azt teszi emberi, ami belül van. Amit úgy hívunk, hogy erkölcs. És hogyha ebbe iránytűt akarnak, akkor sok szeretettel ajánlom a Példabeszédek könyvét. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha ebből egy picit is elvittek, akkor már nem értem hiába. Köszönöm szépen!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

A Biblia fel akar minket öltöztetni méghozzá olyan ruhába, amelyben az élet minden csatájában helyt tudunk állni. Kedves hallgatóink, e gondolat vezeti be azt a Pál apostol egyik levelére épülő elmékedést, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunk fél órájában. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni, remélhetőleg lelkünk megnyugtatására, felüdítésére. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk fognak rádiózni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

A Biblia fel akar minket öltöztetni még hozzá olyan ruhába, amivel az élet minden csatájában helyt tudunk állni. Pál apostol az Efézusiaknak írt levele 6. fejezetében arra bátorít minket, végezetül, atyám fiai, azaz testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az élet csatáiban az Istenben bízó ember egy óriási előnnyel tud indulni, ugyanis a hitének, a bizalmának az alapja egy olyan lény, aki mindenestől szereti az embert. A hívő ember nem feltétlen arról ismerhető pusztán meg, hogy templomba jár, vagy valamilyen közösség tagja, bár ezeknek kétségkívül óriási ereje lehet, hogy az ember hitét erősítsék. De nem itt állnak meg a dolgok, és nem is erre épülnek csak, hanem arra a belső látásra, amivel az ember tudja, és biztos benne, hogy létezik egy olyan szerető lény, akinek nem fogy el a türelme, aki nem csapja rá az emberre az ajtót, aki nem mondja azt, hogy elegem van belőled, vagy azt, hogy már nem vagy szép, kedves vagy szeretnivaló, hanem azt mondja, hogy nekem mindenhogy jó vagy, csak kapaszkodj belém. Erről a harcról ír az apostol, és amikor az öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben mondattal folytatja, a római katona fegyverzetének a képével illusztrálja azt, hogy mit is vegyünk magunkra, hogyha ebben a csatában helyt akarunk állni, amit elsősorban egyébként saját magunkkal vívunk. Azt mondja a 14. versben az igaz lelkűség öve után, hogy felöltözvén az igazságnak mellvasába. Gondolkodtam rajta, hogy valahonnan szerzek egy római hadi öltözéket, és az itt rendelkezésemre álló 11 néhány percben akár egy ilyen felöltözködést is megpróbálok imitálni, de azt gondolom, hogy nincsen erre szükség. Ma már az internet világában könnyedén találhat egy ilyen kis illusztráló videót az ember valamelyik nagyobb megosztó csatornán. A mi elképzelésünk viszont vizuálisan mégiscsak arra épül, amit az apostol leír, és ahogyan ő minden egyes öltözékhez, minden egyes ilyen harci fegyverzethez egy lelki értéket kapcsol. Az előző alkalommal már felvettük ezt a hosszú tunikát, ami az ember második bőreként szolgált a római katonáknál, ugyanis a vasat, a nehéz fegyverzeteket, amiket alul vagy felül, derék alatt vagy fönt felvettek, nem közvetlenül a bőre, hanem erre az egész testet térd alattig beborító tunikára vették. És miután így körülövezték magukat igaz lelkűséggel, nem véletlen, hogy a következő, amit magukra vesznek, az igazság mellvasa. Nyilván, hogyha már sisakot vennének, és azzal úgy próbálnák felvenni az igazság mellvasát, vagy már kezükbe lenne a kard, vagy szóval sokkal nehezebb lenne. Ezeket a katonákat nem ritkán a társaik öltöztették, vagy egymást öltöztették egymás után. De ez az igazság mellvasa különösen fontos volt nem csak a sorrend miatt, hanem azért is, mert hogyha belegondolunk, ez a mellvas, ami egy ilyen mellényszerű nyaknál és hónajnál kivágott vértezet volt, később majd a középkori lovagok páncélinget húznak még alá, ami megvédi a mellvasból kint lévő végtagokat is. Szóval ez a mellvas, ha így meggondoljuk, mit is véd? Orvosilag úgy mondják, hogy a létfontosságú szerveket. Legalábbis a három legfontosabbból kettőt, hiszen klasszikusan a szívet, a tüdőt és az agyat szokták ide sorolni, és bizony a szív és a tüdő mind a kettő védelmet élvez a mellkas páncél alatt, mint ahogy a más létfontosságú szerveknél máj, hasnyálmirigy, a tágabb listát, hogyha vesszük, ezeknek is szinte mindegyike ennek a ruhadarabnak a védelme alá tartozik. Isten tehát rögtön az úgynevezett létfontosságú szervek védelmével kezdi. Az embert egy olyan oltalom alá akarja helyezni, hogy azok a belső mozgatók, az a motor, az a rugó, ami hajtja, ez mind-mind védelem alatt legyen, mert ha ezek védve vannak, akkor még ha egy csatába el is ejtette a kardját, vagy leesett a sisak a fejéről, a legnagyobb testfelület, a mellkas, a hát még mindig védett volt. És hogyan akarja ezt Isten megvédeni? Nagyon szép kifejezés ez az igaz
igazság mellvasa, ami más, mint az igaz lelkűség, ami az őszintességről, az önismeretre való nyitottságról szólt, az önkritikáról. Az igazság mellvasában Pál apostolnál nem egy elméleti tudást említ az apostol, hanem úgy mondhatnánk, hogy a megigazulás mellvasa. A megigazulás az, amit az Isten tesz az emberrel. A megigazulás az, ahogyan az Isten megbocsát. A megigazulás az, ahogyan az emberben helyreállítja a reményt, visszaadja a hitet, önbizalmat ad, megtanítja a helyes önértékelésre. Ahogyan a tékozló fiút hazafogadta az apja, valójában az a hazafogadás, az a megbocsátás, a kegyelem, az, ami a megigazulásnak az eszköze. Mondhatjuk, hogy a megigazulás, az az igazság mellvasát kegyelemből kovácsolják. Mert ez a kegyelem öleli körbe az ember létfontosságú szerveit. Tehát a megigazulás mellvasába felöltöztetett ember átéli azt a tapasztalatot, hogy Isten hazafogadta, hogy az Isten nem úgy néz rá, mint egy bűnösre, nem úgy néz rá, mint egy bajkeverőre, nem úgy néz rá, mint egy szerencsétlenre, egy lúzerre, akivel mindig csak a gond van, hanem Isten ereje és Isten megbocsátása, Isten szeretete ennek az embernek az életében már védelmet tud biztosítani. Átéli, megtapasztalja és megéli azt, mondhatjuk azt, hogy van neki Isten tapasztalata, ami nem egyszerűen csak az, hogy felnézett a csillagos égre, és valakinek tehát lennie kell, vagy elolvasta a biológia könyvet, és azt mondja, hogy mindez véletlenül egy ősrobbanásnál összeálljon, a világ legösszetettebb, legrendezettebb információ halmaza az ember, az élettel, és az még hagyján, mert élni sok egyéb virág, és élőlény, állat is, és bogár, és mindenféle él. Na de ez a lény, ez gondolkodik, ez emlékezik, ez az érzéseit meg tudja fogalmazni, ennek öntudata van. Nem egy ilyen Isten tapasztalat csak, hanem amikor még ez az ember, hogy a híres gondolkodó Pascal mondja, ez a gondolkodó, de törékeny, azaz nátszál, használja ezt a gyönyörű képet, ez a nátszál magára veszi azt a mellvast, azt a kegyelemből kovácsolt, megigazító mellvast, amivel az Isten megmutatja neki, hogy feltétel nélküli megbocsátó szeretettel szeretlek téged. Védelem. Az Isten védelme egyenlő az Isten kegyelmének a megtapasztalásával. Ez az, ami az embert megtanítja szeretni önmagát, Isten szeretetén át, elfogadni, elhinni azt, hogy van esély a változásra, és ha ez már megtörtént vele, akkor ugyanez a kegyelem tanítja meg az embertársa iránt is arra a szeretetre, ami ugyanerről szól. Elfogadom a másikat, elhiszem, hogy meg tud változni, nem tartok haragot, nem veszek össze vele a neten egy komment háborúban, nem valami olyasmit tesz, vagy rosszabb esetben csak én feltételezem, és már is zsupsz kipenderítettem az ismerőseim közül, hanem ahogyan az Isten velem bánik. Ahogyan az Isten a római századossal, a latorral, az őt keresztre feszítő farizeusokkal, szóval a kereszténység lényegéről szól. Egy erős, egész mellkast, a létfontosságú szervek minimum kétharmad részét, de tágabb értelemben 4/5, 9/10 részét védelmező páncélról, amit kegyelemből kovácsoltak, és Isten szeretete izzította olyan keményé, hogy a szeretetlenség önzés kardja nyilvesszői sem tudnak rajta áthatolni. Egy nagyszerű története az apostolok cselekedetei könyvében, amikor a szerecsen komornyik, aki Egyiptomban Jeruzsálembe ment az ünnepekre, hazafelé úton Ézsaiás könyve tekercsét olvassa, és találkozik Filippel, akit az apostoli gyülekezet misszionáriusa volt, maga mellé vesz, és amikor megkérdezi Filipp, hogy érted-e, amit olvasol, és ő azt mondja, hogy hát nem igazán, akkor Filipp elkezdi neki elmondani azokat a részeket, amik Ézsaiás könyvének a messiási, azaz Krisztusról szóló jövendőlései, az önfeláldozó szeretet talán legmeghatóbb leírása, amikor a bárány, a messiás majd itt a földön meghal, és önfeláldozó szeretetről tesz bizonyságot. Na most nem sokkal vagyunk ezek után, az események után, és amikor a szerecsen komornyik ezt megérti, akkor olyan érzése van, mintha valaki felajánlotta volna neki a megigazulás páncélját, mellvasát. Úgyhogy vízhez érve
azonnal mondja, hogy van akadálya annak, hogy én is szövetséget kössek Istennel, és bemerítenél engem, és mondja is neki Fülep, hogy dehogy is, hát a Szentlélek munkája a te szívedben az, hogy fel akarod venni te is ezt a melvast, hogy elfogadtad az Isten kegyelmét, hogy elhiszed most már, és tudod, hogy az Istennek ez a megbocsátó feltétel nélküli szeretete te rád is érvényes. A hit alapja a kegyelem. A kegyelem megtestesítője Jézus Krisztus volt az ember számára. Az a gyönyörű történet, ami az Isten emberré vált Jézusról szól, aki emberként is az emberét szolgálva végül, az ember keze által vész el az embert végig szeretve, és megígérve, hogy majd visszajövök, és mindent újjáteremtek. Ez az igazság melvasa, ez a megigazilás melvasa az, ami az embernek hitet ad. Ez ad békét a szívbe, ez őrzi meg a békében a szívet, amikor a békétlenség nyilai pattognak le róla. Ez tanítja meg a belátás bátorságára is az embert. Ez erősíti meg az akaratra, hiszen ez egy rendkívül szilárd, formatartó ruhadarab. Ez erősíti meg őt a megbocsátásra az emberi kapcsolataiban, mert aki nem tud megbocsátani, vagy gyűlöletet tápol a szívében, amikor ilyenek vagyunk, amikor ez az állapot rabul ejt minket, akkor igazából teljesen nyitott mellkassal megyünk bele az élet csatáiba, ellökve magunktól azt a melvast, amit az Isten felajánlott és ingyen adná, személyesen ránk szabta, és tulajdonképpen logikus lenne, hogy az alsó ruházat után, amit az igaz lelkűség övével körülöveztünk, felvegyük ezt, de őszinték vagyunk, csak még nem fogadjuk el azt, hogy Isten valóban szeret minket, és ebbe a kegyelembe belekapaszkodva hagyjuk rá a harcainkat. Sokszor az őszintességünk, az egyenességünk tesz minket abszolút érzékenyé, ez tesz minket védtelenné, ez tesz minket még sebezhetőbbé. Erre egyetlen egy orvosság van, amit Pál apostol így ajánl fel, hogy álljatok hát elő, és miután körülövesztétek derekatokat igaz lelkűséggel, ne maradjatok pusztán érzékeny, nyitott, szívű, szemű emberek, hanem gyorsan, teszem hozzá én, felöltözve az igazság melvasába. Fogadjátok el, hogy az embernek nem elég látnia az igazságot, nem elég, hogy fájjon az embernek az igazságtalanság. Én azt gondolom, hogy mi 10-ből 9 esetben itt megállunk. Hanem itt jön a következő nagy döntés, hogy tényleg elköteleződjön az ember, és azt mondja, hogy mostantól hiszek abban a szeretetben, de ezzel óriási feladatot vállal ő maga is, hiszen ezek után ő se lődözhet másokra. Ezek után hiszek abban a szeretetben, amelyik feltétel nélkül és megbocsát. Felvettem ezt a melvast, és ezek után mindenkinek fel is ajánlom, mert ez olyan jó békességet ad. És ez a békesség és az öröm az első gyümölcsei annak, hogy valaki megigazult. Hogy valaki megismerte azt, hogy mi az, hogy kegyelem, azaz a meg nem érdemelt jóság. Hogy az Isten még mindig szeret, hogy az Isten annak ellenére szeret, hogy az Isten akkor is szeret, hogy az Isten éppen úgy szeret, és hogy az Isten is lehetne sorolni, de legyen ez inkább a mi személyes tapasztalatunk, hogy írjuk tovább a listát, és egyre vastagabb és erősebb legyen ez a páncél rajtunk.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Néhány érdekesség. Az agyunk 85%-a víz, úgyhogy amikor vízfejűnek mondanak bennünket, akkor nem kell megsértődnünk. Az izmaink 75%-a, a vér 95%-a víz. És hogyha ez az éltető folyadék nem kerül megfelelő mennyiségben a szervezetünkbe, ennek bizony kárát látjuk. Hiszen az összes testfunkciónk vizes közegben zajlik. A hallás, a látás. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire fontos, hogy a könnyünk megnedvesítse a szemgolyót, hiszen így tudunk csak pislantani. Aztán az emésztés, vagy éppen a nyál ezek közül, a fontos emésztőnedvek közül, hiszen nem tudnánk nyelni, nem tudnánk beszélni, hogyha a nyál nem nedvesíteni meg a szánkat. Ezért jó, hogyha kéznél van egy pohár víz, és tudatosan iszunk akkor is, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak. És érdekes dolog, sokszor becsap bennünket a szervezetünk, ugyanis a szomjúság érzetet mi éhségérzetnek gondoljuk, és ahelyett, hogy vizet innánk, eszünk valamit. És ez is extra kalóriákat jelent a szervezetünk számára. Mennyi lenne az elég? Hát ez biztos, nem? Elmondom önöknek, hogy azt a rengeteg mennyiséget, amit elveszítünk, nem kell teljesen vízivással pótolni, hiszen a szervezet valamennyit ebből a vízből, ami a szervezetben található, visszaforgat. A verség megszűrik és visszajuttatja a szervezetnek. De azért a 6-8 pohár víz, másfél-két liter, az legalább szükséges ahhoz, hogy ne csak elvegetáljunk, hanem valóban a szervezetünknek megadjunk minden segítséget az ideális működéshez. Nagyon fontos az is, hogy mikor iszunk. Nagyon sokan akkor isznak először, amikor végre leülnek enni. Ez nem a legjobb. Ugyanis az étkezés közben elfogyasztott víz felhigítja az emésztőnedveket és lelassítja az emésztést. Ezért lehetőleg körülbelül negyed órával, 20 perccel az étkezés előtt igyunk utoljára, és csak 1-2 órával evés után igyunk megint. Nagyon fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk, hiszen egész éjszaka nem ittunk, belülről is mosakodjunk meg. És igyunk meg legalább 2 pohár szobahőmérsékletű vizet. Ez az elején lehet, hogy nem lesz egyszerű, ha nem vagyunk hozzászokva, de meg fogjuk látni, hogy egy bizonyos idő után már igényelni fogjuk. Igényli a szervezetünk, és jó érzéssel tudjuk ezt a feladatot ellátni minden reggel. Nagyon érdekes felfedezése volt Sir Alexander Flemingnek, akit a penicillin felfedezése kapcsán ismerünk talán. Ő volt az, aki azt a felfedezést is tette, hogy az orr és a torok nyálka hártyájában van egy természetes fertőtlenítőszer, a lizozim. Ez enyhén savas közegben nagyon hatékony a kórokozók ellen. El tud bánni a bekerülő vírusokkal, baktériumokkal. De ha ez a nyálka hártya lúgossá válik, akkor tulajdonképpen kaput nyitunk a betolakodóknak. Azt, hogy ez a savas közeg megmaradhasson, azzal tudjuk segíteni, hogyha reggelente hideg zuhanyt veszünk. Ez elsőre lehet, hogy hátborzongatóan hangzik, de bizonyítottan a legjobb módszer arra, hogy ez a nyálkahártya, ez savas kémhatású maradjon. Legjobb védekezés a megfázásos időben. Tehát a víznek a külső használata is nagyon fontos. Nem csak belülről, kívülről is használjuk, hiszen áldásunkra lehet. A naponkénti tisztálkodás nagyon fontos, azt gondolom, hogy erről nem kell beszélni, hiszen a napi tevékenység közben, a verejtékezés közben, a külső szennyeződések miatt eltömődnek a pórusok, és így a méregtenítés a bőrön keresztül, a pórusokon keresztül nem megfelelően tud működni. Tulajdonképpen újabb lehetőséget adunk így a szervezetnek, hogy lélegezni tudjon. Ez a második tüdőnk, ne felejtsük el. Amúgy a fürdő, az esti meleg fürdő vagy langyos fürdő nyugtató hatása van az idegekre is egy stresszes nap után. De amúgy a víz használatának rengeteg formája van. A hidroterápiát a régi emberek használták a napi rutinban, és nem nyúltak mindjárt a gyógyszerekhez, a különböző vegyszerekhez, mert igazából ezek akárhogy is veszük méreganyagok, hanem használtak egyszerű dunsztkötést a torokfájásra, vagy éppen egy váltófürdőt, hogyha éppen levertek, vagy kimerültek voltak, de éppen gondolhatunk a jeges borogatásra is. Amikor valakinek fáj a feje, akkor próbálja meg először azt, hogy iszik egy nagy pohár vizet, és kimegy a friss levegőre, egy picit kiszellőzteti magát. meglátják, hogy sok esetben nem lesz szükség gyógyszerre. Amúgy a kézváltófüldő remek módszer a fejfájás megszüntetésére. Ehhez két kis edény szükséges, az egyikben forró, a másikban pedig hideg víz kell, hogy legyen. 3 percig bemerítjük a kézfejeinket a forró vízbe, és aztán 30 másodpercre áttesszük a hidegbe. Ezt 4-5-ször megismételve meg fogják látni, hogy csodálatosan működik, hiszen a végtagokba fog áramlani a bő vér, ami addig esetleg a fejünkbe tolult. Tessék kipróbálni. Honnan tudjuk, hogy elegendő mennyiségű vizet ittunk-e? Nagyon érdekes ez is. Kétféle tesztet végezhetünk. Az egyik a csípésteszt, a kézfejünkön megcsípjük a bőrt. És ahogy így összefogjuk, utána elengedjük, és ez azonnal visszaugrik és visszasimul, ez azt jelenti, hogy elegendő víz van a bőrünkben, tehát nem vagyunk úgymond dehidratáltak. De hogyha csak szép, lassan mászik vissza, az egy jelzés arra, hogy pótolnunk kell. Újabb vízbevitelre van szükség. A másik teszt pedig a vizelet színe. Ezt mindenki otthon ellenőrizni tudja, hogyha sötétsárga, ez azt jelenti, hogy nagyon koncentráltan vannak jelen benne a méreganyagok. A cél a szinte vízszerűen áttetsző vizelet. Ehhez hajrá, több vizet kell inni. Nézzük akkor még utolsóképpen, mit ír a Biblia a vízfogyasztásról, mert erre is találunk tanácsot a Bibliában. Az ige pedig, amit olvasni szeretnék, Jézus szájából származott, és ő maga így nyilatkozik az igével kapcsolatban. János evangéliumában a 4. fejezet 14. versében ezt olvashatjuk. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy ihatunk abból a vízből, ami után nem szomjazunk meg. Ez a víz pedig Isten szava, Isten igéje. Merítsünk belőle minden nap, hogy felfrissülhessünk, ne csak testileg, hanem lelkileg is. Egészségükre!

Következő receptünk a cukorborsókrémes pirított tönkölykockákkal. Ehhez szükségünk van 2 darab kockára vágott burgonyára, aztán szükségünk van még 500 g, tehát 1/2 kiló mirelit cukorborsóra, persze, hogyha van idény szerint zsenge, friss cukorborsó, az még finomabb. Az első lépés, hogy a burgonyát berakjuk a fazékba, felöntjük annyi vízzel, hogy körülbelül egy 2 ujnyira ellepje. Először a burgonyát kell előfőzni, hiszen az keményebb, több főzést igényel. Ízesítésnek hozzárakunk még 1 darab egész vöröshagymát és 1 darab babérlevelet. Ezután fedőt teszünk rá, és előbb magasabb, és utána alacsonyabb lángon főzzük, miután elkezd forni. Közben elkészítjük a szójatejfölt, amihez 3 deci szójatejet beleöntünk egy turmixba, valamint egy közepes föld burgonyát. Rakunk még hozzá, 1/2 deci olaj kell még, ezzel krémesítjük, és egy kis darab vörös hagyma, ennyi elég is, valamint egy teáskanál só. Ezt jó alaposan összeturmixoljuk, és ez teljesen olyan lesz, mint a hagyományos tejfölünk, de egy növényi alapanyagú tejfölt kapunk, ugye koleszterinmentes, és nagyon értékes anyagokat tartalmaz. A burgonyánk már félig megfőtt, és ekkor jöhet hozzá cukorborsó. Most még vizet öntünk hozzá. Szintén, hogy jól ellepje, és egy magasabb lángra kapcsoljuk. Sót is rakhatunk bele. Szerint. Amikor elkezd főni, illetve forni a vízünk, akkor még egy 5 percet főzzük, így a cukorborsót és a burgonyát együtt, majd összeturmixoljuk botmixerrel, és hogyha még krémesebbre szeretnénk, akkor ezzel a csészés turmixsal turmixoljuk össze, és a tejfölt szintén belehabarjuk, bele krémesítjük. Amíg ez fő, a többi zöldségünk, addig tönköly lisztből készült zsemléből kockát pirítunk. Ilyen finom zsemlét otthonházilag is lehet készíteni. Nagyon egyszerű, és egy értékes, rostban gazdag, vitaminokban gazdag zsemlét, péksüteményt kaphatunk belőle. Érdemes rászánni az időt, hiszen amit mi magunk készítünk, abba tudjuk, hogy mit tettünk, mi van benne, nem? Nem fog csalódást okozni. A zsemlekockákat olaj nélkül egy tepsibe rakjuk, és forró sütőben aranybarnára pirítjuk. Visszük a sütőbe. Itt van a botmixer is, és a levesünk kész arra, hogy összeturmixoljuk. Nem szükséges a hagymát sem kivenni, babérlevelet azt kivehetjük, de a hagyma útközben megfőtt, úgyhogy az is nagyon finom ízt ad neki, ezt ne vegyük ki. Jöhet is bele a szójatejfölünk. Ugye lehet látni, hogy ez ugyanolyan nagyon szép, krémes tejföl lett, mint a hagyományos. És miután felforrt a levesünk, lekapcsoljuk, és még ebbe az edénybe, amiben turmixoltuk a tejfölt, visszamerjük, hiszen így még krémesebb lesz. Ez egy nagyon finom, üde krémleves. Esetleg a gyerekek, akik nem szeretik a cukorborsót, így megszerethetik. Közben elkészült a zsemlekockánk is, rögtön hozom. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Köszöntöm Önöket! Szereti-e Balaljönt annyira, hogyha elrabolnák, letenne Önért 50 millió forint váltságdíjat? Szereti-e valaki ennyire? Biblia alapján azt kell mondanom, hogy igen, valaki szeret. De egész Biblia váltságról beszél. Péter apostol első levelében ezt találjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus megváltott. Nem 50 millió forinton, nem 1 milliárd forinton, hanem vérén. Van valaki, aki ennyire szeret bennünket. Van valaki, aki ennyire törődik velünk. Miért volt az emberiségnek szüksége váltságra? Biblia első könyvében Isten azzal kezdi a világ történetét, hogy nem volt bűn és betegség, egy tökéletesnek teremtett, háború nélküli, gyűlölet, vérontás és viszály nélküli bűntelen világ volt. De nem olyan lényeket teremtett, akik képtelenek választani. Nem akart beprogramozott teremtményeket, akik egy kozmikus kompjúter gomnyomására irányíthatóak. De ha egy lény a döntés képességét kapja, megtörténhet, hogy rosszul dönt. A szeretet Istene kész volt vállalni ezt a kockázatot. És az ember döntött. Rosszul. Döntésének következményeként elrejtőzött Isten elől, egymást, kígyót, végső soron magát Istent okolták engedetlenségükért. Elszakadtak Istentől. A bűn ugyanis elválasztja az embert teremtőjétől. És mivel a bűn elválaszt Istentől, az ember nem tud Isten nélkül élni. Mert a bűn zsoldja a halál. Mit tegyen Isten? Semmisítse meg ezeket az ellene fellázott teremtményeket? Az emberiség halált érdemelt. A világegyetem válságban volt. Hogyan kezeljék a bűn problémáját? Írtsák ki az emberiséget, mint ahogy lecsapnak egy legyet. Amikor Isten Ádámra és Évára tekintett, olyan teremtményeket látott,

látott, akiket szeretett, olyan lényeket, akiket tökéletes és boldog lényeknek akart látni. Az igazságszolgáltatás halálukat követelte, de az irgalom, szeretet más megoldást talált. Mit tehetett Isten? Megváltoztathatta volna törvényét. Az igazságszolgáltatás nem engedte meg ezt. Ugyanakkor az irgalmasság nem hagyta, hogy elpusztítsa azokat, akiket szeretett. Történelemnek ebben a válságos pillanatában Isten fia az a valaki, aki az örökkévalóságtól létezett, és aki létezni fog az örökkévalóságon át, az a valaki, aki Isten, és aki egyenlő az atyával, azt mondta, Atyám, én elmegyek, és az emberi küzdőtérre lépek. Az ember tökéletlen életet élt, de én elmegyek, és emberi testben tökéletes életet fogok élni, hogy helyesen tegyem azt, amit ők rosszul tettek. Elszenvedem azt a halált, amit ők érdemelnek meg. Pál apostol bemutatja azt a Jézust, aki eljött erre a világra. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Majd így folytatja, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus azt a halált halta, amit mi érdemlünk meg. Gondoljuk csak meg, ő Isten fia volt. A fiú Isten nevére minden angyal imádattal hajolt meg. De ő ott hagyta az imádatot, a dicsőítést, a ragyogást, és emberi testbe öltözött, mert olyan értékesek vagyunk számára, mert velünk akarja tölteni az örökkévalóságot. Végzetes betegségünk van. Halálra vagyunk ítélve. A bűn elpusztít bennünket nem csak testileg, hanem szellemileg és lelkileg is. Csak egy orvosság van, csak egy megoldás. Jézus eljött, hogy bűneinket hordozza. El sem tudjuk képzelni, hogy ma mennyien küzdenek bűntudattal. Vannak, akik azt hiszik, hogy ha a halál lezárja szemüket, örökre elvesznek bűneik miatt. Sokan kérdezik, hogyan hat ma az életemre az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt tett bűneimért a Golgotán? Hogyan adhat Krisztus golgotai halála békességet nekem most? Hogyan szabadíthat meg ma a bűntudattól? A bibliai időkben, ha valaki vétkezett, egyik bárányát el kellett vinni a szent sátorba. Tegyük fel, hogy egy embernek valami vitája van a feleségével, és annyira megharagszik az asszonyra, hogy arcul üti. Majd miközben dolgozik, kezd bűntudatot érezni. Lelkiismerete megszólal. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett mind Isten, mind felesége ellen. Ezért hoz egy bárányt. Keresztelő János ezt mondta Jézusról. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ótestamentumi bárány Jézus előképe volt. Tehát a bűnös, jelen esetben az az ember, aki feleségével vitatkozott, visz egy bárányt. Tudja, hogy az a bárány fog meghalni ő helyette. Mire tanít bennünket ez az ótestamentumi szertartás? Vagy mi hordjuk bűnünk terhét, vagy megvalljuk bűnünket, és akkor Jézus hordja annak terhét. Nem kell bűnünk terhét hordanunk, nem kell bűntudatot cipelnünk magunkkal. Jézus meghalt értünk. Jézus kész megbocsátani. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Krisztus azt kapta, amit mi megérdemlünk, hogy mi azt kaphassuk, amit ő érdemel. Meghalt a mi bűneinkért, amelyben semmi része sem volt. Az én hazug nyelvem, az én haragom, az én neheztelésem, az én féltékenységem, büszkeségem, dühösködésem szögezte őt a keresztre. Van hely a keresztnél. Mert a kereszt az egyetlen olyan hely, ahol minden férfi, minden nő, minden gyermek találkozhat. Biztonságban lehetünk a keresztnél. Örök életünk van itt. Elfogadjuk-e ezt a lehetőséget? Adja az Úr, hogy így tegyük. Amen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal nagyszerű vendégem van, akit Önök jól ismernek már az elmúlt évek során, sokat hallhatták a televízió képernyőjén, és nem csak. Petrovics Tünde, énekesnő a vendégem, mezzoszoprán, aki a mai alkalommal egy újabb gyűjteményt szeretne bemutatni. Sikerült közösen elkészíteni azokat a videóklippeket, amelyek által egy üzenetet, több üzenetet szeretnénk átadni a kedves televízió nézőknek, és mindazoknak, akik a közösségi médián keresztül is meg fogják hallgatni ezeket a darabokat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy ezzel az alkalommal.
1: Én is köszöntelek, Loránt, és köszöntök minden hallgatót.
0: Ez nem egy első alkalom, amikor közösen dolgozunk. Jó lehet, a munkának nagy részét, 99%-át te végzed el, hiszen a tehetségedet, hozzáállásodat maximálisan a Jóisten munkájába oda teszed, és úgy a hétköznapokban, a mindennapi életben, mint az imádat napján ezt kamatoztatod. Honnan van ez a lendület, ez a lelkesedés az életedben, hogy ezt az ajándékot, ami látjuk, és évek óta gyönyörködünk ebben, a Jóistennek szentelted, és ezáltal őt imádod, és másokat is hozzávezetsz ezzel.
1: Nem tudom, ha pontosan lendületről van szó, vagy egyszerűen hivatásnak érzem. Első perctől, amikor eldöntöttem, hogy ezen az úton szeretnék járni, tudtam, hogy mivel jár, legalábbis számítottam rá. Nem egy teher, hanem úgy magától jön. Valószínű, hogy sokszor így megkérdezik tőlem, hogy jó, hogy ezt most meddig bírod, vagy hogy oké, rendben, hogy van pénteken, vagy van ekkor próba, akkor, és akkor ezt hogy lehet így bírni, mert hogy egyeseknek valószínű, hogy ez terhelő. De szerintem azon kívül, hogy természetesen Isten ad erre erőt, és szerintem mindenki, aki erre van elhívva, rettenetesen sok erőt kap fentről, viszont szerintem a zene megnevel erre. És valószínű, hogy amiatt is, hogy ebben nőttem fel, és ebben az életstílusban.
0: Mikor tudatosult benned az leghamarabb, hány éves lehettél, amikor tudtad, hogy neked ez egy tehetséged, és hogy te ezzel szeretnél élni, ezzel a lehetőséggel, ajándékkal?
1: Nem hiszem, hogy olyan korán, jó, hát tudod, hogy van, hogy a szülők általában mindig egy nagy tehetséget látnak ugye bennünk, uh-huh. Hogyha 5-6 évesen így megszólalunk, és azt mondjuk, hát az én gyerekem olyan szépen énekel, olyan gyönyörű hangja van. Hát azért néha így az évek folyamán, ami rengeteg hanggal foglalkoztam, és rengeteg hangot ugye hallottam, és tereltem utakra, nevezném úgy, rettenetesen sok ilyen túlbuzgó szülő jött, és hogy nem is tudtam, hogy mire várjak őszintén, hogy hát az én gyerekem. Na valószínűleg így voltak ezzel az én szüleim is, hogy hát olyan gyönyörű hangja van, meg hogy a gyerekszombatiskolában is ugye mondta, akkor volt Ildikó néni és Tünde néni, úgy mondtuk mi még akkor neki, hát Orbán Janika bácsinak a felesége, hogy hát a Tündike olyan ügyes. Azért eléggé nagy távolság van a között, hogy tényleg egy nagy tehetség, vagy tényleg, hogy megdolgozol azért. Mert én valószínűleg, hogy láttam azt, vagy láttam magamba azt, hogy szeretném ezt, csak nem tudom, hogyha egyáltalán volt tényleg akkora önbizalmam, hogy azon az úton elinduljak gyerekként. Persze, mint minden gyerek, ugye zongorával kezdtük, egy hangszerrel. A szüleim, anyukám, édesapám felfigyelt arra, ugye, hogy zenei adottságaim valószínűleg, hogy vannak, mivel édesapám is előtte, hát úgy imaház szinten zenélt, harmonikázott, zongorázott, de hát nem profi szinten, kórust vezetett. És valószínűleg ezeket én mind láttam, és nekem az volt a legjobb legjobb játékom, felállítottam a babáimat, és én azoknak minden nap egy műsort tartottam, azoknak a vezényeltem, azokat megtanítottam énekekre, de nem nevezném ezt már abban a korban, nem nevezném ezt, hogy már tudtam a hivatásomat. Valószínű, hogy elemiskolás korom ideje alatt, ha visszaemlékszek, volt egy Misi bácsi, egy zenetanárunk. És ő figyelt fel, ilyen ötödikes, hatodikos lehettem. Persze én már folyton jártam ugye az akkori sajtos Pirike nénihez, ugye még ő nagyon híres zongoratanárnéni volt Szamosújváron, most is él, csak már nem tanít. És ő buzdított és bátorított, hogy ezt jól kell csinálni. És amikor Ellemibe megerősítette ezt Misi bácsi, hogy hát te tűnd azért nem gondolkoztál el azon, hogy zeneliceum, meg ez, meg az, meg hogy hát ez az, ezért több vagy te annál, akkor tényleg így megfordult bennem a kérdés, aztán utána változtattam zongoratanárnőt, és hát ő volt a Kovács Emő. Egyesek számára ismerős, és nagyon nagy tapasztalat volt ez, amikor, mivel fiatalabb generáció volt, máshogy látott be az én életembe. És ő valószínűleg, hogy látta bennem azt, amit lehet előzőleg nem. És már jobban hittem benne, mivel ugye zenészként hallgattam meg őt, és zenészként álltam elébe, és tudom, most is emlékszem, amikor hetedikes koromban megismertem az első kántó tanárnőmet. Remegve léptem be az ajtón, hogy most igazi profi fogja megmondani, hogy tényleg jól csináltam azt a szombatiskolában, amit csináltam, vagy ott vagyok én is, a sok között egy. És akkor innen indult el nekem igaziból az egész éneklési karrierem, mert utána nyilván zene liceum következett, amiben úgy voltunk vele, hogy hát, mivel nem zeneiskolát végeztem, valószínűleg, hogy nincs annyi esélye, mint a többi ott végzett diáknak, meg nekem nem voltak ugye morális fenntartói, mondjam úgy, hát a szüleimen kívül, akik úgy látták, hogy hát ez ha megtörténik, megtörténik, ha meg nem, hát ez van. Akkor ugyanígy mentünk tovább ugye az egyetemen, és ott is ugye felvételi volt. Hát elég kemény volt is szembenézni, mikor megláttál, hogy 49 versenyző közül ugye 8-nak volt helye, csak azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, ha nem, akkor valószínűleg az úr más utat szán nekem, és választok más valamit.
0: De nem volt számodra más opció, csak egyedül ez első fázisban.
1: Igen, már főleg amikor már tudatosult bennem az, hogy ugye elvégeztem egy szaki zeneliceumot, és ének szakra szakosítottam magamat, akkor már tényleg szerettem volna ugyanezen az úton tovább menni, de viszont nem zártam ki semmilyen más szakmát, hogyha jönnie kellett. Sőt, a szüleim anyukám mindig orvosnőt akart belőlem, úgyhogy akár az is megfordulhatott volna, emiatt is utólag aztán az ő kedvéért elvégeztem egy asszisztens képzőt.
0: Az igen, igen, gratulálok. Hát ez egy nagyon szép gesztus. És jól érezted magad annak a munkának a végzése nyomán?
1: Hát nem mondhatnám, hogy annyira élveztem, főleg amikor praktikázni kellett menni, és így valahogy a két hivatás, vagy a két, hogy mondjam, a szakmát egymás mellé helyeztem, akkor inkább úgy éreztem, hogy jobban érzem magam itt ebbe a zenébe, és tényleg azt úgy éreztem, hogy az enyém. És főleg az egyetemi évek alatt volt rengeteg alkalom, amikor megtapasztaltam, hogy itt a helyem, hogy ebben van a helyem, bármennyire is akartam kizökkenni, és bármennyire is kerestem menekvőt, mert hogy aztán ugye elvégeztem az egyetemet, és már annyi zene volt körülöttem, és annyi zene mozgott, hogy magyarázzam, hogy érthető
0: legyen. Már csak az volt a mindennapjaidban.
1: Igen, igen, igen, és hogy más sem szólt, hogy oké, iskolába befejeztük ugye az egyetemen a próbát, meg külön volt ilyen opera óra, meg kántó óra, meg kamarazene óra. Tehát annyira sok volt a zene, akkor este ugyanazt csináltuk, ugye, mert eljártunk próbálni, meg végig csapatokba, vagy kisebb-nagyobb kórusokba, ebbe-abba zenéltem, énekeltem. És hogy annyira sok volt, már azt mondtam, hogy na kész! Bevégeztem az egyetemet, és most már itt legyen ennek most vége, hogy ne halljak most már zenéről, de érdekes módon ekközben el is kezdtem már tanítani, dolgozni, dolgoztam a művészetek iskolájában, és ugyancsak kántot tanítottam, ugyancsak zenét. És már éreztem, hogy valami változás kéne. És ezért teljesen eldöntöttem, hogy oké, hát most ha már van egyetemi diplomám, akkor végzek egy teljesen más mesterit.
0: Energiád volt, igen, időt igen. Muszáj volt szakítani, hogyha ezt meg
1: igen,
0: akartam valósítani.
1: Igen, igen, és ledöbbent még az igazgató is, amikor bejelentettem, hogy hát most legyenek elnézőek, de szeretnék egy másik mesterit is elvégezni, amellett, hogy most tanítok is. És akkor mondták, hogy de most oké, rendben, hát nagyon jól jön az, hogy elvégzel egy, de gondolom a zenébe. Nem, nem. Hát úgy gondoltam, hogy most az, ugye a Kolozsváron az UCMV tanhallgatója leszek, és élelmiszer kontrollt végzek. Így mindenki ledöbbent, hogy ezzel mi van? És mondtam, hogy tényleg úgy érzem, hogy szükségem van egy újításra, egy valami másra. Nagyon szép tapasztalat volt az is, viszont rájöttem, hogy biokémiából nulla vagyok, úgyhogy nem az az én terem, de viszont a tapasztalat szempontjából nagyon jót tett, és főleg a jelenlevő életemre nagyon jót tett, mert teljesen máshogy állok hozzá a dolgokhoz, sokkal jobban megnézem ugye a feliratot egy terméken, vagy jobban odafigyelek bármilyen termékről lenne szó, vagy bármit is vásárolok. Úgyhogy ilyen szempontból egy tapasztalat
0: volt. Ez a te útad, ahogy úgy stabilizálódott az életedben az ének, a zene, és próbáltam mindig megismerni mást is, de mindig ide kerültél vissza ehhez a biztos ponthoz, mondhatni.
1: Igen, igen, és miután befejeztem azt a mesterit, akkor eldöntöttem, hogy újra visszatérek a zenéhez. Tehát minden út Rómába vezet, minden út a zenéhez vezetett.
0: De közben ez alatt a zenei pályafutásod és tanári hozzáállásod, ez mind haladt. Tehát még
1: jaj,
0: te...
1: persze, természetesen. Akkor hát abból éltem.
0: Ez eléggé nagy erőfeszítés is volt a részedről, tehát megvalósítás.
1: Igen, főleg, hogy nappali tagozaton végeztem, és ott kellett lenni. De nagyon jól beosztottam az időmet. Én most így visszatekintve, mert jelen voltam minden kurzuson, és főleg nagyon érdekes volt, amikor bementem az utolsó diszertálási vizsgámra, és megkérdezte az akkori polgármester, akkor volt a Kolozsváron a polgármester egy apostunak nevezetű, aki nekünk az egyik szaktanárunk volt, és szóbeliztünk. Mielőtt átellemezték a dizertációs dolgozatunkat, és akkor kérdezi meg tőlem nagy komolyan három professzor áll előttem, és megkérdezi, hogy többek között az akkori volt polgármester, ugye, hogy és Petrovics, mit végzett ön? Milyen egyetemet végzett? És reméltem, hogy erre a kérdésre nem kerül sor. És akkor én próbáltam itt terelgetni, próbáltam terelgetni ezt a témát, és oda jönni vissza, hogy miről szól a dizertációm, és hogy hogyan állítottam össze, és hogyan gondoltam, és akkor újra rám kérdezett, de Petrovics, én nem ismerem önt, maga nem a Csepát, mert az volt a szak, nem itt végzett, ugye? Nem. Jaj, nem Kolozsváron végzett? Egyetemet, de igen. De ne haragudjon, milyen szakot? És akkor elmondtam neki, hogy hát tudni, nekem az egyetemem az a Zene Akadémia Gyorgy Edimáról jött. Rám nézett. Édes Istenem, maga mit keres itt? Azonnal rátért a fő kérdésekre, és tényleg így nagyon hamar átúztam, megúsztam a kihallgatást, de azt tetszett benne, hogy elnézőek voltak, és azt mondták, hogy
0: támogatóak.
1: hú, valaki mer változtatni. Uh-huh. Na, de hát visszatérve, ugye nem, a lelkem csak nem engedte, uh-huh. és volt alkalmam megismerni szerintem a világ egyik legjobb kántortanárát, én azt kell mondjam, rettenetes tapasztalat volt.
0: Kiről van szó?
1: Koresszi Teodor. Ő egy Romániában született, viszont Bécsbe él, basszus, és annak idején ő Váradon foglalt katedrát, kántószakot, tehát ő azt tanította, és mivel ugye Kolozsvárról végeztem, és itt az összes szaki tanárt ismertük, és tehát relációnk volt ugye egymással, és nagyjából tudtuk, hogy mi a technikája, mert ugye itt egy egész paletta van, miket kell, és miken kell áthaladni. Ezért nagyon felcsigázta az érdeklődésemet, hogy oké, és akkor mit tud egy más, egy olyan, aki az egész világot bejárt, az egész világon énekelt, az egész világnak tanít, mert vagy online, vagy a nagyon érdekes felfogása volt a Váradi Egyetemnek, és talán van is, jelenleg is, hogy próbálta bevonni az európai összes diákeit. Tehát nem csak kimondottan Romániából voltak diákok, hanem jöttek Lengyelország, Szlovákia, sőt, még Japán. Tehát nagyon-nagyon multiszociális egy helység. Uh-huh. Jelen pillanatban is úgy értettem, hogy rengeteg idegen diákjuk van. És nagyon érdekes volt egy más körbe ugyan becsöppenni, de ugyancsak a zenéről, a zené kapcsán zenéről beszélni. És hát jelen pillanatban is ő a lelkem csücske. Uh-huh. És ha valami van, akkor ő az, akit felhívok, megkérdezek, tanácsot kérek. Ő már idős, de azt szeretem benne, hogy rettenetesen őszinte, és manapság ezeket az embereket nagyon nehéz megtalálni, és nagyon nehéz megőrizni.
0: Mi volt a legjobb tanács, amit meg tudsz osztani velünk, amit kaptál ettől a személytől?
1: Tehát őt nevezem talán az egyik ember, akinek azt mondom tényleg, hogy ebben a szakmában, hogy mester. Uh-huh. Nagyon sokat tanultam tőle. Ugye ott volt 4 év liceum, egyetem 5 év. De amennyit kaptam ettől az embertől 2 év alatt, és utána még el szoktam látogatni ugye Bécsbe hozzá, vagy amikor Romániában jár, akkor megbeszéljük, hogy milyen hol, mikor, hol van, és találkozunk, és azért jó tudni azt, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy na most befejeztük az egyetemet, és akkor kuksolunk a babirainkon, és várjuk, hogy aztán a hangunk majd 70 éves korig azt majd bármikor tudom használni, azért ez nem így van. Uh-huh. Tehát ahogy az autónak szüksége van a karbantartásra, vagy egy bármilyen hangszernek szüksége van a karbantartásra, ugye egy zongorának a hangolásra, ez ugyanígy van az énekhanggal is. Néha-néha jó eljárni egy javítóhoz, vagy jó eljárni egy mosásra, uh-huh, egy tisztításra, egy erre, egy arra.
0: Ezt a mindennapi gyakorlat és felkészülés mellett. Tehát, mert folyamatosan gondolom, hogy a zenében és az éneklésben te azért napirenden vagy, és a gyakorlatokat elvégzed, vagy legalábbis muszáj.
1: Hát én személy szerint nem mondanám azt, hogy naponta gyakorlom, mert nem, de viszont ott van benne az, hogy naponta tanítok, És akkor úgy mond, a diákkal együtt tényleg valamikor el szoktam végezni a gyakorlatokat. Tehát úgy, hát igen, benne vagyunk.
0: Az az mi igazság. Az, amit te az éneklés alatt, vagy a zenélés alatt megélsz, amin átmész, ami neked egy különleges élményt nyújt, most már annyi év után azt gondolom, hogy nem csak az előadásra tudsz koncentrálni, hanem önmagadra is, hogy mi van a lelkedben. Mit tudnál elmondani erről, ha beengedsz oda abba a világba?
1: Ilyen téren eléggé zárkozott vagyok.
0: Hát nem muszáj mindent, egy-két útjelző táblát, ha megmutatsz.
1: Az igazság az, hogyha biztonságban érzem magam, már pedig nagyon fontos, hogy kivel zenélsz együtt, úgy a hangszeres, úgy a hangszer, aki van, vagy úgy az a környezet. De hidd el, hogy érzed, amikor jó helyen vagy, jókor, és érzed azt a vágyat az emberek szívébe. Persze van, amikor így kívül állónak tekintenek, de viszont akkor te kell hozzá egy kis megerőltetést, te kell megerőltesd magad, hogy valahogy beültesd magad oda. És most attól függ, hogy milyen téren beszélünk, mert ugye van az egyházi zene, és van az, amikor eseményekre eljárok, és akkor kimondottan a klasszikus zenének tehát kimondott a klasszikus zenét éneklek. Ugye az egyházban valahogy könnyen megteremteni ezt a hangulatot, mert szívhez szólsz, lélekhez, nem értelemhez pontosabban. Mivel ott van ugye a klasszikus zene, ott van az értelem, már tudják, hogy hogyan kéne elhangozzon az az ária, tudják, hogy milyen magasságokat kell elérni, tudják, hogy főleg, hogy általában eseményekkor olyan dalokat választunk, ami könnyen kapható a fülnek, mert ugye annak van kapása. Ezért mondom, hogy attól függ, hogy milyen körökben, imaház szinten viszont az olyan jó, amikor látod, hogy az ember úgy magába száll, és valószínűleg még kicsordul egy könyv, de te, mint énekes, és máshogy éled meg ezeket a momentumokat. Vannak olyan énekek, amiket például nagyon szívesen és szeretettel éneklek, és például pont a múlt hétvégén volt egy ilyen érdekes tapasztalatom, hogy egy koncertünk volt Brailán, és elkezdtük énekelni az egyik éneket, és elkezdte a zenekar a nyitányt, mármint az elejét, és akkor elkezdtük énekelni, és eljutunk a refrénhez, hát annyira hozzám szólt az a szöveg, hogy hiába voltunk 80-an, vagy bármennyien, nem tudom megmondani pontosan most hányan voltunk, előttünk volt a zenekar, és minden, tehát ilyen, egy ilyen nagy összhang volt, úgy éreztem, hogy most nyílik meg a menny, és akkor mi most ott állunk, és ítélet, és most mi lesz, és hogy lesz, vagy mi következik, és akkor éreztem, hogy na most tűntek, kérlek szépen, folytsd vissza a könnyeidet, de most muszáj, és konkrétan muszáj volt, beszéljél te magaddal. Tehát ez egy kellemes például, de valamikor van a kellemetlen, volt egy például most eszembe jut egy karácsonyi koncert, ugye? És rettenetesen sok ember volt, egyik templomba, Szamosváron volt megszervezve, és voltak olyan nem kedvező körülmények, és amikor bementem legelőször, ugye bemész, és meghajolsz, és valószínűleg észreveszel nem veled egy hangú embereket, vagy valami, amiket valahogy te valamilyen képpen le kell csendesítsd magad. Jól kell legyél, és arra kell gondolj, hogy tűnne ez most ki kell bírjad, ezt meg kell csináljad, neked most le kell énekelni 3-at, 4-et, 5-öt, és teljesen mindegy, hogy XY zajunk, vagy másiknak nem tetszik, vagy a másik kritizálni fog, mert ugye ezzel is szembe kell nézni, és ez egy realitás, igen. De lehiggadok, És akkor, amikor elkezd játszani az orgona, akkor az az én momentumom, az a pár másodperc, amikor azt mondom, hogy most itt leteszek mindent, és most jöttem. És próbálom megteremteni a hangulatot. És olyan hangulatot, amilyen te akarsz. Ha te háborúval jössz, háborúságot hozol az emberek szívébe. Ha én kinyílok, és elkezdek mosolyogni, és elkezdem egyesével nézni az embereknek a szemébe, ami mondom neked, nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz, hogy személyre szabottan, hogy gondolja az az ember, hogy én neked beszélek, én most neked fogok énekelni. És abban a pillanatban észreveszed azt, hogy bármennyien vannak, és bármilyen nyüzsgés volt, és bármi mi volt azelőtt, hogy mindenki úgy megnyugszik.
0: Megtalálod az összhangot azokkal, akik rád vannak hangolódva?
1: Igen.
0: Tehát nem csak azt érzed, hogy adsz, hanem hogy kapsz is a hallgatóságból?
1: Igen. Igen. Igen. Igen, de ez legtöbbször én azt úgy éreztem, és azt mondom, hogy tőled függ. Mert van olyan is, hogy olyan helyzet, hogy felállítok magam elé egy oszlopot, és azt mondom, hogy te ott vagy, én itt, én megteszem a dolgomat, de én nem akarok tovább közelebb jutni hozzá.
0: Ez befolyásolja a hangulatodat, a hallgatóság is, hogy tudod, hogy milyen hallgatóságra számíthatsz. Említetted egyházon belüli, egyházon kívüli, de ugye nem csak országon belül, országon kívül is énekelsz. Úgy tudom, hogy Amerikában is voltál, nem is egyszer. Esetleg, ha erről az összehasonlításról, vagy erről az élményedről, ha tudnál egy pár gondolatot megosztani velünk.
1: Nem mondanám azt, hogy az itthoniak melegebbek, vagy a kintiek hidegebbek. Nem nevezném ezt. Bárhol meg tudod teremteni a hangulatod, hogyha van hangulatod.
0: Tehát tőled függ az előadótól egy bizonyos mértékben.
1: Igen, azért igen. Persze közrejátszik, ugye ott volt a zenekar, hogy a ritmus, hogyha átvették-e ugye a karmesternek a feelingjét, az érzéseit, azt, amit. Nagyon fontos dolog az is, hogy egyesek azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy ki áll előtted. Én szerintem meg nem fontos, hogy ki áll előtted. Ki választa ki az első sort, a második sort, erre értem, hogy ki áll előtted. Nem mindig kell a legjobb rokonod álljon előtted, vagy a legkedvesebb barátod. Lehet az az idegen, a végére a barátod. Csak emiatt, és csak ennyiből. És ugye a tapasztalat, utóbbi novemberben voltam Kín-Amerikában, és olyan érdekes volt ez a hangulatteremtés, ha nevezhetem annak, hogy ugye nekik teljesen idegen voltam. Jött egy magyar, egy félig meddig magyar közösségbe, de viszont rezegtek a harmóniák közöttünk. És főleg amikor arról beszélsz, hogy a mondani való és az éneknek nyilván fontos. És olyan jó volt látni, amikor nézed, hogy a Bocskai Rádiónak az igazgatóját elérzékenyül. És azt mondja, hogy hát ez valami nagyon jó volt. Most én nem tudom azt, hogy ő rajta mit fog változtatni, az az én zeném, vagy hogy meghallgatott, és továbbment, és holnap elfelejtett. De én azt tudom, hogy akkor, amikor ott van, akkor azt a momentumot, azt én próbálom neki gyönyörűvé tenni, vagy legalábbis tusakodok, meg próbálkozom. De jó, tehát nagyon jók ezek a feedbackek végül is.
0: És érzed, amikor ez sikerül?
1: Igen, persze. Persze, hogy igen. Érzem azt is, amikor nem sikerül, de lehet, hogy sokszor hibásnak is érzem magamat azért, mert nem sikerül.
0: De lehet, talán amikor nem sikerül, lehet, hogy egy bizonyos mérce szerint gondolod azt, hogy nem sikerül, de egyébként jól sikerült. Tehát egyébként a hallgatóság szempontjából jól sikerült, csak te többet vártál el magadtól. Lehet, hogy van egy ilyen.
1: Hát ez is van. Ez is benne van a pakliba, hogy én rettenetesen sokat várok el magamtól. Szerintem a legnagyobb kritikusom az én vagyok. Ugye ezt a tanárom is mondta, hogy néha tényleg el kell hinni azt, hogy jól csinálod ezt. Mert ha nem csinálod jól, akkor nem vagy még itt. Mert volt olyan, aki ugye elvégezte az egyetemet, és már azt se tudja, hogy mivel kell inni, vagy enni kell az éneket, vagy mit kell csinálni vele. És azt el kell fogadni azt, hogy ebben a szakmában, ebben ott vagy, jól vagy, meg vagy. Na, de hát tudod, jönnek azok a gondolatok, hogy igen, de még lehetne az, még lehetne amaz, meg a satöbbi, és főleg ugye, hogyha arra gondolunk, hogy a választásaink, ugye egy keresztény ember, egy keresztény énekes nem jelenhet meg bárhol, bármikor. Ez is vitatható, kollégákkal osszuk, szorozzuk, hogyan, mint kéne legyen, és hogyan, melyik a helyes út. Uh-huh. Úgyhogy innen kezdődik az, hogy merre mész, hova mész, mik az érdekeid, mit szeretnél elérni.
0: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál magadról. Tényleg sok mindent megtudtunk rólad, és nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sok mindenhez ért el most már, és valójában a művész emberek, az énekesek is tanult emberek, és sok mindenben kipróbálják magukat. Gratulálunk neked.
1: Köszönöm.
0: Azért, hogy egy néhány énekszámot is tudjunk az elkészített felvételekből betenni ebbe az adásba, ezért most a beszélgetés végéhez érkeztünk. És azzal szeretném, ha zárnánk egy utolsó kérdéssel, hogy mi az, amit te szeretnél üzenni az énekeid által a hallgatóságnak? Legyen szó élő koncertről, vagy legyen éppen most felvételről a következő néhány énekszám.
1: Hát nagyon sok mindenre lehet gondolni. Próbáltam átszaladni gyorsan az énekeknek a szövegén, és azt szeretném például az egyik alap vagy célom, hogy akkor, amikor nehézségen mész keresztül, vagy amikor meg vagy próbálva, vagy úgy érzed, hogy túl sok a mai nap, vagy túl sok a teher, akkor hallgass meg, és lehet, hogy feltöltődsz, és lehet, hogy tovább, könnyebb tovább menni.
0: Köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat, és hogy megosztottad életedből ezt a sok tapasztalatot, hogy hogyan indult a hivatásod. A Jóisten áldását kívánom, és köszönöm. Ez egy első beszélgetés volt. Következik akkor egy második beszélgetés, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy a most elkészült videóklippeken kikkel szolgálsz, kikkel zenélsz, énekelsz, és miről is szólnak ezek az énekek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Ezzel az alkalommal Petrovics Tünde énekesnővel folytatott beszélgetést követhették, illetve énekszámokat hallgathatnak meg tőle, amelyeket most frissen készítettünk, nem is olyan rég. Egy következő adásban újabb élményeit tudjuk meghallgatni, és arról fogunk hallani, hogy hogyan készültek el, és kikkel ezek az énekszámok. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kívánsz.

választasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre az emberi történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltött káposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben méreg. Hallottam valakit, de hogy ez így van. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjuk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki húrozásúak vagyunk, annyiféle képpen reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szoronganak ettől, de azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szerve. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy úgy megfájult a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megnézem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiknek van egy stresszor szerve, amikor a túlfeszített, a zömítő nagy mennyiségben stresszorok nehezednek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki turbálalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. De amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik még álmában is a dolgokon. Előfordulhat a nők esetében nagyon gyakran, hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? A pénz. Lesz kibontakozás ebből az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad. Mint olyan-olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, az általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, már itt nem igen látok ilyet, gyalogjárát nem nagyon járok, látok, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy dühös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti. Mekkorát tud ugrani az ember? Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyenről el kell ugrani, tanulunk, akkor az egész szervezetünk összpontosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, hogy jaj, szép megy a fejem. Úgy fáj, görcs vagyok. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezebb. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a kutyáról, vagy a veszedelem. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szív-izom összehúzódás történik a testünkben, kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek belélegezni, hogy az ereinkben és az izmunkat átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomerő. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem, egyszer kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Csak ott láttam, itt is van egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erőletem szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rágyoló traktor. Tehát beleszorult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Szóval én magam sem tudom, de olyan erő támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere a mi szervezetünkben, az izmainknak a vérellátása, leállnak azok a szervek, amelyek ebben a helyzetben nem jutnak szerephez, és a vér azok a szervekben tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az immunizmerőben megkövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebb ember a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozott lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a töltött káposzta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémák adódnak. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberrel, amikor rögeszmélyik, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már, gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undoroknak az ételtől, leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerülünk, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadást idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy lejön, beépül az agyam is, hogy akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomvérfekéhez vezethet, magas vérnyomás idézhet elő, undorodunk az ételtől, ezért alultápáltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholról, és nem tudnak, és tesznek próbát hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni olyan vágytől fel belőlük az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsatnyad az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas volta okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is. Az artériáknak az elzáródásához, elmeszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, vagy segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Carmack is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Törekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házaspárnál, és azt mondta, tudod, atyám, fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én velem? Nem testvérő. És 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy legalább már most felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodásra, a rossz élményeknek az áborgatására és őrzésére, imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Duke Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szintetek páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásoknak az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, hát jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megrékultak. Holland kutató szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték, és 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatás eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások tekintetében. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvosok. és nem az okokat, amelyek kiváltják ezt. És ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanat, vagy fáj a gondolunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk. Akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést. Hogyan is életünk? Mit teszek? Hogy gondolkodom? Milyen az érzési lány? Különböző benyomások. Hogyan érnek engemet? Hogyan kezelem? És ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a századik zsoltárt. Miről szól a századik zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap mint nap, ha valami problémám van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a századik zsoltárt, és az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túllépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Szétlövöd a szorongásnak, a stressznek a bilincseit, és egészséges leszel. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szívünk artériáiban. Kálnak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktorul vagy doktorul, nem tudom ki van itt. Doktorul, vagy magas a vérnyomásom, szédelnek. Na, kedves, hát, hány éves? Ennyi. Na, fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje megkérdezni, hogy János bácsi, ha miért magam se vélem más? Miért szívül időként? Hogy van az élet? Hogy fog? Hát az orvosnak nincs ideje rá, ha tegyük meg mi magunk, önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünket. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. Ez az, ami igazán egy gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosbított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lappang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, akkor egyszer csak megjelenik a herpes, vagy itt, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni. Amikor kiüt a herpes valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljunk csak bele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, asztmások lesznek. A feleségemnek ilyenek kezem. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy hogy zajlik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Eczémát, a pikkelysöböt, kapott már valaki pikkelysöböt, borzasztó fájdalmas, borzasztó. Amikor mi beleünk olyan érzékeny, és nem tudunk mindent megenni. A nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Ugye azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt az oncsontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délszegen megy, 80 évesen vagy több mint 80 év után is, mintha kalapot nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyereket szülnek, mert az éjszakájuk az mindig olyan, hogy amikor sírne a gyerek, az egész életük, egy életen át egy anya, ha olyan anya, mint amikről Ézsaiás beszél, elfeledkezhet az anya az ő gyermekére, egy életen át az aggódó anya is szeretet ott kísér bennünket. És ez mi lesz ezen? Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érje. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket, ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Isten, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez veszett. Leggyakoribb húskomorabb leszünk, depressziósabb leszünk. És aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyöghetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, akkor már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítani, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeitől hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint 100, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked az én erőm, az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetek el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrnak. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyító. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógyítást.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten,

magamban szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Nagyon sok mindent akarok mondani, egy kicsikét másféleképpen, mint ahogyan az eddigi előadásban szó volt, mert ez egy fordulópont a Biblia tanulmányozásában, egy új műfajú egység következik, és egy kicsit erről a műfajról szeretnék beszélni. Pontosan szeretnék egy kicsit ismételni is. A Biblia szóban született. Ezt mindig hangsúlyozni kell, tudnilik, tessék végig gondolni azt, hogy milyen ősrégen írták le a legrégibb részeit a Bibliának, illetve keletkezett a Biblia legrégibb része. Ennek a leírási formája szinte lehetetlen volt olyan formában, mint ahogy ma írunk. Nem azért, mert nem tudtak írni az emberek, hanem az írásanyaga például cseréptábla volt. Ezt egyszerűen gondolni, az összes zsoltárt egy cseréptáblába, szatyorba cipelte valaki, és fellapozta, kikereste a cserepeket. Hogy gondolják végig, később aztán a papírusztekercsek idejében egyre másra, ugye papírusztekercsekre írták ezeket a bibliai könyveket. El lehet ezt gondolni, hogyha valakinek valami eszébe jutott, hogy hogy is volt, akkor kitekerte a papírusztekercset? Mondjuk a pap ezt meg tudta csinálni egy-két írással jobban összefüggésbe álló ember, bár a héberek nagyon hamar tudtak írni. Egész biztosan tudjuk, hogy a Krisztus előtti 13. században a kisvárosokban is általános volt a írni-olvasni tudás. Ezt egy nagyon érdekes leletből tudjuk, megtaláltak egy házi feladatot, a világ legrébb házi feladatát, ami egy agyaktábla, egy ásatáskor egy városka, egy észak-izraeli városka ásatásánál jött elő, és ez úgy néz ki, hogy ugye az első betűket, az ABC, a héber ABC alfabét első betűt kiírta a tanárbácsi, ezek nagyon szép betűk. Utána sokkal gyengébben a nebuló gyakorolta ugyanazt a betűt soronként, ma is így tanítanak írni, nem? És ez 13. századból származó dolog. Na de, az, hogy szóban született, ez azt jelenti, hogy olyan formában kellett, hogy megszülessen a Szentírás, hogy könnyen emlékelhető legyen. Nem? Sokkal másabb mondjuk megtanulni egy verset, mint mondjuk a Népszabadság vezércikkét. Nem? Sokkal nehezebb megtanulni, vagy egy prózai szöveget. Most éppen ezért a Biblia ilyen nagyon tömör, és a szóbeliséghez nagyon közel álló műfaji csoportokból áll. Ez az első, amit kellene tudni. Egy nagyon híres francia hermeneutikával foglalkozó tudós, aki a 20. század közepén élt és működött, Ricoeurnek hívják, azt mondta a Bibliával kapcsolatban, hogy ötféle beszédmódot rögzít a Biblia, és ez az ötféle beszédmód az, amiből aztán megszületett a leírt formája a Bibliának. Tehát ezt úgy kell elgondolni, hogyha nem arról van szó, hogy amikor Ábrahám Palesztina földjére érkezett, ott rohant utána gyorsíró ceruzával egy titkárnő, és feljegyezte, hogy mit csinált, hanem Ábrahám szóban tovább mondta azoknak a fontos eseményeknek a sorát, amelyekben Isten üzenetét látta megvalósulni. Na most ezt apáról fiúra adták tovább, és minden ilyen szóbeli hagyományozásnak az a tulajdonsága, tömörödik. A Biblia azért ilyen hallatlanul tömör könyv, mert ugye, ha megtetszenek figyelni, mindjártnak vannak ilyen szóbeli hagyományai, nem? Életünk eseménye, amit sokszor el szoktunk mesélni. Tessék megnézni, milyen tömören, lényegre törően tudjuk elmondani. Ez azért van, mert a szumeriségnek ez a tulajdonsága, hogy kikristályosodik. Olyan, mint egy hegyoldalról lepattanó kő, ami belekerül egy patakba, és a patak minden felesleges élét, az emlékezés minden felesleges élét lecsiszolja ennek az emlékmorzsának. És így van a Bibliában is. Na most, ez az ötféle beszédforma a következő. Van elbeszélő beszédforma, van rendelkező beszédforma, például a törvények. Van egy profétai beszédforma, aminek az a lényege, hogy így szól az Úr. Van egy költői beszédforma, ilyeneket láttak a zsoltároknál, és van egy bölcsesség beszédforma, amiről ma fogunk beszélni. Na most, az, hogy írásba foglalták ezeket a emlékeket, ez nem rögtön akkor történt, amikor mondjuk Ábrahám élt, vagy Mózessel történt valami. Egész biztos nem Mózes írta le a saját halálát Mózes 5. könyvében. Hanem ez egy olyan közös hagyomány volt, amit apáról fiúra minden héten, minden szombaton tanítottak. És különösen a babiloniai fogság utáni idő, illetve alatti idő, illetve az ezt megelőző idő, amikor először került Izrael tényleg szellemileg veszélybe, mert különböző irányzatok kezdtek hatni. Ugye az asszírok azok gyarmatosítani szerettek volna vallásilag is. Ugye tetszenek emlékezni, ezt Királyok krónikák könyve kapcsán volt róla szó. Akkor nagyon fontos volt megőrizni a tiszta tanítást. A tiszta emlékezést. Hogy így mondjam, a nemzeti tudatát a zsidóságnak. Ez nagyon-nagyon fontos dolog volt. Még fontosabb lett ez a fogság után. Ha most példabeszédek könyvéről beszélünk, akkor a mai irodalmi kutatás egy nagyon érdekes dolgot tud példabeszédek könyvéről. Sok mindent, de egy nagyon érdekeset. Egészen biztosak vagyunk abban, hogy ennek a könyvnek a derekas része, egy középső része, ez Salamon nevéhez köthető, és ez salamoni. Nem úgy mondom, hogy Salamon írása, hanem salamoni, majd ezt meg fogom mondani, hogy miért. Egészen biztosak vagyunk viszont abban is, hogy ez a salamoni gyűjtemény tovább bővült. Ezt megmondja maga a könyv is. Tovább bővült, és legalább 9 kisebb egységből áll össze ez az egész könyv. És ennek a végső lezáródása valamikor a 4. században volt csak, ugye 10. században él Salamon, és a 4. században záródott el, tehát egy 600 évig ezek szóban élő valamik voltak. Egészen biztosan voltak Salamontól lejegyzett dolgok, de ezek állandóan éltek, és újra a memóriával kiegészültek. Mondok én erre egy kis 21. századi példát, vagy 20. századit, mert ez 20. században volt még. Ugye nekünk az egész középkori magyar irodalmunk szinte elveszett. Néhány nyelvemlék olyan, mint mikor egy nagy, mondjuk a bodrog kijönt, és néhány fa kilátszik csak. Körülbelül ez a magyar irodalomnak a helyzete. És akkor Erdély Zsuzsa, ez a nagy folkloristánk, erdélyes folklortudósunk, Dunántúlon elkezdett gyűjteni, és egy öreg asszony végre elmondott egy olyan imádságot, amit népi imádságnak hívunk, ami kiderült, hogy 14. századi magyarul van. És akkor mindenki felkapta a fejét, az összes nyelvész, jé, hogy lehet, hogy 14. századi magyarul tud még valaki. Ezt az öreg nénit elkezdték beszéltetni, kiderült, hogy ő nem tud 14. századi magyarul, még 18. századi magyarul sem, hanem csak egyszerűen arról van szó, hogy az emlékeiben azok a kifejezések, nyelvi fordulatok, amiknek nagyon-nagyon halvány nyomát következtetjük ki, teljes éppen megmaradtak. Mert anyáról leányra szálló imák voltak. Hát azt mondták, ez egy nagy véletlen. És akkor elkezdtek gyűjteni a kutatók. Erdély Zsuzsa tovább gyűjtött, és egy ilyen szép kis kötetre való egyszer csak megjelent. Most már ilyen halomnyi két kötetes, ilyen nagy kötet, népi imádságokat tudunk, és még újabb és újabb, ilyen 14. századi imádságra emlékeznek az emberek. Ez egy nagyon érdekes valami. Az emlékezet tovább épít. És ezek a szövegek, a Biblia szövegei tényleg csak a fogság után, amikor a hellenista nagy-nagy világkultúra nyomása alá került a zsidóság, akkor kristályosodtak ki. És hogyha most még egy lépést tovább megyünk, ebből csak az első század végére lett kánon, ez nem azt jelenti, hogy ekkor írták le, hanem ekkor, korábban is használták, korábban is elfogadták. Végleges formában rendezték. Végleges sorrendjét állapították meg ezeknek a könyveknek. Erről is érdemes egy kicsikét beszélni. Már Jézus életében úgy van, Jézus idézeteiből is tudjuk például, hogy elől volt Mózes öt könyve. Ez a Mózes öt könyve, az első előadáson, ezt elmondtam, most csak ismétlek, ez volt a Tóra. A Tóra az azt jelenti, hogy útbaigazítás, tanács. Ez az öt könyv képezte a zsidóságnak és a kereszténységnek egyformán az alapját. Utána jöttek a proféták, és ezek a proféták nagyon érdekes módon ilyenek, hogy Józsué könyvét az profétai könyvnek tartották. Dániel könyvét nem tartották profétai könyvnek. Meg lehet kérdezni, hogy miért, ennek van oka. Tehát Józsué bírák, Rut könyvét nem tartották profétai könyvnek, Sámuel két könyve, Királyok két könyve, ez a profétáknak az első része, mert ezekben az üzenet az Istennek, most egy héber szót fogok mondani, a dábárja, a dábár, az igét jelent, meg tárgyat jelent egyszerre. Ahogy nálunk is az ige több jelentésű szó, mert jelent a cselekvést jelentő szókat, és az ünnepélyesen elmondott szó, ez is ige, nem? Ugyanígy a héberben a dábár az dolgot jelent, eseménytörténést, és dábárt jelenti az, ami a profétai kinyilatkoztatás. Mert a profétáknak a késői szakasz azok az író proféták. Ez Ézsaiással kezdődik, Jeremiás, Ezékiel, és utána 12 kis proféta. Dániel nem tartozik ide. Hanem Dániel könyve és egy többi könyv egy harmadik csoportba tartozik, de ennek az üzenete nem a Tóra, és nem a dábár már, hanem ennek az üzenete az, amit héberül úgy mondunk, hogy écá, ebből van, hogy ez a magyar szó, hogy van egy écám, ami gyakorlati tanácsot jelent. És ezekhez tartozó könyvek között is van egy rend. Én most a Hébert kánon mondom, mert a mi kánonunk, tehát a mi könyvsorrendünk, ami a mi Bibliánkban van, ez Alexandriában alakult ki a harmadik században, és ennek a kialakulása, ez nagyon érdekes, hogy miért, mert jobban megfelel a görög gondolkodási módnak, azért tették ebbe a sorrendbe, de azért a héber gondolkodásra is oda kell figyelni. Amíg a Tóra, tehát Mózes öt könyve arra abban igazít el, hogyha megszorulok az életben, tanácstalan vagyok, akkor tanácsra van szükségem, addig a profétai könyvek, úgy, amit mi történelmi könyveknek mondunk, úgy, amit mi igazán profétai, tehát leírt profétai könyveknek mondunk, az egyformán arra vonatkozik, hogy Isten hogy látja a történéseket, a világot. Tehát az Isten világ irányító tevékenységéről szól a nép életében, az emberek életében és az egész emberiség életében. Azt lehet mondani, ez egy felülről látott történelem. Ez a profétának a lényege. A proféta az nem a jövendőről beszél, nem jövendőmondó. Azért mondja a Biblia nagyon sokszor, hogy jövendőmondók és proféták. Ez nem szóismétlés, hanem ez egy más dolog. A jövendőmondó az azt nézi, hogy holnap mi lesz, a proféta meg azt nézi, hogy Isten ma mit gondol. Ez a kettő közötti különbség. Mit gondol az én életemről? De ez a harmadik valami, az pedig az Isten tiszteletről beszél. Hogy kell az Istent követni a gyakorlati életben, a gyakorlati Isten tiszteletéről. Nem úgy, ahogyan a Tóra, hogyha megszorultam valami erkölcsi kérdésben, mi igazít el, nem úgy, ahogy a Tóra, hogy honnan jöttünk, hová megyünk mi a történelem útján, nem úgy, mint a proféták, hogy Isten hogy látja a mi történelmünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket, mert Isten az egészet látja, és Isten hogy igazít el, hanem ez az írások sora écákat ad. gyakorlati eligazításukat ad a gyakorlati istentisztelethez. És ide tartozik az összes többi könyv, amit nem soroltam el. Elmondom ezeknek a könyveknek a sorát. Ez is nagyon érdekes. Van három pillére ennek az egész kánoncsoportnak. Az első pillére ennek a kánoncsoportnak a zsoltárok, amit múltkor tetszettek venni. A zsoltárok tulajdonképpen nem másak, mint a szívnek, a belső embernek az Istennel való kapcsolatáról érzelmi szinten hogyan tudunk kommunikálni, ehhez adnak segítséget a zsoltárok. Ezért van az, hogy az embernek érzése is vannak, és az embernek a gondolataival összefüggenek az érzéseivel. Isten, ember és világ ebben mind megjelenik. Gyönyörű szép természeti leírások vannak, gyönyörű részek vannak az emberi érzések, az emberi kapcsolatoknak a konfliktusairól, épp úgy, mint a szép oldaláról, és Isten is az ember kapcsolatáról. Ezek a zsoltárok. A második ebben a sorban, Jób könyve, a Héber kánon szerint, Jób könyvében pedig, ugye tetszettek róla hallani, egy nagy-nagy drámáról van szó, hogy is van, hogy az Istennel való kapcsolatom az nem egyszerűen úgy van, hogy ez mindig jó és mindig szép, hanem egy nagy konfliktust élünk át. Az élet nagy konfliktusáról van szó, ez a második alap, hiszen tele van konfliktusokkal az életünk. Nem csak szép érzéseink vannak, hanem konfliktusaink vannak. A harmadik ebben a sorban a példabeszédek, amiről most fogok beszélni, és ez a bölcsességről szól. Na de mi az, hogy bölcsesség? Ezt kellene egy kicsikét körüljárni, mert Izraelben ez egy intézményes forma volt. Az első előadáskor én már említettem ezt a jeremiási szöveget, mégiscsak hadd olvassam, mert nagyon érdekes ez a jeremiási szöveg. Jeremiás életének egy nagyon érdekes konfliktusával kapcsolódik. A 18. fejezete beszél Jeremiás könyvének erről az egészről. Amikor Jeremiás ugye elmegy a fazekashoz, és akkor az Úr elküldi a fazekashoz, és akkor a fazekas házában mond egy példázatot. Ugye megy vele a nép, és akkor ez egy ilyen mindennapi életben egy szerepjátékszerű példázat, amit mond, de nem ezt akarom belőle mondani, hanem a 18. verset. Erre ugye megharangszanak a papok és az írástudók. Erre Jeremiás egy énekben foglalja össze versben megint, hogy könnyebb legyen emlékelni a maga mondani valóját, a 13-tól 17. versig ez vers. A 18. versben viszont megszólalnak az ellenfelek. És ezek az ellenfelek azt mondták, akkor ezt mondták már az ellenfelei Jeremiásnak, gyertek, tervezünk merényletet Jeremiás ellen, mert nem igaz, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács, a profétánál ige. Gyertek, győzzük le vitában, és ne vegyük figyelembe egyetlen szavát se. Most én ebből nem a szituációt akarom kiemelni, majd a Jeremiáshoz érünk, akkor bizonyára erről bőven lesz szó, hanem az, hogy itt három olyan tisztség van, ami az ókori értelmiséget, az izraeli értelmiséget jellemezte. Ugye az első a papnál a tanács, a tóra. A papnak az volt a dolga, hogy tórát hirdessen. Azután a bölcsnél van az éca, amit itt tanácsnak fordít, és a profétánál pedig van a dábár, az ige. Ugye? Ez a három tisztség volt, ami működött Izraelben. Na most, de ennek a bölcsnek mi volt az igazi dolga? Ez a szó, hogy bölcs, egy kicsikét félrevezető. Mert mi a bölcs alatt mindig valami filozófust értünk, vagy valami okoskodó embert. Hogyha én most Descartes-ot veszem segítségül. Descartes azt mondja, hogy a bölcsesség minden az ember által megismerhető dolgok summája. Ez túlságosan elméleti az ókori keleti embernek. Az ókori keleti ember nem ilyen teoretikusan beszélt a bölcsességről sohasem. Nem ennyire intellektuális, mint az európai. Az európai bölcsesség fogalma az egy intellektuális fogalom. Az ókori bibliai bölcsesség az mindig praktikus bölcsesség. Erre egy csomó igét tudnék olvasni, ha volna időnk, ugye nagyon kell szaladni, hogy nagyon érdekes könyvről legalább valami mogyoróhéjban egy összefoglalót tudjak adni, de ezeket a műfaji fogalmakat nagyon tisztázni kell, hogy pontosan értsék, hogy miről is van szó. Például ilyenek vannak az Ószövetségben, Mózes második könyve 35. fejezetben, a hozzáértő szövőnőket bölcseknek nevezi. Azután a munkásokat, akik a templomot készítették, az bölcseknek nevezi. Vagy a kereskedőt, hogyha jól végzi a munkáját, akkor bölcsnek nevezte a Biblia, például Ezékiel könyvében. Sőt, a minisztereket, hogyha jól kormányoztak, bölcseknek nevezte az ige, úgy látszik, akkor még voltak okos miniszterek. A bölcsesség tehát mindig valami praktikus dolog volt, nem? Olyan valami, aminek gyakorlati haszna volt. A bölcsesség ezen belül a tenni tudást, a hozzáértést jelentette. Tehát a bölcsember olyan, aki tenni tudott, aki hozzáértő volt. Bölcs volt az az ember, aki ránézett erre a dologra, és azt mondta, ebből én ezt meg tudom csinálni. Bölcs volt egy jó iparos, bölcs volt egy jó szakember, de ugyanígy szellemiekre is vonatkoztatták a bölcsességet, olyan ember, akinek volt figyelembe vehető tanácsa, akihez el lehetett menni, megint mondom a szót, écáért, olyan tanácsért, ami a gyakorlatba beválik. Na most, tehát a bölcs csak hivatala, ugye itt ugye a prófétáknak és a papuknak volt hivatala, pontosan az volt, hogy a gyakorlatba igazítson el, gyakorlati tanácsokat adjon az embereknek. Ez volt a bölcsnek az igazi dolga. Na most, ez a fogalom nem csak Izraelnél volt meg, hanem ez a bölcsesség, ez az egész ókori keleten ismert volt. Különösen Egyiptomban. Az egyiptomi bölcsekről tudunk nagyon sokat. Az Egyiptomban ez egy külön osztály volt, ez az írnokok osztálya volt, akik ezt a bölcsességet gyakorolták. Olyan autentikus ember volt, tehát olyan hozzáértő, olyan szakértő ember volt, akinek a tanácsát figyelembe kellett venni akkor, hogyha boldogan, rendesen akartunk élni. Mert az egyiptomi úgy gondolta, van egy világrend, ugye ez könnyű volt egy olyan világban nézni, ahol minden a Nílus áradásán fordult meg. Ha nem árad ki rendesen a Nílus, akkor éhen halt a fél Egyiptom. Ez így volt. Tehát a bölcs az volt, aki tudta az időjárást, az időt, a csillagok járásából tudta az időjárásnak az eseményeit, pontosan fel tudta mérni a földet. Bölcs volt az, aki gyakorlatban el tudott igazítani. És erről azt mondták, hogy van egy ma'at, ez egy egyiptomi szó, ami a tulajdonképpen nem más, mint a természet és a társadalom igazi célja, igazi állapota. Ez a gondolat Izraelben is megvolt, persze nem így hívták, hogy ma'at, hanem ezt úgy hívják az Izraelben, hogy mispát. Ez nem más, mint Istennek az a törvényes rendje, ahogyan megteremtette a világot. Isten egy rendet teremtett ebbe a világba, és a bölcs az, aki ezt az isteni rendet felismeri, és tanácsot tud adni arra, hogy az én életem akkor lesz boldog, hogyha ez a ma'at, most egyiptomi szóval, vagy ez a mispát, éber szóval, megvalósul az én életembe. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A bölcs az, aki arra abban tud nekem segíteni, hogy az én életemben ez az isteni jogrend érvényesüljön. Ez az isteni jogrend valahogyan kikristályosodjon bennem, mert én akkor vagyok boldog, hogyha bele tudok simulni, szinkronba tudok élni a világgal. Na most, ezeket a felismeréseket ugye nagyon hamar leírták. Elsősorban a királyok számára írták le. Tudnélik, az ókori királyokról sok minden rosszat hallunk, és joggal hallunk, viszont az ókori királyok nem hoztak törvényeket. Ez egy nagyon érdekes dolog, a rómaiak kezdtek az uralkodók törvényeket hozni. Az ókori keleti ember el sem tudta gondolni, hogy egy király törvényt hoz. Egy királyos törvényt hirdethetett, csak hozni nem hozhat. A törvény az van. A törvény az egy közös, kollektív, szóbeli hagyomány volt, amit az idős emberek őriztek. Ezért ültek az idősek ott minden palesztin városnak a kapujába, és az a kapuba ülő öregek ugye a régi szokásjogok alapján tisztában voltak a bölcsesség alapjaival. És ez a bölcsesség, ezek nem egyéni bölcsességek voltak, és most itt már a példabeszédekről egy nagyon fontos dolgot hadd mondjam. Példabeszédeknél, majd fogom mondani melyik részben, de az egész példabeszédekre igaz, szó szerint meg lehet találni a példabeszédben idézett mondásokat úgy Egyiptomban, mint Babilóniában, mint a régebbi korban, mint az újabb korokban, szinte közmondásszerűen ismétlődnek ezek. Most erre mit mondjunk mi, hogy ez nem Isten kinyilatkoztatása? Ezen sokkal régebbi szövegeket ismerünk, mint amilyen régi leírása van a példabeszédek könyvében ennek a bölcsességnek. Nem ezt kell mondani. Itt nincs copyright. Az ókori irodalomban nincs copyright. Ezt el kell felejteni. Az ókori írók, például Plinius az azzal dicsekedik, hogy én egy büdös szót sem, Plinius természetről című könyvét elolvassák, de kicsit népiesen a diákoknak így szoktam mondani, Plinius mester leírja, én itt egy büdös szót sem találtam ki, semmit sem mondtam, hanem 37 könyvből írtam össze ezt a könyvet. És írtó büszke, hogy 37 könyvből írta össze a könyvet. Ez az ókori írónak a gondolkodása. Csak a reneszánszban jön az individualizmus, amikor az író mindig olyat akar mondani, amit még nem mondott senki. Az ókori ember nem így írt, nem így gondolkodott. Ezért a Bibliában is úgy van, hogy ezek kollektíven felismert igazságok voltak, amiket természetesen az ő hitük mércéjén, Istennel való kapcsolatuk mércéjén, a kinyilatkoztatás mércéjén mértek le, és így lettek kinyilatkoztatás rangú igék. Isten a kinyilatkoztatásban, az ihletésben, amit úgy szoktunk mondani, nem azt csinálja, hogy lediktál valamit az embereknek. A proféták, a Biblia írói, azok nem az Isten írótollai, ez nagyon naív és nagyon 20. századi elképzelés. Ezek az emberek olyan emberek, akiknek az agyuk kinyílt arra, hogy megértsék az Isten titkait a mindennapi életben. Az ihletés, az most vegyük Ábrám történetét, ami jó régen volt. Mi az ihletés? Ábrámot Isten ihlette, vezette szavával, hogy végig élje úgy az életét, ahogyan ennek az életnek a vázlata a Bibliában fennmaradt. Isten ihlette azokat az embereket, akik ezt tovább mondták, apáról fiúra, apáról fiúra. És Isten, amikor kikristályosodott ez a szóban továbbmondott ige, ihletett embereket, akik ezt lejegyezték. Nem a maguk elgondolását jegyezték le, hanem ezt lejegyezték. És azután itt még nincs vége az ihletésnek. Amikor én olvasom ezt az igét, és Ábrahám hitében felfedezem az én hitemnek az elemeit is, és elkezd nekem prédikálni, hogy így mondjam, ez az ige, akkor engem is ihlet ugyanez az Isten. Tehát az ihletés ez nem egy pont, amelyik ott ül az író tollnak a hegyén, hanem az ihletés az a folyamat, ahogy Isten a maga gondolatait megérteti velem. Ez egy kommunikációs folyamat. Ezt nagyon-nagyon fontos tudni. Éppen ezért a példabeszédek könyve ez egy azért csodálatos gyűjtemény, mert ebben azt lehet mondani, az ókori keletnek minden értéke, ami a bölcsesség, most ilyen értelemben, ahogy elmondtam a bölcsesség értékét, a gyakorlati életbölcsesség értékét, sűrűsödik. A példabeszédek könyve ez egy csodálatos gyűjtemény, amiben az ókori kelet, hogy így mondjam, bölcsességének a krémje benne van. Na most ezt az irodalmi műfajt nem csak a Bibliából ismerjük, Ugaritból ismerünk például példabeszédekhez hasonló szövegeket. Egyiptomból ismerünk több ilyen könyvet. Egyik, amelyik talán a 12. században keletkezett, az nagyon hatott a példabeszédek könyvére, szinte szóról szóra vannak azok a tanácsok benne, majd fogom mondani, hogy hol. Azután ilyet ismerünk, Egyiptomban másat is, újabbakat is, régebbeket is. A babiloniai kultúrában, az asszír kultúrában ismerjük ezt a műfajt. Tehát ez a műfaj élt. De hogyha ezeket vesszük, akkor azt lehet mondani, és a rendelkezésünkre álló forrásanyagokat összevetjük, akkor azt lehet mondani, hogy a 21. századi ember számára az igazán értékes az az, amit a példabeszédek könyve tartalmaz. Nagyon sok párhuzam van benne, de ebben van a kikristályosodott formája, talán azért, mert elég hosszú ideig szóban értek ezek a mondások. És ezerszer kipróbált mondások voltak, és ezerszer végig gondolt mondások voltak. Ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés. És az is valószínű, sok szempontból, hogy ez valahol Alexandriában nyert el a végső írásbeli formáját a IV. Században, pontosan akkor, amikor az első nagy globalizációs hullám elöntötte a világot, ez a hellenista kultúra volt. És tulajdonképpen a hellenista kultúra az megpróbálta minden idegen embert becserkészni ebbe a kultúrába. És a Biblia képezett egy hatalmas nagy gátat ebben, mert mindaz, ami az atyák hagyománya, gyakorlati életbölcsessége, amit az hellenizmus nem sokra becsült, az ebben összegződött, és bizony a IV. Századi embernek nagyon sokat jelentett ez a másféle látás. Nagyon sokat jelentett, hogy Istennel hogy lehet látni a hétköznapokat. És én most itt nem akarok eltérni a témától, rögtön már is a példabeszédekkel kezdek beszélni, de azért egy mondatot engedjenek meg. A 21. századi embernek is, keresztény embernek is az egyik legnagyobb gondja az az, hogy az ünnepnapi kereszténységből hogy lesz végre hétköznapi kereszténység. Hogy lehet, most tudom, ezt pejoratíve szokták használni, apró pénzre váltani a mi hitünket. Mit jelent hinni a munkahelyen, a családban, az életben? Hogy lehet járni úgy, hogy én igaz ember legyek? Annál izgalmasabb ez a kérdés, minél nagyobb prés nehezedik az emberre, hiszen a 21. századi embernek a nagy-nagy dilemmája az, hogy hova tovább az erkölcs, az egy ilyen kérdőjellel felírt valami lesz. Elfelejtettük azt, hogy minden, amit tudunk, mindenünk, amink van, az erkölcsi kérdés. És ebben nagyon sokat segít a példabeszédek, nagyon ősi jó tanácsok, amikben, hogyha beletetszenek felejtkezni, akkor mindig van ilyen aha élménye az embernek. Jé, ezek a 3000 éves, vagy van, ami ennél is régebbi tanácsok, hogy ma is élnek. Azért, mert ma is emberek vagyunk, és ezek a mi emberségünknek a végső titkához visznek. Na most, ezek után a műfaji legszükségesebb tennivalók után, most én csomót átlapozok, tessenek nézni, még egyet átlapozok, és még egyet átlapozok, és még egyet átlapozok. Nézzük a példabeszédeket. Ennek a könyvnek ugye az a címe, hogy most héberül is mondom, Mislé Salomó. Mislében benne van ez a szó, hogy másál, ami egy irodalmi műfaj. Most nem mondom el, hogy milyen, meg kimélem magukat ettől. És valahogy Salamó mondása így lehetne mondani inkább, mint példabeszéde, ez egy kicsit dolog, kicsit nehézkes dolog, régies dolog. És most nézzük, hogy ebben a könyvben tulajdonképpen mi is van. Példabeszédek könyvét, ha megtetszenek nézni, és figyelmesen tetszenek olvasni, ez 9 részből áll. 9 különböző gyűjteményből. A legfiatalabb, valószínűleg ami a 4. századba keletkezett, ez az első 9 fejezet. Ez sok mindenből lehet tudni, mert az alapvető bölcsességi mondások itt egy egészen különleges formában jelentkeznek, ami az 5.-4. századra jellemző gondolkodási mód. Na most mi történt itt tulajdonképpen? Az, hogy egy nagyon ősi kincset nagyon jelenvaló módon végig gondoltak az emberek, és így írták le. Ez az első 9 fejezet. Na de, jellemezzük azért ezeket a fejezeteket, és azt lehet mondani, hogy az első 9 fejezet, tehát mindenképpen a fogság után szerkesztették. Ennek van egy felirata, hogyha a Bibliájuk itt van, akkor lapozzunk a könyvben, ugye az első fejezet, első verse a címe ennek az iratnak, Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Kész. Ez a szakasz egészen tart a 9. fejezetig, mert a 9. fejezet végéig, a 10. fejezet egy új címet ad az első versben, Salamon példabeszédei. És aztán majd így mindig mondom a címeket. De először ezt az első részt nézzük. Ami ugye a legközelebb van az emberhez. Ennek az egész könyvnek, és ennek azt lehet mondani, hogy ez az első 9 fejezet az egész példabeszédek gyűjteményének a teológiai alapját adja meg. Méghozzá avval, hogy a bölcsességről beszél. Látszik az, hogy ez a legkésőbbi, mert ekkorra már a 4.-4. századra így kell mondani, kérdőjeles lett, hogy mi is ez tulajdonképpen a bölcsesség. Kezd indulni a görögség, kezd indulni egy egészen másféle filozófiai gondolkodási mód, és a bölcsesség az nagyon messze van a filozófiától, az ugye elmondtam, hogy nem filozófia. Mi is ez a bölcsesség tulajdonképpen? És hogyha most kezdjük olvasni a könyvet, erre nagyszerű feleletet adunk, így kell csinálni egy jó könyvet, ez így kezdődik. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat, fogadd el az okosintést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást, hallgat rád a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és a találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Ez az alap. Ebben nagyon sok érdekesség van, rögtön az elején, ugye, elmondja, hogy a bölcsességet és az intést. Tehát az igazi bölcsesség az nem az, hogy nekem van igazam, mert ma a bölcse úgy akar lenni valaki, hogy nekem van igazam. Ugye én vagyok az, aki a bölcsek kövét szorongatom, és ezért tudok mindent. Nem. Az igazi bölcsesség az mindig intés. Az igazi bölcsesség egy olyan életelv, amelyik állandóan figyelmeztet, olyan, mint egy beépített vészcsengő, hogyha félrelépek, most ezt tessék nagyon áttételesen venni, félre lépek erről az útról, akkor megszólal bennem ez a vészcsengő, nem? Az ember különben erre hajlamos, erre a vészcsengős helyzetre. Tessék csak végig gondolni, hogy vannak ilyen mindennapi tapasztalataink is, nem? Hogyha, mit tudom én, ha illetlen dolgot csinálok valamit, akkor hogyha magammal vagyok négy szem közt, akkor is el szoktam pirulni, nem? Az emberben vannak ilyen beépített vészcsengők, nem? Ettől vagyunk emberek. A 21. századnak pedagógiájában az egyik legnagyobb gond az, hogy az utóbbi időben ez a úgynevezett liberális pedagógia, ami azóta megbukott teljes egészében az Egyesült Államokban, óriási kárt okozott és megbukott, az pontosan azt mondta, hogy gátlásokat ne építsünk az emberbe. Most a gátlástalan ember az milyen? Ez a tökéletes társadalmi ember? Van ebben egy igazság, hogy egészségtelen gátlásokat ne építsünk az emberbe. De tetszettek látni olyan folyót, ami gát nélküli? Tudnék, a part az gát. Ha Dunának nem lenne gátja, vagyis partja, akkor ez lenne a világ legnagyobb pocsolyája, mert a gát nélküli folyót úgy hívják, hogy pocsolya, nem? Hát tessék végig gondolni. Tessék ezt végig gondolni. Ezért mindig a bölcsesség intés. És ezt az intést állandóan figyelni kell. A másik nagyon érdekes itt, ugye, hogy nem mindegy ám, hogy milyen ez az intés, azt mondja, fogadd el az okos intést, az igazságot és a törvényt. Tehát csak az okos intést, az igazságot és a törvényt fogadd el. De benne van megint az a három, amiről a Biblia szólt. Az écát fogadd el, a tórát fogadd el, és a dábárt fogadd el. Ugyanezt mondja ez az ige. Ugye milyen érdekes? És akkor azt mondja, ezek adnak az együgyűnek okosságot, és aztán azt mondja, és így megértem a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és a találós kérdést. Erre nem nagyon szoktunk gondolni, hogy minden bajunk onnan származik, hogy mi mindig, amikor egy gondolatot mondunk, absztrahálunk, mindig képben gondolkodunk. Ez az embernek a tulajdonsága. Hát tetszenek erre gondolni, hogy leírom ezt magyarul, hogy M betű. Ez egy kép, nem csak a betűkép, hanem azért M betű ilyen, mert ez a mare latin szóból jön, ami tengert jelent. Ott van a két hullám. Vagy a zsidóul is tudok, héberül is tudok ilyen példákat mondani. Ott van az első betű, ez az alef. Van két szarva, ez azt jelenti, hogy ökör. Megvan a két szarva feje, ez egy ökörfej. Vagy az van, hogy dalet, ez így néz ki, így. Tudják, mit jelent? Ajtófélfa. Vagy görögül már egy kicsit ismerősebb. Azt mondom, hogy xi. Biztos mértamból tetszenek gondolni. Mit csinál így? Melyik állat csinál így? Ksz. És úgy is írjuk, nem? Úgy néz ki, mint egy kígyó. És így tovább. Az ember állandóan képekben gondolkodik. Na most, egy példázat az közel vihet a dologhoz, és messze vihet a dologhoz. És most itt egy nagyon fontos dolgot mond. Jézus ugye példázatokban tanított, és a példázatokat pont a tanítványok és a farizeusok nem értették. Jüliher nevezettű nagyon híres teológus azt mondta, a példázat egy olyan valami, aminek belül van a kilincse. És ezzel Jüriher a következőre gondol. A példázathoz szükségünk van ehhez a bölcsességhez. Ahogy itt mondja, hogy a képeket, aztán a példázatokat, a hasonlatokat, a bölcsek szavait, a találós kérdéseket megértjük, nem? Mert mindig a mi életünk ez ilyen aha élmény. Az életünknek rengeteg ilyen dolga van. Tessék megnézni, hogy mennyire képletesen beszélünk. Most egy kicsi ilyen politikai jellegű dolgot hadd mondjak. Hogy az ELTE-n 1990-ben az orosz tanszék előtt a diákok tiltakoztak az ellen, hogy kötelező volt az orosz. Ugye, és ez 89 őszén volt, és hát akkor kijött ugye a rendőrség, hogy mi jogon tiltakoznak, és feloszlatták a tüntetést, és elkaptak három gyereket, és azt mondták, hogy hát ti szovjet ellenes propagandát üztök. Azt mondták a fiúk, hogy mi? Hát mi volt a táblánkra kiírva? Tudják, mit írtak ki a táblára? Azért a török nem volt kötelező nyelv. Le volt írva az, hogy Szovjetunió? Le volt írva, hogy orosz nyelv? De fiúk azt mondták, hogy az önök fantáziája mocskos, nem? Na most ez rengeteg formában van. A bölcsesség a Biblia szerint pontosan az, hogy a képeket helyére tegyük. Hogy ne értsük félre. A félreértésnek mindig az a dolga, hogyha én a hasonlatnak az ablakán akarok bemászni az ajtója helyett, ha nem a kilincset nyomom le. Tovább kellene rohannom, ez pedig a második része ennek a könyvnek, amit mondtam, hogy a 10. fejezettől egészen a 22. fejezet 16. verséig tart, ami azért izgalmas, mert ez minden bizonnyal Salamonnak az igazi példabeszéde. Tudnélik, ez nem Salamon nevébe fennmaradt könyv, hanem Salamon valóban leírta ezeket a példabeszédeket. Ő ennek a műfajnak a klasszikusa volt, és Salamon példabeszédeit apáról fiúra őrizték, és nagyon hamar le is írták. Ez a könyv a derekas része. Na most ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy ezek nagyon ősi héber formák. Tehát nyelvi adatokból ezt teljes egészében valószínűsíteni lehet. Kettő. Onnan tudjuk, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ebben 375 velős mondás van, a nagy része ellentétes mondás. Mert mindjárt mondok néhány példát. És mit gondolnak a héberek, hogy írták a számokat? Hát betűkkel. És a Salamó nevét, ahogy a Salamót mondják, ugye mai héberek, a betűinek a számértékét összeadjuk, mit gondolnak, mennyi jön ki? 375, ahány példabeszéd van. Ugye milyen érdekes? És erről a Salamonról, ugye a Királyok első könyve, amelyik a legközelebbi, az egyik legfontosabb forrásirat, ez mai nincs olyan régész, aki a királyok első könyvére egy rossz szót merne mondani, tudnék, ezerszer igazolódott, és egy nagyon hamar írásba került, és nagyon sok okmány alapján készült, nagyon pontos és jó okmány alapján készült írat, fel is sorolja ezeket a forrásokat a királyok könyve, ezt írja. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet, olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél, az egyiptomiaknak minden bölcsességénél, bölcsebb volt Salamon minden embernél, az Ézrájé Étánnál, ez egy sivatagi oázis városka volt, Hémánnál, Kalkonnál, Dardunánál, Máhol fiainál is, úgyhogy híres lett valamennyi nép körében. 3000 példabeszédet mondott, 1500 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libanoni cédrusról kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép között, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt, a föld királyai közül is, mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Ez egy nagyon pontos feljegyzés. Tehát Salamon olyan király volt, aki a bölcseknek ezt, és azért is olvastam el, mert ez volt a bölcseknek a társadalmi pozíciója. Ezekről az összefüggésekről ő nyíltan beszélt. Ezeket elismételgette, elmondta. Valószínűleg el is magyarázta. Ezekben képek, hasonlatok voltak. És ezek mind-mind ilyenek, amik itt találhatók. Ezek nagyon rövid szentenciák, tehát rövid mondatok, méghozzá mindig paralel mondatok, ez a héber versnek a paralelizmus ugye az alapja.

Ez egy tökéletes párhuzam. Bölcs fiú, okos fiú, apa, anya. Öröm, szomorúság, nem? Ezek ellentétes, úgynevezett ellentétes párhuzam. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, a bűnösök móhóságát elveti. Megint egy tökéletes, ellentétes párhuzam. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, a szorgalmas munka meggazdagít. Aki nyáron gyűjt, az eszesi fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget, és így tovább. Ezek mindig ilyen ellentétes képek. Van egy pozitív és egy negatív tulajdonság egymással párba. A 16. fejezet, ez a 10-től 15. fejezetig, ugyanez a gyűjteményhez tartozik a 16. fejezettől kezdődő szakasz, de ebben a 16. fejezetben előkerül nagyon sokszor a király. Tehát ebben úgy lehet, azt lehet mondani, hogy a királynak nagyon fontos szerepe lesz ezekben a fejezetekben. Ez azt lehet mondani, hogy Salamonnak az uralkodási végrendelete. Hogy hogy kell tulajdonképpen uralkodni, hogyha vezetéstudományi példatárat akar valaki ma, mert ezt ma így szokták hívni, akkor nagyon ajánlom a 16-tól 22. fejezetig. Na most, nagyon hamar jön egy harmadik könyv. A 22. fejezetben, ugye a 17. vers előtt azt írja, hogy itt további bölcsmondások gyűjtemények következik, mert itt valami új következik valóban. További bölcsmondások gyűjteménye. Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavát, figyelje elméd a tudományokat, egy ilyen felszólítással kezdődik, és itt egy nagyon érdekes dolog történik. Fennmaradt az ókori Babilonban, nem régen, nem is olyan régen, valamikor a 20. század derekán találták meg ezt a bölcsmondás gyűjteményt, egy bölcsmondás gyűjtemény, ami 30 ilyen bölcsmondást tartalmazott, és a szerzőjét is ismerjük, csak ennek a szerzőnek, hogy mikor élt, azzal kapcsolatban vannak, hát a fenntartásai a tudósoknak, most én a tudomány jelenlegi állását, az egyiptológusok jelenlegi állását most kérdeztem meg a Kátai Katitól, aki az egyetemen az egyiptológus, hogy most hogy áll ez, azt fogom elmondani. Ezt a bölcset úgy hívták, hogy Amenemópet. Amenemópet. Ez az Amenemópet valószínűleg a 10. században jött Krisztus előtt, mert az első olyan Amenemópet mondás, ami ránk maradt, az a 10. századi kéziratokban van, tehát ez körülbelül Salamon kortárs ideje. Ő előbb élt legalább 200 évvel, mert akkor is már ugye, mint közismertet idézik, és hát vannak olyanok, akik csak a 600 körül időre teszik. Na most miről beszél ő? 30 részre osztja ezt a bölcsmondás gyűjteményeit. Mindenek felett a becsületességet tartja fontosnak, a határkövek elmozdítása, a mértékek meghamisítása, a rágalmazás, a rablás, ami nem hozhat szerencsét, stb. Ebben a szakaszban nagyon érdekesen ezeket megtaláljuk. Na most a kezünkben van az eredeti szöveg, és kezünkben van a Biblia. Mit mondhatunk? Van, ahol a Biblia szó szerint átveszi. Igen, ám csak ez az egyiptomi forrás az azt mondja, hogy a napisten gondoskodik mindenről, ami van, és ahol a napisten előkerül, az véletlenül se kerül bele a Bibliába. Tehát Salamon, vagy az, aki ezt hozzátette a salamoni gyűjteményhez, az felhasználja ezekben lévő bölcsességet, de szemmel láthatóan átszűri Izrael igazi hitének a rostáját. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát megtanulja azt a bölcsességet, ami a gyakorlati életben tényleg jó, tényleg igaz. És nem azt mondja, hogy kérem, mert ebben a napisten van, akkor ez egy pogány ostobaság, nem foglalkozom vele, és épp az ellenkezőjét mondom. Nem. Ami ebből érték, ami ebből haszon, az azt mondja, az Istentől van, és Isten arra ihleti ezt a profétikus szellemű valakit, aki összeírta a példabeszédeknek ezt a szakaszát, hogy minden értéket ebbe vigyen bele. Ezt a Biblia más pontjain is tapasztaljuk. Hogy ami érték,

az mindig bekerül a kánonba, csak ami talmi, az kimarad. Kicsit olyan, mint hogy az aranyat kimossuk. Most ez azért izgalmas, mert mi tudjuk, teológusok meg keresztények, hogy Sátán az mindig féligasságokkal támad. Tessék megnézni Jézus kísértését, ugye kísértés történetet tetszenek ismerni, jön Sátán 40 napi bőjt után Jézushoz, hogy ha Isten fia vagy, akkor változtasd a köveket kenyerekké. És Jézus erre azt feleli, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Na de mi lett volna akkor, hogyha Jézus ezt a féligasságot elutasítja? Azt mondta volna, hogy nem kenyérrel él az ember. Igaz ez? És azt mondta volna, hogy csak kenyérrel él az ember. Igaz ez? Tetszik érteni? Ha az igazság felét elutasítom, akkor a hazugságot fogadom el. Ha a hazugság felét lenyelem, akkor az igazságot utasítom el. Tehát pontosan ez a Bibliának a dolga, hogy nem úgy van, kérem szépen, a megtévesztés az soha nem jön, a kísértő az soha nem jön, bekopogtat, jó napot kívánok, én vagyok a Sátán, akarsz elkárhozni, most nagyon népiesen mondom. Nyilván nem így történik, nem? Hanem a féligazsággal. És tessék megnézni az egész életünket, most a vallástól is vonatkoztassanak el. Nem a féligazságokkal van a legnagyobb bajom? Mert a féligazság elfogadása az a gazság elfogadásának a félig való elfogadását jelenti. Visszautasítása meg az igazság felének a visszautasítását jelenti. Ez egy nagyon érdekes dolog. Na, gyorsan robogjunk, most már nem lesz olyan nehéz sorunk, mert a negyedik szakasz, az rögtön, hogyha tovább fordítunk, a 24. fejezet 23. verse, ugye így is kezdődik, ezek is a bölcsek mondásai, ez egy kiegészítés ehhez az egészhez, a függeléke ennek az egésznek, és ezek lényegében ilyen gnómák, úgy szoktuk mondani, ezek ilyen furcsa mondások, ennek is vannak egyiptomi párhuzamai nagyon sok, tehát ez folytatja tovább. Azt lehet mondani, hogy a könyv írója megismerte az egyiptomi bölcsességet, és ami ebből használható volt, az be is építette a Bibliába. Az ötödik könyv az megint egy nagyon fontos dolog, mert az ötödik könyv a 25. fejezet első versével kezdődik, és ez egy nagyon komoly, és nagyon ezt egyik legősibb részének tartják a salomoni példabeszédeknek, mert így kezdődik. Ezek is Salomon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királynak emberei gyűjtöttek össze. Hogy Ezékiás ugye Salomon után élt 200 éve. És ezeket a példabeszédeket Ezékiás emberei, Ezékiás király ugye hűséges volt az Úrhoz, összegyűjtette ezeket a példabeszédeket, amik szájról szájra terjedtek. Tudnélik, a példabeszédeknek ezt már nagyon sokszor említettem, de még egyszer mondom, pontosan az a lényeg, hogy nagyon könnyen lehet emlékelni ilyeneket. Felhő és szél nélkül ilyen az, aki a meg nem adott ajándékkal dicsekszik. Felhő szél nélkül ilyen az, aki meg nem adott ajándékkal dicsekszik. Ugye? Ez egy közmondásszerű valami. A közmondásokat is egyszer halljuk, és rögtön ragad belénk. Tehát Ezékiás király, és ez mutatja a kanonizálásnak a folyamatát, gyűjtő munkát végeztetett a bölcsekkel, hogy ami régi ősi salamoni mondás, azt írják le. Most ez a gyűjtemény a kánon szerkesztőjének a jóvoltából megvan, mert a 25. fejezettől 29. fejezetig ezek ilyen gyűjtöttek. Végül ez a derékasszony dicsérete, hogy mit tartottak szép nőnek. És a Biblia ezt csodálatosan leírja. Ugye ez a derékasszony dicsérete, én azt hiszem, hogy ez az egyik leggyönyörűbb költemény a Bibliában, ami a nőkről szól. Ezzel zárul ez a könyv. Mit mondhatok összefoglalóan? Azt lehet mondani, hogy a példabeszédek könyve egy csodálatos kincses bánya. Azt hiszem, a mai életben, amikor az erkölcsnek valami hallatlan nagy eróziója következett be, amikor köszönő viszonyban sincs a tudásunk az erkölccsel, és elfelejtettük régen azt, hogy amit tudunk, azért erkölcsileg felelősek vagyunk. Nem ártana visszatérni ezekhez a mondásokhoz, és ezeket újra gondolni. Ahogyan a bibliai korban is volt ez.
Ugye mondtam azt, hogy ez a salamoni mondás gyűjtemény nem csak egyszerűen fennmaradt pontosan úgy, ahogy van kikristályosodva és megkövülve, hanem egészen a negyedik századig ez nőtt, alakult, formálódott, és ez egy hatalmas nagy dolog. Ezért van az, hogy mivel szóba született a Biblia, itt kezdtem, és itt is fogom befejezni, mert szóba született a Biblia, az igének az útja is benne van. Ezeknek bennem kell folytatódni. De folytatódni csak úgy tud, hogy ezt az alapkincset én ismerem, és tovább építem magamba. Mert ez az az alapkincs, ami kijelöli azt, hogy mit jelent az, hogy embernek lenni. Tessék végig gondolni, és az embert nem azt teszi emberi, hogy két fülek közé szorult a feje, mert akkor legfeljebb csak biorobot. Nem? Az embert azt teszi emberi, ami belül van. Amit úgy hívunk, hogy erkölcs. És hogyha ebbe iránytűt akarnak, akkor sok szeretettel ajánlom a példabeszédek könyvét. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha ebből egy picit is elvittek, akkor már nem értem hiába. Köszönöm szépen!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

A Biblia fel akar minket öltöztetni méghozzá olyan ruhába, amelyben az élet minden csatájában helyt tudunk állni. Kedves hallgatóink, e gondolat vezeti be azt a Pál apostol egyik levelére épülő elmékedést, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunk fél órájában. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni, remélhetőleg lelkünk megnyugtatására, felüdítésére. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában velünk fognak rádiózni. Kellemes időtöltést, sok áldást kívánok!

A Biblia fel akar minket öltöztetni méghozzá olyan ruhába, amivel az élet minden csatájában hely tudunk állni. Pál apostol az Efézusiaknak írt levele 6. fejezetében. Arra bátorít minket, végezetül, atyám fiai, azaz testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az élet csatáiban az Istenben bízó ember egy óriási előnnyel tud indulni, ugyanis a hitének, a bizalmának az alapja egy olyan lény, aki mindenestől szereti az embert. A hívő ember nem feltétlen arról ismerhető pusztán meg, hogy templomba jár, vagy valamilyen közösség tagja, bár ezeknek kétségkívül óriási ereje lehet, hogy az ember hitét erősítsék. De nem itt állnak meg a dolgok, és nem is erre épülnek csak, hanem arra a belső látásra, amivel az ember tudja, és biztos benne, hogy létezik egy olyan szerető lény, akinek nem fogy el a türelme, aki nem csapja rá az emberre az ajtót, aki nem mondja azt, hogy elegem van belőled, vagy azt, hogy már nem vagy szép, kedves, vagy szeretnivaló, hanem azt mondja, hogy nekem mindenhogy jó vagy, csak kapaszkodj belém. Erről a harcról ír az apostol, és amikor az öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben mondattal folytatja, a római katona fegyverzetének a képével illusztrálja azt, hogy mit is vegyünk magunkra, hogyha ebben a csatában helyt akarunk állni, amit elsősorban egyébként saját magunkkal vívunk. Azt mondja a 14. versben az igaz lelkűség öve után, hogy felöltözvén az igazságnak melvasába. Gondolkodtam rajta, hogy valahonnan szerzek egy római hadi öltözéket, és az itt rendelkezésemre álló 11 néhány percben akár egy ilyen felöltözködést is megpróbálok imitálni, de azt gondolom, hogy nincsen erre szükség. Ma már az internet világában könnyedén találhat egy ilyen kis illusztráló videót az ember valamelyik nagyobb megosztó csatornán. A mi elképzelésünk viszont vizuálisan mégiscsak arra épül, amit az apostol leír, és ahogyan ő minden egyes öltözékhez, minden egyes ilyen harci fegyverzethez egy lelki értéket kapcsol. Az előző alkalommal már felvettük ezt a hosszú tunikát, ami az ember második bőreként szolgált a római katonáknál, ugyanis a vasat, a nehéz fegyverzeteket, amiket alul vagy felül, derék alatt vagy fönt felvettek, nem közvetlenül a bőre, hanem erre az egész testet térd alattig beborító tunikára vették. És miután így körülövezték magukat igaz lelkűséggel, nem véletlen, hogy a következő, amit magukra vesznek, az igazság melvasa. Nyilván, hogyha már sisakot vennének, és azzal úgy próbálnák felvenni az igazság melvasát, vagy már kezükbe lenne a kard, vagy szóval sokkal nehezebb lenne. Ezeket a katonákat nem ritkán a társaik öltöztették, vagy egymást öltöztették egymás után. De ez az igazság melvasa különösen fontos volt nem csak a sorrend miatt, hanem azért is, mert hogyha belegondolunk, ez a melvas, ami egy ilyen mellényszerű nyaknál és hónajnál kivágott vértezet volt, később majd a középkori lovagok páncélinget húznak még alá, ami megvédi a melvasból kint lévő végtagokat is. Szóval ez a melvas, ha így meggondoljuk, mit is véd? Orvosilag úgy mondják, hogy a létfontosságú szerveket. Legalábbis a három legfontosabbból kettőt, hiszen klasszikusan a szívet, a tüdőt és az agyat szokták ide sorolni, és bizony a szív és a tüdő mind a kettő védelmet élvez a mellkas páncél alatt, mint ahogy a más létfontosságú szerveknél, máj, hasnyálmirigy, a tágabb listát, hogyha vesszük, ezeknek is szinte mindegyike ennek a ruhadarabnak a védelme alá tartozik. Isten tehát rögtön az úgynevezett létfontosságú szervek védelmével kezdi. Az embert egy olyan oltalom alá akarja helyezni, hogy azok a belső mozgatók, az a motor, az a rugó, ami hajtja, ez mind-mind védelem alatt legyen, mert ha ezek védve vannak, akkor még ha egy csatába el is ejtette a kardját, vagy leesett a sisak a fejéről, a legnagyobb testfelület, a mellkas, a hát még mindig védett volt. És hogyan akarja ezt Isten megvédeni? Nagyon szép kifejezés ez az igaz
igazság mellvasa, ami más, mint az igaz lelkűség, ami az őszintességről, az önismeretre való nyitottságról szólt, az önkritikáról. Az igazság mellvasában Pál apostolnál nem egy elméleti tudást említ az apostol, hanem úgy mondhatnánk, hogy a megigazulás mellvasa. A megigazulás az, amit az Isten tesz az emberrel. A megigazulás az, ahogyan az Isten megbocsát. A megigazulás az, ahogyan az emberben helyreállítja a reményt, visszaadja a hitet, önbizalmat ad, megtanítja a helyes önértékelésre. Ahogyan a tékozló fiút hazafogadta az apja, valójában az a hazafogadás, az a megbocsátás, a kegyelem, az, ami a megigazulásnak az eszköze. Mondhatjuk, hogy a megigazulás, az az igazság mellvasát kegyelemből kovácsolják. Mert ez a kegyelem öleli körbe az ember létfontosságú szerveit. Tehát a megigazulás mellvasába felöltöztetett ember átéli azt a tapasztalatot, hogy Isten hazafogadta, hogy az Isten nem úgy néz rá, mint egy bűnösre, nem úgy néz rá, mint egy bajkeverőre, nem úgy néz rá, mint egy szerencsétlenre, egy lúzerre, akivel mindig csak a gond van, hanem Isten ereje és Isten megbocsátása, Isten szeretete ennek az embernek az életében már védelmet tud biztosítani. Átéli, megtapasztalja és megéli azt, mondhatjuk azt, hogy van neki Isten tapasztalata, ami nem egyszerűen csak az, hogy felnézett a csillagos égre, és valakinek tehát lennie kell, vagy elolvasta a biológia könyvet, és azt mondja, hogy mindez véletlenül egy ősrobbanásnál összeálljon, a világ legösszetettebb, legrendezettebb információ halmaza az ember, az élettel, és az még hagyján, mert élni sok egyéb virág, és élőlény, állat is, és bogár, és mindenféle él, na de ez a lény, ez gondolkodik, ez emlékezik, ez az érzéseit meg tudja fogalmazni, ennek öntudata van. Nem egy ilyen Isten tapasztalat csak, hanem amikor még ez az ember, hogy a híres gondolkodó Pascal mondja, ez a gondolkodó, de törékeny, azaz nátszál, használja ezt a gyönyörű képet, ez a nátszál magára veszi azt a mellvast, azt a kegyelemből kovácsolt, megigazító mellvast, amivel az Isten megmutatja neki, hogy feltétel nélküli megbocsátó szeretettel szeretlek téged. Védelem. Az Isten védelme egyenlő az Isten kegyelmének a megtapasztalásával. Ez az, ami az embert megtanítja szeretni önmagát, Isten szeretetén át, elfogadni, elhinni azt, hogy van esély a változásra, és ha ez már megtörtént vele, akkor ugyanez a kegyelem tanítja meg az embertársa iránt is arra a szeretetre, ami ugyanerről szól. Elfogadom a másikat, elhiszem, hogy meg tud változni, nem tartok haragot, nem veszek össze vele a neten egy komment háborúban, nem valami olyasmit tesz, vagy rosszabb esetben csak én feltételezem, és már is zsupsz kipenderítettem az ismerőseim közül, hanem ahogyan az Isten velem bánik. Ahogyan az Isten a római századossal, a latorral, az őt keresztre feszítő farizeusokkal, szóval a kereszténység lényegéről szól, egy erős, egész mellkast, a létfontosságú szervek minimum kétharmad részét, de tágabb értelemben 4/5, 9/10 részét védelmező páncélról, amit kegyelemből kovácsoltak, és Isten szeretete ízította olyan keményé, hogy a szeretetlenség önzés kardja nyilvesszői sem tudnak rajta áthatolni. Egy nagyszerű története az apostolok cselekedetei könyvében, amikor a szerecsen komornyik, aki Egyiptomban Jeruzsálembe ment az ünnepekre, hazafelé úton Ézsaiás könyve tekercsét olvassa, és találkozik Filippel, akit az apostoli gyülekezet misszionáriusa volt, maga mellé vesz, és amikor megkérdezi Filipp, hogy érted-e, amit olvasol, és ő azt mondja, hogy hát nem igazán, akkor Filipp elkezdi neki elmondani azokat a részeket, amik Ézsaiás könyvének a messiási, azaz Krisztusról szóló jövendőlései, az önfeláldozó szeretet talán legmeghatóbb leírása, amikor a bárány, a messiás majd itt a földön meghal, és önfeláldozó szeretetről tesz bizonyságot. Na most nem sokkal vagyunk ezek után, az események után, és amikor a szerecsen komornyik ezt megérti, akkor olyan érzése van, mintha valaki felajánlotta volna neki a megigazulás páncélját, mellvasát. És egy vízhez érve
azonnal mondja, hogy van akadály annak, hogy én is szövetséget kössek Istennel, és bemerítenél engem, és mondja is neki Fülep, hogy dehogy is, hát a Szentlélek munkája a te szívedben az, hogy fel akarod venni te is ezt a melvast, hogy elfogadtad az Isten kegyelmét, hogy elhiszed most már, és tudod, hogy az Istennek ez a megbocsátó feltétel nélküli szeretete te rád is érvényes. A hit alapja a kegyelem. A kegyelem megtestesítője Jézus Krisztus volt az ember számára. Az a gyönyörű történet, ami az Isten emberré vált Jézusról szól, aki emberként is az emberét szolgálva végül, az ember keze által vészel az embert végig szeretve, és megígérve, hogy majd visszajövök, és mindent újjáteremtek. Ez az igazság melvasa, ez a megigazilás melvasa az, ami az embernek hitet ad. Ez ad békét a szívbe, ez őrzi meg a békében a szívet, amikor a békétlenség nyilai pattognak le róla. Ez tanítja meg a belátás bátorságára is az embert. Ez erősíti meg az akaratra, hiszen ez egy rendkívül szilárd, formatartó ruhadarab. Ez erősíti meg őt a megbocsátásra az emberi kapcsolataiban, mert aki nem tud megbocsátani, vagy gyűlöletet ápol a szívében, amikor ilyenek vagyunk, amikor ez az állapot rabul ejt minket, akkor igazából teljesen nyitott mellkassal megyünk bele az élet csatáiba, ellökve magunktól azt a melvast, amit az Isten felajánlott és ingyen adná, személyesen ránk szabta, és tulajdonképpen logikus lenne, hogy az alsó ruházat után, amit az igaz lelkűség övével körülövesztünk, felvegyük ezt, de őszinték vagyunk, csak még nem fogadjuk el azt, hogy Isten valóban szeret minket, és ebbe a kegyelembe belekapaszkodva hagyjuk rá a harcainkat. Sokszor az őszintességünk, az egyenességünk tesz minket abszolút érzékenyé, ez tesz minket védtelenné, ez tesz minket még sebezhetőbbé. Erre egyetlen egy orvosság van, amit Pál apostol így ajánl fel, hogy álljatok hát elő, és miután körülövesztétek derekatokat igaz lelkűséggel, ne maradjatok pusztán érzéken, nyitott szívű szemű emberek, hanem gyorsan teszem hozzá én, felöltözve az igazság melvasába. Fogadjátok el, hogy az embernek nem elég látnia az igazságot, nem elég, hogy fájjon az embernek az igazságtalanság. Én azt gondolom, hogy mi 10-ből 9 esetben itt megállunk. Hanem itt jön a következő nagy döntés, hogy tényleg elköteleződjön az ember, és azt mondja, hogy mostantól hiszek abban a szeretetben, de ezzel óriási feladatot vállal ő maga is, hiszen ezek után ő se lődözhet másokra. Ezek után hiszek abban a szeretetben, amelyik feltétel nélkül és megbocsát. Felvettem ezt a melvast, és ezek után mindenkinek fel is ajánlom, mert ez olyan jó békességet ad. És ez a békesség és az öröm az első gyümölcsei annak, hogy valaki megigazult. Hogy valaki megismerte azt, hogy mi az, hogy kegyelem. Azaz a meg nem érdemelt jóság, hogy az Isten még mindig szeret, hogy az Isten annak ellenére szeret, hogy az Isten akkor is szeret, hogy az Isten éppen úgy szeret, és hogy az Isten is lehetne sorolni, de legyen ez inkább a mi személyes tapasztalatunk, hogy írjuk tovább a listát, és egyre vastagabb és erősebb legyen ez a páncél rajtunk.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok. A holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Néhány érdekesség. Az agyunk 85%-a víz, úgyhogy amikor vízfejűnek mondanak bennünket, akkor nem kell megsértődnünk. Az izmaink 75%-a, a vér 95%-a víz. És hogyha ez az éltető folyadék nem kerül megfelelő mennyiségben a szervezetünkbe, ennek bizony kárát látjuk. Hiszen az összes testfunkciónk vizes közegben zajlik. A hallás, a látás. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire fontos, hogy a könnyünk megnedvesítse a szemgolyót, hiszen így tudunk csak pislantani. Aztán az emésztés, vagy éppen a nyál ezek közül, a fontos emésztőnedvek közül, hiszen nem tudnánk nyelni, nem tudnánk beszélni, hogyha a nyál nem nedvesíteni meg a szánkat. Ezért jó, hogyha kéznél van egy pohár víz, és tudatosan iszunk akkor is, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak. És érdekes dolog, sokszor becsap bennünket a szervezetünk, ugyanis a szomjúság érzetet mi éhségérzetnek gondoljuk, és ahelyett, hogy vizet innánk, eszünk valamit. És ez is extra kalóriákat jelent a szervezetünk számára. Mennyi lenne az elég? Hát ez biztos, nem? Elmondom önöknek, hogy azt a rengeteg mennyiséget, amit elveszítünk, nem kell teljesen vízivással pótolni, hiszen a szervezet valamennyit ebből a vízből, ami a szervezetben található, visszaforgat. A verség megszűrik és visszajuttatja a szervezetnek. De azért a 6-8 pohár víz, másfél-két liter, az legalább szükséges ahhoz, hogy ne csak elvegetáljunk, hanem valóban a szervezetünknek megadjunk minden segítséget az ideális működéshez. Nagyon fontos az is, hogy mikor iszunk. Nagyon sokan akkor isznak először, amikor végre leülnek enni. Ez nem a legjobb. Ugyanis az étkezés közben elfogyasztott víz felhigítja az emésztőnedveket és lelassítja az emésztést. Ezért lehetőleg körülbelül 1/4 órával, 20 perccel az étkezés előtt ígyunk utoljára, és csak 1-2 órával evés után ígyunk megint. Nagyon fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk, hiszen egész éjszaka nem ittunk, belülről is mosakodjunk meg. És ígyunk meg legalább 2 pohár szobahőmérsékletű vizet. Ez az elején lehet, hogy nem lesz egyszerű, ha nem vagyunk hozzászokva, de meg fogjuk látni, hogy egy bizonyos idő után már igényelni fogjuk. Igényli a szervezetünk, és jó érzéssel tudjuk ezt a feladatot ellátni minden reggel. Nagyon érdekes felfedezése volt Sir Alexander Flemingnek, akit a penicillin felfedezése kapcsán ismerünk talán. Ő volt az, aki azt a felfedezést is tette, hogy az orr és a torok nyálka hártyájában van egy természetes fertőtlenítőszer, a lizozim. Ez enyhén savas közegben nagyon hatékony a kórokozók ellen. El tud bánni a bekerülő vírusokkal, baktériumokkal. De ha ez a nyálkahártya lúgossá válik, akkor tulajdonképpen kaput nyitunk a betolakodóknak. Azt, hogy ez a savas közeg megmaradhasson, azzal tudjuk segíteni, hogyha reggelente hideg zuhanyt veszünk. Ez elsőre lehet, hogy hátborzongatóan hangzik, de bizonyítottan a legjobb módszer arra, hogy ez a nyálkahártya, ez savas kémhatású maradjon. Legjobb védekezés a megfázásos időben. Tehát a víznek a külső használata is nagyon fontos. Nem csak belülről, kívülről is használjuk, hiszen áldásunkra lehet. A naponkénti tisztálkodás nagyon fontos, azt gondolom, hogy erről nem kell beszélni, hiszen a napi tevékenység közben, a verejtékezés közben, a külső szennyeződések miatt eltömődnek a pórusok, és így a méregtemítés a bőrön keresztül, a pórusokon keresztül nem megfelelően tud működni. Tulajdonképpen újabb lehetőséget adunk így a szervezetnek, hogy lélegezni tudjon. Ez a második tüdőnk, ne felejtsük el. Amúgy a fürdő, az esti meleg fürdő vagy langyos fürdő nyugtató hatása van az idegekre is egy stresszes nap után. De amúgy a víz használatának rengeteg formája van. A hidroterápiát a régi emberek használták a napi rutinban, és nem nyúltak mindjárt a gyógyszerekhez, a különböző vegyszerekhez, mert igazából ezek akárhogy is veszük méreganyagok, hanem használtak egyszerű dunsztkötést a torokfájásra, vagy éppen egy váltófürdőt, hogyha éppen levertek, vagy kimerültek voltak, de éppen gondolhatunk a jeges borogatásra is. Amikor valakinek fáj a feje, akkor próbálja meg először azt, hogy iszik egy nagy pohár vizet, és kimegy a friss levegőre, egy picit kiszellőzteti magát. meglátják, hogy sok esetben nem lesz szükség gyógyszerre. Amúgy a kézváltófürdő remek módszer a fejfájás megszüntetésére. Ehhez két kis edény szükséges, az egyikben forró, a másikban pedig hideg víz kell, hogy legyen. 3 percig bemerítjük a kézfejeinket a forró vízbe, és aztán 30 másodpercre áttesszük a hidegbe. Ezt 4-5-ször megismételve meg fogják látni, hogy csodálatosan működik, hiszen a végtagokba fog áramlani a bő vér, ami addig esetleg a fejünkbe tolult. Tessék kipróbálni. Honnan tudjuk, hogy elegendő mennyiségű vizet ittunk-e? Nagyon érdekes ez is. Kétféle tesztet végezhetünk, az egyik a csípésteszt, a kézfejünkön megcsípjük a bőrt. És ahogy így összefogjuk, utána elengedjük, és ha ez azonnal visszaugrik és visszasimul, ez azt jelenti, hogy elegendő víz van a bőrünkben, tehát nem vagyunk úgymond dehidratáltak. De hogyha csak szép, lassan mászik vissza, az egy jelzés arra, hogy pótolnunk kell. Újabb vízbevitelre van szükség. A másik teszt pedig a vizelet színe. Ezt mindenki otthon ellenőrizni tudja, hogyha sötétsárga, ez azt jelenti, hogy nagyon koncentráltan vannak jelen benne a méreganyagok. A cél a szinte vízszerűen áttetsző vizelet. Ehhez hajrá, több vizet kell inni. Nézzük akkor még utolsóképpen, mit ír a Biblia a vízfogyasztásról, mert erre is találunk tanácsot a Bibliában. Az ige pedig, amit olvasni szeretnék, Jézus szájából származott, és ő maga így nyilatkozik az igével kapcsolatban. János evangéliumában a 4. fejezet 14. versében ezt olvashatjuk. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez egy csodálatos lehetőség, hogy ihatunk abból a vízből, ami után nem szomjazunk meg. Ez a víz pedig Isten szava, Isten igéje. Merítsünk belőle minden nap, hogy felfrissülhessünk, ne csak testileg, hanem lelkileg is. Egészségükre!

Következő receptünk a cukorborsó krémes pirított tönkölykockákkal. Ehhez szükségünk van 2 darab kockára vágott burgonyára, aztán szükségünk van még 500 g, tehát 1/2 kiló mirelit cukorborsóra, persze, hogyha van idény szerint zsenge, friss cukorborsó, az még finomabb. Az első lépés, hogy a burgonyát berakjuk a fazékba, felöntjük annyi vízzel, hogy körülbelül egy 2 únyira ellepje. Először a burgonyát kell előfőzni, hiszen az keményebb, több főzést igényel. Ízesítésnek hozzárakunk még 1 darab egész vöröshagymát és 1 darab babérlevelet. Ezután fedőt teszünk rá, és előbb magasabb, és utána alacsonyabb lángon főzzük, miután elkezd forni. Közben elkészítjük a szójatejfölt, amihez 3 deci szójatejet beleöntünk egy turmixba, valamint egy közepes föld burgonyát. Rakunk még hozzá, 1/2 deci olaj kell még, ezzel krémesítjük, és egy kis darab vörös hagyma, ennyi elég is, valamint egy teáskanál só. Ezt jó alaposan összeturmixoljuk, és ez teljesen olyan lesz, mint a hagyományos tejfölünk, de egy növényi alapanyagú tejfölt kapunk, ugye koleszterinmentes, és nagyon értékes anyagokat tartalmaz. A burgonyánk már félig megfőtt, és ekkor jöhet hozzá cukorborsó. Most még vizet öntünk hozzá. Szintén, hogy jól ellepje, és egy magasabb lángra kapcsoljuk. Sót is rakhatunk bele. Szerint. Amikor elkezd főni, illetve forni a vízünk, akkor még egy 5 percet főzzük, így a cukorborsót és a burgonyát együtt, majd összeturmixoljuk botmixerrel, és hogyha még krémesebbre szeretnénk, akkor ezzel a csészés turmixsal turmixoljuk össze, és a tejfölt szintén belehabarjuk, bele krémesítjük. Amíg ez fő, a többi zöldségünk, addig tönköly lisztből készült zsemléből kockát pirítunk. Ilyen finom zsemlét otthonházilag is lehet készíteni. Nagyon egyszerű, és egy értékes, rozsban gazdag, vitaminokban gazdag zsemlét, péksüteményt kaphatunk belőle. Érdemes rászállni az időt, hiszen amit mi magunk készítünk, abba tudjuk, hogy mit tettünk, mi van benne, nem? Nem fog csalódást okozni. A zsemlekockákat olaj nélkül egy tepsibe rakjuk, és forró sütőben aranybarnára pirítjuk. Visszük a sütőbe. Itt van a botmixer is, és a levesünk kész arra, hogy összeturmixoljuk. Nem szükséges a hagymát sem kivenni, babérlevelet azt kivehetjük, de a hagyma útközben megfőtt, úgyhogy az is nagyon finom ízt ad neki, ezt ne vegyük ki. Jöhet is bele a szójatejfölünk, ugye lehet látni, hogy ez ugyanolyan nagyon szép, krémes tejföl lett, mint a hagyományos. És miután felforrt a levesünk, lekapcsoljuk, és még ebbe az edénybe, amiben turmixoltuk a tejfölt, visszamerjük, ez így még krémesebb lesz. Ez egy nagyon finom, üde krémleves. És esetleg a gyerekek, akik nem szeretik a cukorborsót, így megszerethetik. Közben elkészült a zsemlekockánk is, rögtön hozom. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Köszöntöm Önöket! Szereti-e Valajönt annyira, hogyha elrabolnák, letenne Önért 50 millió forint váltságdíjat? Szereti-e valaki ennyire? A Biblia alapján azt kell mondanom, hogy igen, valaki szeret. De egész Biblia váltságról beszél. Péter apostol első levelében ezt találjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Krisztus megváltott. Nem 50 millió forinton, nem 1 milliárd forinton, hanem vérén. Van valaki, aki ennyire szeret bennünket. Van valaki, aki ennyire törődik velünk. Miért volt az emberiségnek szüksége váltságra? Biblia első könyvében Isten azzal kezdi a világ történetét, hogy nem volt bűn és betegség, egy tökéletesnek teremtett, háború nélküli, gyűlölet, vérontás és viszály nélküli bűntelen világ volt. De nem olyan lényeket teremtett, akik képtelenek választani. Nem akart beprogramozott teremtményeket, akik egy kozmikus kompjúter gomnyomására irányíthatóak. De ha egy lény a döntés képességét kapja, megtörténhet, hogy rosszul dönt. A szeretet Istene kész volt vállalni ezt a kockázatot. És az ember döntött. Rosszul. Döntésének következményeként elrejtőzött Isten elől, egymást, kígyót, végső soron magát Istent okolták engedetlenségükért. Elszakadtak Istentől. A bűn ugyanis elválasztja az embert teremtőjétől. És mivel a bűn elválaszt Istentől, az ember nem tud Isten nélkül élni. Mert a bűn zsoldja a halál. Mit tegyen Isten? Semmisítse meg ezeket az ellene fellázott teremtményeket? Az emberiség halált érdemelt. Világegyetem válságban volt. Hogyan kezeljék a bűn problémáját? Írtsák ki az emberiséget, mint ahogy lecsapnak egy legyet. Amikor Isten Ádámra és Évára tekintett, olyan teremtményeket látott, akiket szeretett, olyan lényeket, akiket tökéletes és boldog lényeknek akart látni. Az igazságszolgáltatás halálukat követett.

ember tökéletlen életet élt, de én elmegyek, és emberi testben tökéletes életet fogok élni, hogy helyesen tegyem azt, amit ők rosszul tettek. Elszenvedem azt a halált, amit ők érdemelnek meg. Pál apostol bemutatja azt a Jézust, aki eljött erre a világra. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Majd így folytatja, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus azt a halált halta, amit mi érdemlünk meg. Gondoljuk csak meg, ő Isten fia volt. A fiú Isten nevére minden angyal imádattal hajolt meg. De ő ott hagyta az imádatot, a dicsőítést, a ragyogást, és emberi testbe öltözött, mert olyan értékesek vagyunk számára, mert velünk akarja tölteni az örökké valóságot. Végzetes betegségünk van. Halálra vagyunk ítélve. A bűn elpusztít bennünket nem csak testileg, hanem szellemileg és lelkileg is. Csak egy orvosság van, csak egy megoldás. Jézus eljött, hogy bűneinket hordozza. El sem tudjuk képzelni, hogy ma mennyien küzdenek bűntudattal. Vannak, akik azt hiszik, hogy ha a halál lezárja szemüket, örökre elvesznek bűneik miatt. Sokan kérdezik, hogyan hat ma az életemre az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt tett bűneimért a Golgotán? Hogyan adhat Krisztus golgotai halála békességet nekem most? Hogyan szabadíthat meg ma a bűntudattól? A bibliai időkben, ha valaki vétkezett, egyik bárányát el kellett vinni a szent sátorba. Tegyük fel, hogy egy embernek valami vitája van a feleségével, és annyira megharagszik az asszonyra, hogy arcul üti. Majd miközben dolgozik, kezd bűntudatot érezni. Lelkismerete megszólal. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett. Elfogadja azt a tényt, hogy vétkezett mind Isten, mind felesége ellen. Ezért hoz egy bárányt. Keresztelő János ezt mondta Jézusról. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ótestamentumi bárány Jézus előképe volt. Tehát a bűnös, jelen esetben az az ember, aki feleségével vitatkozott, visz egy bárányt. Tudja, hogy az a bárány fog meghalni ő helyette. Mire tanít bennünket ez az ótestamentumi szertartás? Vagy mi hordjuk bűnünk terhét, vagy megvalljuk bűnünket, és akkor Jézus hordja annak terhét. Nem kell bűnünk terhét hordanunk, nem kell bűntudatot cipelnünk magunkkal. Jézus meghalt értünk. Jézus kész megbocsátani. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Krisztus azt kapta, amit mi megérdemlünk, hogy mi azt kaphassuk, amit ő érdemel. Meghalt a mi bűneinkért, amelyben semmi része sem volt. Az én hazug nyelvem, az én haragom, az én neheztelésem, az én féltékenységem, büszkeségem, dühösködésem szögezte őt a keresztre. Van hely a keresztnél. Mert a kereszt az egyetlen olyan hely, ahol minden férfi, minden nő, minden gyermek találkozhat. Biztonságban lehetünk a keresztnél. Örök életünk van itt. Elfogadjuk-e ezt a lehetőséget? Adja az Úr, hogy így tegyük.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal nagyszerű vendégem van, akit Önök jól ismernek már az elmúlt évek során, sokat hallhatták a televízió képernyőjén, és nem csak. Petrovics Tünde, énekesnő a vendégem, mezzoszoprán, aki a mai alkalommal egy újabb gyűjteményt szeretne bemutatni. Sikerült közösen elkészíteni azokat a videóklippeket, amelyek által egy üzenetet, több üzenetet szeretnénk átadni a kedves televízió nézőknek, és mindazoknak, akik a közösségi médián keresztül is meg fogják hallgatni ezeket a darabokat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy ezzel az alkalommal.
1: Én is köszöntelek, Loránt, és köszöntök minden hallgatót.
0: Ez nem egy első alkalom, amikor közösen dolgozunk. Jó lehet, a munkának nagy részét, 99%-át te végzed el, hiszen a tehetségedet, hozzáállásodat maximálisan a Jóisten munkájába oda teszed, és ugye a hétköznapokban, a mindennapi életben, mint az imádat napján ezt kamatoztatod. Honnan van ez a lendület, ez a lelkesedés az életedben, hogy ezt az ajándékot, ami látjuk, és évek óta gyönyörködünk ebben, a Jóistennek szentelted, és ezáltal őt imádod, és másokat is hozzávezetsz ezzel.
1: Nem tudom, ha pontosan lendületről van szó, vagy egyszerűen hivatásnak érzem. Első perctől, amikor eldöntöttem, hogy ezen az úton szeretnék járni, tudtam, hogy mivel jár, legalábbis számítottam rá. Nem egy teher, hanem úgy magától jön. Valószínű, hogy sokszor így megkérdezik tőlem, hogy jó, hogy ezt most meddig bírod, vagy hogy oké, rendben, hogy van pénteken, vagy van ekkor próba, akkor, és akkor ezt hogy lehet így bírni, mert hogy egyeseknek valószínűleg ez terhelő. De szerintem azon kívül, hogy természetesen Isten ad erre erőt, és szerintem mindenki, aki erre van elhívva, rettenetesen sok erőt kap fentről, viszont szerintem a zene megnevel erre. És valószínű, hogy amiatt is, hogy ebben nőttem fel, és ebben az életstílusban.
0: Mikor tudatosult benned az leghamarabb, hány éves lehettél, amikor tudtad, hogy neked ez egy tehetséged, és hogy te ezzel szeretnél élni, ezzel a lehetőséggel, ajándékkal?
1: Nem hiszem, hogy olyan korán, jó, hát tudod, hogy van, hogy a szülők általában mindig egy nagy tehetséget látnak ugye bennünk, hogyha 5-6 évesen így megszólalunk, és azt mondjuk, hát az én gyerekem olyan szépen énekel, olyan gyönyörű hangja van. Hát azért néha így az évek folyamán, ami rengeteg hanggal foglalkoztam, és rengeteg hangot ugye hallottam, és tereltem utakra, nevezném úgy, rettenetesen sok ilyen túlbuzgó szülő jött, és hogy nem is tudtam, hogy mire várjak őszintén, hogy hát az én gyerekem. Na valószínűleg így voltak ezzel az én szüleim is, hogy hát olyan gyönyörű hangja van, meg hogy a gyerekszombatiskolában is ugye mondta, akkor volt Ildikó néni és Tünde néni, úgy mondtuk mi még akkor neki, hát Orbán Janika bácsinak a felesége, hogy hát a Tündike olyan ügyes, azért eléggé nagy távolság van a között, hogy tényleg egy nagy tehetség, vagy tényleg, hogy megdolgozol azért, mert én valószínűleg, hogy láttam azt, vagy láttam magamba azt, hogy szeretném ezt, csak nem tudom, hogyha egyáltalán volt tényleg akkora önbizalmam, hogy azon az úton elinduljak gyerekként. Persze, mint minden gyerek, ugye zongorával kezdtük, egy hangszerrel. A szüleim, anyukám, édesapám felfigyelt arra, ugye, hogy zenei adottságaim valószínűleg, hogy vannak, mivel édesapám is előtte, hát úgy imaház szinten zenélt, harmonikázott, zongorázott, de hát nem profi szinten, kórust vezetett. És valószínűleg ezeket én mind láttam, és nekem az volt a legjobb legjobb játékom, felállítottam a babáimat, és én azoknak minden nap egy műsort tartottam, azoknak a vezényeltem, azokat megtanítottam énekekre, de nem nevezném ezt már abban a korban, nem nevezném ezt, hogy már tudtam a hivatásomat. Valószínű, hogy elemiskolás korom ideje alatt, ha visszaemlékszek, volt egy Misi bácsi, egy zenetanárunk. És ő figyelt fel, ilyen ötödikes, hatodikos lehettem. Persze én már folyton jártam ugye az akkori sajtos Pirike nénihez, ugye még ő nagyon híres zongoratanárnéni volt Szamosújváron, most is él, csak már nem tanít. És ő buzdított és bátorított, hogy ezt jól kell csinálni. És amikor Ellemibe megerősítette ezt Misi bácsi, hogy hát te tűnt, azért nem gondolkoztál el azon, hogy zeneliceum, meg ez, meg az, meg hogy hát ez az, ezért több vagy te annál, akkor tényleg így megfordult bennem a kérdés, aztán utána változtattam zongoratanárnőt, és hát ő volt a Kovács Emő. Egyesek számára ismerős, és nagyon nagy tapasztalat volt ez, amikor, mivel fiatalabb generáció volt, máshogy látott be az én életembe. És ő valószínűleg, hogy látta bennem azt, amit lehet előzőleg nem. És már jobban hittem benne, mivel ugye zenészként hallgattam meg őt, és zenészként álltam elébe, és tudom, most is emlékszem, amikor hetedikes koromban megismertem az első kántó tanárnőmet. Remegve léptem be az ajtón, hogy most igazi profi fogja megmondani, hogy tényleg jól csináltam azt a szombatiskolában, amit csináltam, vagy ott vagyok én is, a sok között egy. És akkor innen indult el nekem igaziból az egész éneklési karrierem, mert utána nyilván zene liceum következett, amiben úgy voltunk vele, hogy hát, mivel nem zeneiskolát végeztem, valószínűleg, hogy nincs annyi esélye, mint a többi ott végzett diáknak, meg nekem nem voltak ugye morális fenntartói, mondjam úgy, hát a szüleimen kívül, akik úgy látták, hogy hát ez ha megtörténik, megtörténik, ha meg nem, hát ez van. Akkor ugyanígy mentünk tovább ugye az egyetemen, és ott is ugye felvételi volt. Hát elég kemény volt is szembenézni, mikor megláttál, hogy 49 versenyző közül ugye 8-nak volt helye, tehát azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, ha nem, akkor valószínűleg az úr más utat szán nekem, és választok más valamit.
0: De nem volt számodra más opció, csak egyedül ez első fázisban.
1: Igen, már főleg amikor már tudatosult bennem az, hogy ugye elvégeztem egy szaki zeneliceumot, és ének szakra szakosítottam magamat, akkor már tényleg szerettem volna ugyanezen az úton tovább menni, de viszont nem zártam ki semmilyen más szakmát, hogyha jönnie kellett. Sőt, a szüleim anyukám mindig orvosnőt akart belőle, úgyhogy akár az is megfordulhatott volna, emiatt is utólag aztán az ő kedvéért elvégeztem egy asszisztens képzőt.
0: Az igen, igen, gratulálok. Hát ez egy nagyon szép gesztus. És jól érezted magad annak a munkának a végzése nyomán?
1: Hát nem mondhatnám, hogy annyira élveztem, főleg amikor praktikázni kellett menni, és így valahogy a két hivatás, vagy a két, hogy mondjam, a szakmát egymás mellé helyeztem, akkor inkább úgy éreztem, hogy jobban érzem magam itt ebbe a zenébe, és tényleg azt úgy éreztem, hogy az enyém. És főleg az egyetemi évek alatt volt rengeteg alkalom, amikor megtapasztaltam, hogy itt a helyem, hogy ebben van a helyem, bármennyire is akartam kizökkenni, és bármennyire is kerestem menekvőt, mert hogy aztán ugye elvégeztem az egyetemet, és már annyi zene volt körülöttem, és annyi zene mozgott, hogy magyarázzam, hogy érthető
0: már
1: legyen.
0: Már csak az volt a mindennapjaidban.
1: Igen, igen, igen, és hogy más sem szólt, hogy oké, iskolába befejeztük ugye az egyetemen a próbát, meg külön volt ilyen opera óra, meg kántó óra, meg kamarazene óra. Tehát annyira sok volt a zene, akkor este ugyanazt csináltuk, ugye, mert eljártunk próbálni, meg végig csapatokba, vagy kisebb-nagyobb kórusokba, ebbe-abba zenéltem, énekeltem. És hogy annyira sok volt, már azt mondtam, hogy na kész! Bevégeztem az egyetemet, és most már itt legyen ennek most vége, hogy ne halljak most már zenéről, de érdekes módon ekközben el is kezdtem már tanítani, dolgozni, dolgoztam a művészetek iskolájában, és ugyancsak kántot tanítottam, ugyancsak zenét. És már éreztem, hogy valami változás kéne. És ezért teljesen eldöntöttem, hogy oké, hát most ha már van egyetemi diplomám, akkor végzek egy teljesen más mesterit.
0: Energiád volt, igen, időt igen. Muszáj volt szakítani, hogyha ezt meg akartod valósítani.
1: Igen, igen, és ledöbbent még az igazgató is, amikor bejelentettem, hogy hát most legyenek elnézőek, de szeretnék egy másik mesterit is elvégezni, amellett, hogy most tanítok is. És akkor mondták, hogy de most oké, rendben, hát nagyon jól jön az, hogy elvégzel egy, de gondolom a zenébe. Nem, nem. Hát úgy gondoltam, hogy most az, ugye a Kolozsváron az UCMV tanhallgatója leszek, és élelmiszer kontrollt végzek. Így mindenki letöbbent, hogy eszel mi van? És mondtam, hogy tényleg úgy érzem, hogy szükségem van egy újításra, egy valami másra. Nagyon szép tapasztalat volt az is, viszont rájöttem, hogy biokémiából nulla vagyok, úgyhogy nem az az én terem, de viszont a tapasztalat szempontjából nagyon jót tett, és főleg a jelenlevő életemre nagyon jót tett, mert teljesen máshogy állok hozzá a dolgokhoz, sokkal jobban megnézem ugye a feliratot egy terméken, vagy jobban odafigyelek bármilyen termékről lenne szó, vagy bármit is vásárolok. Úgyhogy ilyen szempontból egy tapasztalat
0: volt. Ez a te útad, ahogy úgy stabilizálódott az életedben az ének, a zene, és próbáltam mindig megismerni mást is, de mindig ide kerültél vissza ehhez a biztos ponthoz, mondhatni.
1: Igen, igen, és miután befejeztem azt a mesterit, akkor eldöntöttem, hogy újra visszatérek a zenéhez. Tehát minden út Rómába vezet, minden út a zenéhez vezetett.
0: De közben ez alatt a zenei pályafutásod és tanári hozzáállásod, ez mind haladt. Tehát még
1: jaj,
0: te...
1: persze, természetesen. Akkor hát abból éltem.
0: Ez eléggé nagy erőfeszítés is volt a részedről, tehát megvalósítás.
1: Igen, főleg, hogy nappali tagozaton végeztem, és ott kellett lenni. De nagyon jól beosztottam az időmet, most így visszatekintve, mert jelen voltam minden kurzuson, és főleg nagyon érdekes volt, amikor bementem az utolsó diszertálási vizsgámra, és megkérdezte az akkori polgármester, akkor volt a Kolozsváron a polgármester egy apostunak nevezetű, aki nekünk az egyik szaktanárunk volt, és szóbeliztünk. Mielőtt átellemezték a diszertációs dolgozatunkat, és akkor kérdezi meg tőlem nagy komolyan három professzor áll előttem, és megkérdezi, hogy többek között az akkori volt polgármester, ugye, hogy és Petrovics, mit végzett ön? Milyen egyetemet végzett? És reméltem, hogy erre a kérdésre nem kerül sor. És akkor én próbáltam itt terelgetni, próbáltam terelgetni ezt a témát, és oda jönni vissza, hogy miről szól a diszertációm, és hogy hogyan állítottam össze, és hogyan gondoltam, és akkor újra rám kérdezett, de Petrovics, én nem ismerem önt, maga nem a Csepát, mert az volt a szak, nem itt végzett, ugye? Nem. Jaj, nem Kolozsváron végzett? Egyetemet, de igen. De ne haragudjon, milyen szakot? És akkor elmondtam neki, hogy hát tudnélik nekem az egyetemem az a Zeneakadémia Gyorgy Edimáról jött. Rám nézett. Édes Istenem, maga mit keres itt? Azonnal rátért a fő kérdésekre, és tényleg így nagyon hamar átúztam, megúsztam a kihallgatást, de azt tetszett benne, hogy elnézőek voltak, és azt mondták, hogy
0: támogatóak.
1: Hú, igen, hogy hú, valaki mer változtatni. Uh-huh. Na, de hát visszatérve, ugye nem, a lelkem csak nem engedte, uh-huh. és volt alkalmam megismerni szerintem a világ egyik legjobb kántortanárát, én azt kell mondjam, rettenetes tapasztalat volt.
0: Kiről van szó?
1: Koresi Teodor. Ő egy Romániában született, viszont Bécsbe él, basszus, és annak idején ő Váradon foglalt katedrát, kántószakot, tehát ő azt tanította, és mivel ugye Kolozsvárról végeztem, és itt az összes szaki tanárt ismertük, és tehát relációnk volt ugye egymással, és nagyjából tudtuk, hogy mi a technikája, mert ugye itt egy egész paletta van, miket kell, és miken kell áthaladni. Ezért nagyon felcsigázta az érdeklődésemet, hogy oké, és akkor mit tud egy más, egy olyan, aki az egész világot bejárt, az egész világon énekelt, az egész világnak tanít, mert vagy online, vagy a nagyon érdekes felfogása volt a Váradi Egyetemnek, és talán van is, jelenleg is, hogy próbálta bevonni az európai összes diákjait. Tehát nem csak kimondottan Romániából voltak diákok, hanem jöttek Lengyelország, Szlovákia, sőt, még Japán. Tehát nagyon, nagyon multiszociális egy helység. Uh-huh. Jelen pillanatban is úgy értettem, hogy rengeteg idegen diákjuk van. És nagyon érdekes volt egy más körbe ugyan becsöppenni, de ugyancsak a zenéről, zenék kapcsán és zenéről beszélni. És hát jelen pillanatban is ő a lelkem csücske. És ha valami van, akkor ő az, akit felhívok, megkérdezek, tanácsot kérek. Ő már idős, de azt szeretem benne, hogy rettenetesen őszinte, és manapság ezeket az embereket nagyon nehéz megtalálni, és nagyon nehéz megőrizni.
0: Mi volt a legjobb tanács, amit meg tudsz osztani velünk, amit kaptál ettől a személytől?
1: Tehát őt nevezem talán az egyik ember, akinek azt mondom tényleg, hogy ebben a szakmában, hogy mester. Uh-huh. Nagyon sokat tanultam tőle. Ugye ott volt 4 év liceum, egyetem 5 év. De amennyit kaptam ettől az embertől 2 év alatt, és utána még el szoktam látogatni ugye Bécsbe hozzá, vagy amikor Romániában jár, akkor megbeszéljük, hogy milyen hol, mikor, hol van, és találkozunk, és azért jó tudni azt, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy na most befejeztük az egyetemet, és akkor kuksolunk a babirainkon, és várjuk, hogy aztán a hangunk majd 70 éves korig azt majd bármikor tudom használni, azért ez nem így van. Uh-huh. Tehát ahogy az autónak szüksége van a karbantartásra, vagy egy bármilyen hangszernek szüksége van a karbantartásra, ugye egy zongorának a hangolásra, ez ugyanígy van az énekhanggal is. Néha-néha jó eljárni egy javítóhoz, vagy jó eljárni egy mosásra, uh-huh, egy uh-huh. tisztításra, egy erre, egy arra.
0: Ezt a mindennapi gyakorlat és felkészülés mellett. Tehát, mert folyamatosan gondolom, hogy a zenében és az éneklésben te azért napirenden vagy, és a gyakorlatokat elvégzed, vagy legalábbis muszáj.
1: Hát én személy szerint nem mondanám azt, hogy naponta gyakorlom, mert nem, de viszont ott van benne az, hogy naponta tanítok, És akkor úgy mond, a diákkal együtt tényleg valamikor el szoktam végezni a gyakorlatokat. Tehát úgy, hát igen, benne vagyok.
0: Az mi az, amit te az éneklés alatt, vagy a zenélés alatt megélsz, amin átmész, ami neked egy különleges élményt nyújt? Most már annyi év után azt gondolom, hogy nem csak az előadásra tudsz koncentrálni, hanem önmagadra is, hogy mi van a lelkedben. Mit tudnál elmondani erről, ha beengedsz oda abba a világba?
1: Ilyen téren eléggé zárkozott vagyok.
0: Hát nem muszáj mindent, egy-két útjelző táblát, ha megmutatsz.
1: Az igazság az, hogyha biztonságban érzem magam, már pedig nagyon fontos, hogy kivel zenélsz együtt, úgy a hangszeres, úgy a hangszer, aki van, vagy úgy az a környezet. De hidd el, hogy érzed, amikor jó helyen vagy, jókor, és érzed azt a vágyat az emberek szívébe. Persze van, amikor így kívül állónak tekintenek, de viszont akkor te kell hozzá egy kis megerőltetést, te kell megerőltesd magad, hogy valahogy beültesd magad oda. És most attól függ, hogy milyen téren beszélünk, mert ugye van az egyházi zene, és van az, amikor eseményekre eljárok, és akkor kimondottan a klasszikus zenének tehát kimondott a klasszikus zenét éneklek. Ugye az egyházban valahogy könnyen megteremteni ezt a hangulatot, mert szívhez szólsz, lélekhez, nem értelemhez pontosabban. Mivel ott van ugye a klasszikus zene, ott van az értelem, már tudják, hogy hogyan kéne elhangozzon az az ária, tudják, hogy milyen magasságokat kell elérni, tudják, hogy főleg, hogy általában eseményekkor olyan dalokat választunk, ami könnyen kapható a fülnek, mert ugye annak van kapása. Ezért mondom, hogy attól függ, hogy milyen körökben, imaház szinten viszont az olyan jó, amikor látod, hogy az ember úgy magába száll, és valószínűleg még kicsordul egy könyv. De te, mint énekes, és máshogy éled meg ezeket a momentumokat. Vannak olyan énekek, amiket például nagyon szívesen és szeretettel éneklek, és például pont a múlt hétvégén volt egy ilyen érdekes tapasztalatom, hogy egy koncertünk volt Brailán, és elkezdtük énekelni az egyik éneket, és elkezdte a zenekar a nyitányt, mármint az elejét, és akkor elkezdtük énekelni, és eljutunk a refrénhez, hát annyira hozzám szólt az a szöveg, hogy hiába voltunk 80-an, vagy bármennyien, nem tudom megmondani pontosan most hányan voltunk, előttünk volt a zenekar, és minden, tehát egy ilyen nagy összhang volt, úgy éreztem, hogy most nyílik meg a menny, és akkor mi most ott állunk, és ítélet, és most mi lesz, és hogy lesz, vagy mi következik, és akkor éreztem, hogy na most tűntek, kérlek szépen, folytsd vissza a könnyeidet, de most muszáj, és konkrétan muszáj volt, beszéljél te magaddal. Tehát ez egy kellemes például, de valamikor van a kellemetlen. Volt egy például most eszembe egy karácsonyi koncert, ugye, és rettenetesen sok ember volt, egyik templomba, Szamosváron volt megszervezve, és voltak olyan nem kedvező körülmények, és amikor bementem legelőször, ugye bemész, és meghajolsz, és valószínűleg észreveszel nem veled egy hangú embereket, vagy valami, amiket valahogy te valamilyen képpen le kell csendesítsd magad. Jól kell legyél, és arra kell gondolj, hogy tűnne ez most ki kell bírjad, ezt meg kell csináljad, neked most le kell énekelni 3-at, 4-et, 5-öt, és teljesen mindegy, hogy XY zajunk, vagy másiknak nem tetszik, vagy a másik kritizálni fog, mert ugye ezzel is szembe kell nézni, és ez egy realitás, igen. De lehiggadok, És akkor, amikor elkezd játszani az orgona, akkor az az én momentumom, az a pár másodperc, amikor azt mondom, hogy most itt leteszek mindent, és most jöttem. És próbálom megteremteni a hangulatot. És olyan hangulatot, amilyen te akarsz. Ha te háborúval jössz, háborúságot hozol az emberek szívébe. Ha én kinyílok, és elkezdek mosolyogni, és elkezdem egyesével nézni az embereknek a szemébe, ami mondom neked, nagyon nehéz. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz, hogy személyre szabottan, hogy gondolja az az ember, hogy én neked beszélek, én most neked fogok énekelni. És abban a pillanatban észreveszed azt, hogy bármennyien vannak, és bármilyen nyüzsgés volt, és bármi mi volt azelőtt, hogy mindenki úgy megnyugszik.
0: Megtalálod az összhangot azokkal, akik rád vannak hangolódva?
1: Igen.
0: Tehát nem csak azt érzed, hogy adsz, hanem hogy kapsz is a hallgatóságból?
1: Igen. Igen. Igen. Mm. Igen, de ez legtöbbször én azt úgy éreztem, és azt mondom, hogy tőled függ. Mert van olyan is, hogy olyan helyzet, hogy felállítok magam elé egy oszlopot, és azt mondom, hogy te ott vagy, én itt, én megteszem a dolgomat, de én nem akarok tovább közelebb jutni hozzá.
0: Ez befolyásolja a hangulatodat, a hallgatóság is, hogy tudod, hogy milyen hallgatóságra számíthatsz. Említetted egyházon belüli, egyházon kívüli, de ugye nem csak országon belül, országon kívül is énekelsz. Úgy tudom, hogy Amerikában is voltál, nem is egyszer. Esetleg, ha erről az összehasonlításról, vagy erről az élményedről, ha tudnál egy pár gondolatot megosztani velünk.
1: Nem mondanám azt, hogy az itthoniak melegebbek, vagy a kintiek hidegebbek. Nem nevezném ezt. Bárhol meg tudod teremteni a hangulatod, hogyha van hangulatod.
0: Tehát tőled függ az előadótól egy bizonyos mértékben.
1: Igen, azért igen. Uh-huh. Persze közrejátszik, ugye ott volt a zenekar, hogy a ritmus, hogyha átvették-e ugye a karmesternek a feelingjét, az érzéseit, azt, amit. Nagyon fontos dolog az is, hogy egyesek azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy ki áll előtted. Én szerintem meg nem fontos, hogy ki áll előtted. Ki választa ki az első sort, a második sort. Erre értem, hogy ki áll előtted. Nem mindig kell a legjobb rokonod álljon előtted, vagy a legkedvesebb barátod. Lehet az az idegen, a végére a barátod. Uh-huh. Csak emiatt, és csak ennyiből. És ugye a tapasztalat utóbbi novemberben voltam kint Amerikában, és olyan érdekes volt ez a hangulatteremtés, ha nevezhetem annak, hogy ugye nekik teljesen idegen voltam. Jött egy magyar, egy félig meddig magyar közösségbe, de viszont rezegtek a harmóniák közöttünk, és főleg amikor arról beszélsz, hogy a mondani való és az éneknek nyilván fontos. És olyan jó volt látni, amikor nézed, hogy a Bocskai Rádiónak az igazgatóját elérzékenyül, és azt mondja, hogy hát ez valami nagyon jó volt. Most én nem tudom azt, hogy ő rajta mit fog változtatni, az az én zeném, vagy hogy meghallgatott, és továbbment, és holnap elfelejtett. De én azt tudom, hogy akkor, amikor ott van, akkor azt a momentumot, azt én próbálom neki gyönyörűvé tenni, vagy legalábbis tusakodok, meg próbálkozom. De jó, tehát nagyon jók ezek a feedbackek végül is.
0: És érzed, amikor ez sikerül?
1: Igen, persze. Persze, hogy igen. Uh-huh. Érzem az is, amikor nem sikerül, de lehet, hogy sokszor hibásnak is érzem magamat, azért, mert nem sikerül.
0: De lehet, talán amikor nem sikerül, lehet, hogy egy bizonyos mérce szerint gondolod azt, hogy nem sikerül, de egyébként jól sikerült. Tehát egyébként a hallgatóság szempontjából jól sikerült, csak te többet vártál el magadtól. Lehet, hogy van egy ilyen.
1: Hát ez is van. Ez is benne van a pakliba, hogy én rettenetesen sokat várok el magamtól. Szerintem a legnagyobb kritikusom az én vagyok. Ugye ezt a tanárom is mondta, hogy néha tényleg el kell hinni azt, hogy jól csinálod ezt. Mert ha nem csinálod jól, akkor nem vagy még itt. Mert volt olyan, aki ugye elvégezte az egyetemet, és már azt se tudja, hogy mivel kell inni, vagy enni kell az éneket, vagy mit kell csinálni vele. És azt el kell fogadni azt, hogy ebben a szakmában, ebben ott vagy, jól vagy, meg vagy. Na, de hát tudod, jönnek azok a gondolatok, hogy igen, de még lehetne az, még lehetne amaz, meg stb. És főleg ugye, hogyha arra gondolunk, hogy a választásaink, ugye egy keresztény ember, egy keresztény énekes nem jelenhet meg bárhol, bármikor. Ez is vitatható, kollégákkal osszuk, szorozzuk, hogyan, mint kéne legyen, és hogyan, melyik a helyes út. Úgyhogy innen kezdődik az, hogy merre mész, hova mész, mik az érdekeid, mit szeretnél elérni.
0: Köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál magadról. Tényleg sok mindent megtudtunk rólad, és nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sok mindenhez ért el most már, és valójában a művész emberek, az énekesek is, tanult emberek, és sok mindenben kipróbálják magukat. Gratulálunk neked.
1: Köszönöm.
0: Azért, hogy egy néhány énekszámot is tudjunk az elkészített felvételekből betenni ebbe az adásba, ezért most a beszélgetés végéhez érkeztünk. És azzal szeretném, ha zárnánk egy utolsó kérdéssel, hogy mi az, amit te szeretnél üzenni az énekeid által a hallgatóságnak? Legyen szó élő koncertről, vagy legyen éppen most felvételről a következő néhány énekszám.
1: Hát nagyon sok mindenre lehet gondolni. Próbáltam átszaladni gyorsan az énekeknek a szövegén, és azt szeretném például az egyik alap vagy célom, hogy akkor, amikor nehézségen mész keresztül, vagy amikor meg vagy próbálva, vagy úgy érzed, hogy túl sok a mai nap, vagy túl sok a teher, akkor hallgass meg, és lehet, hogy feltöltődsz, és lehet, hogy tovább, könnyebb tovább menni.
0: Köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat, és hogy megosztottad életedből ezt a sok tapasztalatot, hogy hogyan indult a hivatásod. Jóisten áldását kívánom, és köszönöm. Ez egy első beszélgetés volt, következik akkor egy második beszélgetés, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy a most elkészült videóklippeken kikkel szolgálsz, kikkel zenélsz, énekelsz, és miről is szólnak ezek az énekek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Ezzel az alkalommal Petrovics Tünde énekesnővel folytatott beszélgetést követhették, illetve énekszámokat hallgathatnak meg tőle, amelyeket most frissen készítettünk, nem is olyan rég. Egy következő adásban újabb élményei tudjuk meghallgatni, és arról fogunk hallani, hogy hogyan készültek el, és kikkel ezek az énekszámok. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltánlag.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Tartalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban. Ezúttal is itt van velünk stúdió vendégünk, sőt stúdió vendégeink, hiszen ma hárman fogunk beszélgetni. Köszöntöm mindenekelőtt a mi különleges vendégünket, dr. Szigetin Jenő lelkészt, Isten hozott a stúdióban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: És köszöntöm ugyanakkor a mi állandó kedves vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt is, Isten hozta Önt is a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, örömmel teszek eleget, úgy, mint eddig is, valahányszor erre alkalom nyílik.
1: Amint említettem, mai adásunk különleges, nem csak azért, mert hárman beszélgetünk, hanem sokkal inkább azért, mert az eddigi visszaemlékezések sorában egy újabb életrajzi állomáshoz érkeztünk el. Mindenki életében vannak olyan személyek, akik nyomot hagynak ő bennük, és egy életre emlékeznek az ő példájukra, munkásságukra. Személyesen számomra ilyen volt Moldován Vilmos lelkész, akinek az idén emlékezünk az ő halála 25. évfordulójára. Ebből az alkalomból vagyunk itten, hogy megemlékezzünk az ő életéről, munkásságáról, és tesszük mindezt azért, hogy a benne fellelhető értékeket újra felelevenítsük, és bátorítást, lendületet kapjunk az igazság útján megtett lépéseinkhez. A következőkben Moldován Vilmos talán egyik legismertebb könyvéből, könyvének hátoldaláról szeretnék egy rövid szöveget idézni. A könyv címe Bibliai Tantételek kézikönyve, amely legelső kiadásában megjelent 1980-ban. A könyv hátoldalán találjuk a következőket. Moldován Vilmos, adventista lelkész, Marosvásárhelyen született 1927-ben, tanulmányait is ott végezte. A csillogó tehetségű és sokoldalú képességekkel megáldott ifjút az adventista egyház azonnal alkalmazta, mint igehirdetőt, először Kolozsváron, majd Marosvásárhelyen. Irodalmi és szónoki adottságai felkeltették a közösség figyelmét, s a Brassó-Mékerti Lelkészképző Intézetben töltött tanulmányi évei után Kolozsváron, Nagyváradon, Tordán, Vajdakamaráson szolgálta az ige ügyét. Lelki ajándékainak szélesebb körű és egyre kiteljesedő gyümölcsöztetése céljából az Észak-Erdélyi Egyházterület vezető és irányító szervében kapott minden tekintetben őt illető megbízatást. Ez idő alatt teljességgel kibontakozott irodalmi, igehirdetői, zenei és kiemelendő, költői tehetsége, munkássága. Egész életében barátja volt az ifjúságnak, s ahogy megjegyezték, örökre fiatal maradt. Kioldhatatlan tanulási szomját bizonyítja, hogy nem épp fiatalon, 1976 és 1980 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatójaként szerzett oklevelet, majd 1981-től 85-ig, mint az Adventista Lelkészképző Intézet tanára gyümölcsöztethette enciklopédikusnak minősíthető felkészültségét. Kiadott művei, s köztük a kezünkben tartott Bibliai Tantételek kézikönyve is, élő szóban elhangzott felejthetetlen prédikációival együtt igazolják e nagyra hivatott Istennek szentelt élet rendkívül becsülendő értékét. Írja mindezt egykori szolgatársa és évtizedeken át jó barátja Timis Balázsi Sándor lelkipásztor. Hogy emlékszik így az évek távlatából, mint szolgatárs és jó barát Moldován Vilmos lelkészre?
3: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, ha minden előadási alkalmat ezzel az igei áldással kezdtünk, akkor úgy vélem, hogy e kiemelkedő alkalommal elmaradhatatlan ez a jó kívánság, ez az áldás kívánság. minden hallgatónk felé. Ami pedig a kérdésekre adandó feleletemet illeti, idéznék a 25 évvel ezelőtt megtartott gyászbeszédből egy textust. Amikor 25 évvel ezelőtt, azon a szomorú február 22-i napon el kellett mondanom a hatalmas tömeg előtt, amelyről meg vagyok győződve, hogy Házsongárd temetője még eddig a történelemben ekkora tömeget nem látott egyben. És mikor megbízatást kaptam, hogy szóljam az ígét, legszívesebben így válaszoltam volna megbízóim felé, és mindenek előtt Isten felé. Ímé én Parányi vagyok. Mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem. Ez volt az egyik megnyilatkozás akkor Moldován Vilmos temetése napján. És most ebből a távlatból negyed évszázad után nem tudok mást mondani, mint hogy akkor, amikor elterveztük, hogy a zsidó 13 hét alapján megemlékszünk elődeinkről, nagyjainkról, akik szólották nékünk az Isten beszédét, hogy figyelmezünk az ő életük végére, és követjük hitüket, akkor midőn Moldován Vilmos életképének bemutatására kerülne sor, óhatatlanul ugyanez a jóbi szöveg jutott eszembe. Igen, Parányinak érzem magam, hogy Isten eme nagy szolgáját méltassam, még ha egy negyed évszázad távlatából is. Legszívesebben most is azt tenném, hogy kezemet a szájamra tegyem. Beszéljenek a tények, beszéljen a történelem, mert sokkal meggyőzőbben és sokkal ékes szólóan tudnak ezek a tanúk Moldován Vilmosról tanúskodni. De hát, mint minden megemlékezés alkalmával, ez alkalommal is el kell soroljuk a hideg számadatokat. El kell mondjuk azt, hogy Moldován Vilmos 1927. január 26-án született Marosvásárhelyen, a Kenyér utca 27 szám alatt, ahol mind az öt testvér született. Ez volt a Moldován Vilmos kúriának a székhelye, mert édesapját is így hívták. Édesanyja pedig mezőfelei származású Pál Ida. Így lett Moldován Vilmos felesége. Házasságukból öt gyermek született. János 1924-ben, Irénke 25-ben, Moldován Vilmos 1927-ben, Emil 1936-ban, és az egyetlen élő gyermek, Moldován Vilmos testvéröccse, Gabi, Moldován Gábor, született 1939-ben. Moldován Vilmos elemi és középiskoláit Marosvásárhelyen végezte. Ott tanulta ki a kereskedelmi liceum keretében a közgazdaságnak rejtélyeit. Mert édesapja különösképpen kereskedőt, vagy pedig kereskedelmi szakértőt akart volna nevelni fiából. Mert tudni kell azt is itt, hogy édesanyja, hitbuzgó, Krisztust váró advent keresztjén asszony volt, de nem úgy az édesapa. Nem azért, mert nagyon nagy ortodox lett volna, nem, hanem mert nem szívelte a hívőket. Moldován Vilmos saját bevallása szerint 13 éves volt alig, amikor a Marosvásárhely központi gyülekezetében először prédikált. Nem is a szószék katedrájáról, mert onnan nem igen látszott volna ki, hanem a katedra mellől. Ez volt a szószékkel való találkozásának első ünnepi alkalma. 15 évesen keresztelkedett meg a Marosban. Barta Balázs, áldott emlékű lelkipásztor által. Vele együtt keresztelkedtek meg kollégái, későbbi kollégái, barátai, Pap Sándor, Szász Albert, Kiorján Dániel. 1944-ben alkalmazást kapott az evangéliumi munkába, mint evangélista. Barta bácsi nagyon nagy szakértelemmel tudta mozgosítani az ifjúságot. Meggyőződésem, hogy majd később a veje, Gálfi Lajos testvér, őtőle tanult nagyon sokat azon a területen, ahogyan ő tudta folytatni az ifjú evangélisták mozgosítását. Bárhol, bármelyik egyházkerületben szolgálta Isten ügyét. 1947 és 49 között a Mékert, Brassó melletti Mékerti misszióiskolának volt a hallgatója. Azért nem tudták tovább folytatni teológiai tanulmányukat, mert 1949-ben a hírhedt tanügyi reform alkalmával államosították a misszióiskolánkat. És mi több, hogy a keserűség még nagyobb legyen, a Securitate, a belügyminisztérium Securitate és tiszti kiképző iskolává alakították át a mékerti misszióiskolánkat. Így 1949-ben, mikor úgymond kényszerületen meg kellett szakítsa a tanulmányait, a kolozsvári egyházterület ifjúsági titkárává hívta el, bízta meg Moldován Vilmost. 1950 és 52 között Nagyváradon találjuk Kelemen István lelkipásztor mellett segéd lelkészként. Itt többször is letartóztatják, kínozzák, próbálják beszervezni, próbálják üldözni, ő pedig, mint Krisztusnak elkötelezett katonája, állta a támadások sortüzét. 1953 életének egy napfényes esztendeje volt, amikor az akkori egyházterületi elnök Bauer János leányát, Bauer Adelheidot nőül veszi. Boldog házasságukból 3 gyermekük született. Robert, Erhard és Edith. 1954 és 1988 között lelkes, nagy képességű, kitűnő szervező, lelki pásztora volt a kolozsvári, a tordai, a vajdakamarási egyházkerületeknek. Ez idő alatt, 1976 és 1980 között a kolozsvári protestáns teológia hallgatója volt, ahol oklevelet is szerzett adventista pásztorációs teológiából. Ezt követően 1981 és 85 között a Bukarestben működő lelkészképző intézetnek volt tanára. Ezután visszatért Kolozsvárra, ahol nyugdíjazásáig 1988-ig fáradhatatlan ége hirdető, gyülekezet szervező, ifjúságbarát, tanulmányi kirándulásokat szervező lelkipásztor volt egy olyan időben, amikor ezeket a tevékenységeket a belügy sortüze alatt kellett megszervezni, és vállalta. Nyugdíjazása egyáltalán nem hozott számára nyugállományt. Nem. Még többet utazott, még több sorozatot tartott, amelyről úgy tudom, hogy majd önéletrajzi beszámolójában fog említést tenni. Tevékeny, nagyra becsült, köztiszteletnek örvendő lelki tevékenységét 1989. február 16-án egy tragikus baleset következtében fejezte be. Ez lenne a szürke számadat Moldován Vilmos, különben nagyon gazdag élettörténetének. És úgy gondolom, hogy majd a beszélgetésünk során ezeket a száraz adatsorokat kitöltjük lélekkel. Moldován Vilmos emlékével.
1: Emlékeket ébresztenek az emberben még ezek a száraz számadatok is, hiszen akik valamennyire is ismertük őt, a számokhoz emlékek, tapasztalatok, tanítások kötődnek. Emlékszem arra is, hogy Moldován Vilmos nem egyszer, amikor egy-egy különlegesebb alkalommal igehirdetést tartott, lett légyen az esküvő, evangelizációs igehirdetés, vagy akár egy évzáró istentisztelet, gyakran papírokkal a kezében jött föl a szószékre, de nem csak a diszpozíció, az igehirdetés volt rajta, hanem egy-egy vers is. Sőt, visszaemlékszem, pontosan már nem tudom, melyik verséről mondta ezt, de egy újév istentisztelet alkalmával, ezzel a szavakkal állt föl testvérek, hoztam egy újévi üdvözletet, jóformán a tinta sem száradt meg rajta, és elolvasta a verset, amelyet a gyülekezetnek írt. Ezeket a verseket összegyűjtötték, később aztán postmortem könyvkiadásban is megjelentek, és kisebb, nagyobb kereséssel ez a könyv ma is elérhető. A könyv hátoldaláról szeretnék egy rövidebb ismertetőt elolvasni, és ezzel bevezetni dr. Szigeti Jenő kedves stúdióvendégünk szavait. A verses kötetről a következőket olvassuk. Ez a kötet a prédikátor költő verseit rejti. Az ige által termékenyített versek ezek, ezért mondani valójuk üzenet. Moldován Vilmos tragikus sorsának beteljesedéséig prédikátor, lelkipásztor volt. Hivatásához élete fogytáig hűséges volt. Tudott hűséges lenni a kevesen éppen úgy, mint a sokon is. Szolgált kisfalusi gyülekezetekben és Kolozsvárott. Volt, amikor leparancsolta a szószékről a hatalom. Ekkor teológiai főiskolát szervezett a Hargitán, melynek órái szénagyűjtés közben hangzottak el, az embert nevelő kollégium pedig a sátor volt. A tudás és hitembere volt, de soha nem volt csak elméletekkel foglalkozó szobatudós. Használni, építeni akart panaszkodás, lázongás nélkül, hűségesen Istenhez és a nyájhoz, ahogy lehet. Verseit ez a hűség melegíti át. Az igényesen, szépen kimondott szavak megfegyelmezett rendje a vers Moldován Vilmos számára. Prédikáció, amit csak hittel, csak Isten népe iránt elkötelezve, a mondott szó szépségének tiszteletével lehet elmondani. A stílus az ember. Ezek a versek vallanak Moldován Vilmosról, a prédikátorról, hivatásáról, hitéről, de arról is, ami számára a legfontosabb volt, az ígéről, Isten szaváról, ami neki is és nekünk is mindig cselekvést jelentő szó. Ez a könyv akkor éri el célját, és itt beilleszteném, az ő versei, az ő élete akkor éri el célját, ha nekünk is prédikál, ha jobbít, épít minket, hogy mi is cselekedni tanuljuk a jót úgy, ahogy lehet. Írta ezt dr. Szigeti Jenő, mint a verses kötet ajánló szövegét. Ezúttal pedig az írott szövegen túl szeretném megkérdezni itt most életnagyságban, milyen emlékek ébrednek egy ilyen visszaemlékezés kapcsán, éppen csak az elején, az egykori barátban, szolgatásban?
2: Én nem tudtam, ugye kezdettől fogva nyomon kísérni Moldován Vilmos kedves Vili barátomnak az életét. Az első találkozásunk után, amikor Magyarországra jött, rögtön 10 perc alatt jó barátok lettünk. Moldován Vilmos nagyon sokszor elmondta ezt a mondatot, ez szinte szállóigeszerű volt, hogy ő a prédikáció szerelmese. Ő minden dolgában prédikátor volt. Ez a szó ma megkopott nagyon a közhasználatban. 16. századtól kezdve a prédikátor ez egy nagy rang volt. Az, aki az Isten ígért felelős, aki Isten igének a hirdetője. Számos lehetőség nyílt előtte, ezekről mindig beszélt, és mindig jókedven beszéltünk, hogy ilyen, olyan, amolyan eltérítő, nagyszerű ajánlatok jönnek, hogy hagyja ott a szószéket. A szószék neki mindig fontosabb volt mindennél. A másik jellemzője az volt, hogy pásztor volt. Ez azt jelentette, hogy nem csak a kiváló értelmiségi emberekkel volt hajlandó foglalkozni, azokkal is nagyon jó barátságot épített, hanem az egyszerű öreg nénik pásztora volt. Tudom, egyszer sikerült a Székelyföldön végig menni egy kirándulás alkalmából, és természetesen betértünk minden olyan kis hajlékba, ahol egy szál adventista is volt, és tudom azt, és megdöbbentő élmény mai napig is, ha behunyolom a szemem, látom, legegyszerűbb parasztnén is úgy fogadta, mint az édes, messze szakadt fiát, megölelte, megcsókolta a mamákat, és tényleg úgy volt, hogy látszott, hogy ennek a családnak a tagja. Elmondta azt, hogy 9 éves korában lépett be először a gyülekezetbe, és azt mondja, utána már akkor érezte, hogy innen nem lehet elszabadulni. És ő tényleg nem is szabadult el életében a gyülekezettől. Nagyon érdekes, hogy az életrajzában elhangzott, hogy sok-sok szenvedésen átment, hát a kommunista időben ez természetes volt, sok-sok beszervezést utasított vissza, ezekről nagyon sokat beszélgettünk, de az érdekesség az, hogy sohasem volt benne egy olyan attitűd, hogy na én most mártír vagyok, én most szenvedek, most én sóhajtozok. Ez mindig nagyon jókedvűen mondta, úgy, mint egy kedvenc sportja volt a tenisz, úgy, mint egy teniszpartit. Úgy vette ez egészet, hogy az Úr ezt megengedte azért, mert valamiért jó lesz ez még nekem. Ezt mindig elmondta. Ezt még nem tudom, de valamiért jó lesz nekem. Nagyon sokszor úgy volt, hogy egy-egy vidámabb történetet, amit elmondtam, gyorsan előkapta a ceruzát és feljegyezte. Ebből vagy vers lesz, vagy pedig a prédikációmban egy példa. Ezért a prédikációi hallatlanul élőek voltak. Nagyon sok prédikációt készítettünk együtt, ami úgy volt, hogyha sikerült eljönni Magyarországra, édesanyámnál lakott, 3 házal odébb lakott, És akkor már reggel korán mondta, hogy na már én fent vagyok, én nem sokat alvó ember vagyok, gyere gyorsan, mert csináljuk együtt. Dániel könyvét így, vagy így tanulmányoztuk végig együtt, és ebből ő könyvet is írt, és megvan ez a könyv, illetve a prédikáció sorozatból lett később könyv. És én azt hiszem, hogy ha őt jellemezni akarnám, akkor a verseiről is kell néhány szót mondani. Ezek a versek nem úgy készültek, hogy valami esztétikai igény alapján írok egy verset, hogy én híres ember legyek. Ezeket a verseket úgy terjesztette, hogy na, itt van egy vers, gyerekem, szavad. Jön egy esküvő, majd írok egy verset az esküvődre. Ha jön egy gyülekezeti alkalom ünnepi, akkor írok egy verset a gyülekezeti alkalomra. Sokszor a térdén, vonaton, sokszor a szószéken, egyszer volt egy olyan eset, hogy együtt voltunk valahol, ketten prédikáltunk, és még én prédikáltam, addig írt egy verset a térdén. Szóval ez így van, így kiszakadt belőle a vers szinte. Én, ha szabad, akkor egy verset elolvasnék, ami egy egész korai, ez a Váradi idején készült, amikor ifjúsági titkárból lett Kelemen testvérnek a segédlelkésze Váradon 1950. október 7-én kelt ez a vers. Kelemen István bácsiról pedig el kell mondani, ez volt az első magyar nyelvű felszentelt prédikátor, 1910-ben szentelték fel, tehát egy ilyen öreg-öreg bútordarab volt, és Vilmos az úgy szerette, mint az apját, és állandóan beszélt róla, még akkor is, hogyha néha az öreges gondolkodás és a fiatalos gondolkodás csatáiról számolt be, akkor is sok-sok kedves történetet mondott el. Ez a címe ennek a versnek az, hogy Jó pásztor. Ez körülbelül kifejezi azt, ami Moldován Vilmost egész életében jellemezte. Így szól ez a vers. Füves mezőkön, zöldelő dombon terelgeti nyáját a jó pásztor. Kell vigyázzon, és kell szorongjon, mert vagdak támadják meg százszor. Kalján pihen a fáradt bárány, simogatja, óvja, eteti, s ki elveszti, azt vére árán az ort hegyekben megkeresi. Nevén szólítja báránykáit, elől megy, és azok követik. S ha nyáj simább útra vágyik, összetöri az útköveit. Ében és viharban ő vigyáz, akolba terelgeti a nyájat. Nincs egy zokszava, ha gyötri láz, ő nem alszik, és nem fárad. Pedig ő is sír, ő is könnyez, ha elesik egy-egy gyenge bárány, ha elfárad a füves szőnyeg, s gondok súlyát érzi vállán. De bátor, ha jön az ellenség, sátán az ordító oroszlán, tudja, hogy csak kevés idő még, s elpusztul végleg a gonoszság. Gondoljuk el, ez 1950. 1949-ben megszűnik a szeminárium. Jön a kommunizmusnak az első sötét korszaka. Ez a vers, ami akkor elhangzott Váradon, aztán nagyon sokszor, én nagyon sokszor hallottam Magyarországra, és átkerült, mert voltak ilyen titkos csatornák. Emlékszem erre a versre először, hogy Miskolcon, amikor 1953-ban ugye sok embert elbocsájtottak a szombatér, és ha nem dolgozott valaki, akkor közveszélyes munkakerülésért internálták. Ezért az egyház szervezett a Bükkbe egy olyan brigádot, amelyik erdei munkás brigád volt, és tudom, hogy mi is ott dolgoztunk nyáron, hogy meglegyen a ruhára való, megkeressük, mert szegény idő volt az a Magyarország életében. Emlékszem, hogy ott hallottam először valakitől felolvasni ezt a verset, és tudom azt, hogy a gyengébb szívű testvérnök azok zokogva hallgatták ezt végig, mert annyira profétai volt ez a vers. Akkor még én őt személyesen nem ismertem, csak később, de amikor először találkoztam, akkor rögtön eszembe jutott ez a vers. És valóban úgy van, hogy ez a vers összefoglalja mindazt, ami a prédikátort jelenti. Nem lelkipásztor úr, nem professzor, mindegyik lehetett volna. Hadd említsem meg például azt, csak egy apróság. A Kolozsvári Református Teológiai Egyetemen a diploma dolgozata Johann Sebastian Bach muzsikájának teológiai összefüggéséről szólt. Lehotka Gábor, aki világhíres orgona művész volt, és az első igazi orgonáról szóló könyvet írt a magyar nyelven, amikor adventista lett és megkeresztelkedett, akkor megmutattam neki ezt a dolgozatot, aminek egy példánya, sokszorosított példánya nálam megvan. Lehotka egy éjszaka végigolvasta, és azt mondta, ez a legzseniálisabb könyv, amit Bachról valaha is írtak, azt mondja, pedig én Bachról legalább 500 könyvet olvastam, mi különböző nyelveken. Tehát nagyszerű tudós is lett volna, de minden tudása, minden művészi tehetsége, remek képeket festett, remek képzőművészeti adottsága volt, 1000 talentummal megáldott ember volt, szolga volt, mindent alárendelt annak, hogy lelkipásztor legyen. És én azt hiszem, hogy az ő öröksége az az, hogy a tudás az nem hatalom, hanem felhatalmazás a szolgálatra. És a szolgálat az a szószéken kezdődik, és ott is fejeződik be. Ha rágondolok, mindig ettől melegedik a szívem.
1: Miután röviden megismerkedtünk az életrajzzal, néhány személyes élménnyel, szeretném megkérdezni most Timis Balázsi Sándor lelkészt, aki évtizedeken át szolgatárs és jó barát volt. Próbáljon meg visszaemlékezni az ő ismerettségüket, barátságukat, mondjam úgy, indító legkorábbi élményekre, tapasztalatokra.
3: Mielőtt még erre válaszolnék, ismételten visszatérek, mint az előbbi felszólalásomban is, visszatérnék a temetési napra. A gyászbeszédbe belefoglaltuk egy nagyon kifejező és nagyon rászabott énekünknek az idézetét. Emlékszem, hogy milyen hatással volt a gyász gyülekezetre, mikor megszólaltottam, mint a szép csillagok, mind-mind elmúlnak, ha a napsugara a földre ér. Fűszálként az emberek is elhullnak, egy megmarad, mit Jézusért tettél. És most jön, kimondottan Moldován Vilmosra vonatkoztatva. Hű szolga, te, ki vitézül harcoltál, buzgó munkádban majd összeestél. Te megnyugszol, de az új földön marad gyümölcsként, amit Jézusért tettél. Azt hiszem, hogy akkor is, és a mai visszaemlékezésünkben is összefoglalja azt a jó kívánságunkat, amit Moldován Vilmos emléke előtt róvunk le. Mert ennek az énekünknek minden szava, minden bekezdése, minden hangfoszlánya őróla beszél, és ő hozzá van intézve. Ami pedig az emlékeket illeti. Hát visszatérnék, kedves szolgatársam, dr. Szigeti Jenő felszólalásához, amikor megemlítette, hogy Nagyváradon Kelemen István idős prédikátor mellett segédlelkészkedett. Ő maga mondotta el, úgy, ahogy említetted, hogy még az árnyékolt eseményekről is olyan vidáman számolt be. És elmondta, hogy Nagyváradon egy péntek este otthon maradt, oda volt beosztva a főnökétől, aki kiment vidékre. Nem tudom, Fugyivásárára, vagy Diószegre, mindegy. Igen ám, de Kelemen néni otthon maradt. Moldován testvér péntek esti előadásában beszélt, jól felkészülve, a 2300 éves proféciai időszakról. Mikor hazajött Kelemen bácsi, mondja Moldován Vilmos, a néni beszámolt. Képzeld el, ez a kölyök mihez fogott hozzá? Amire a legelső alkalomkor a gyülekezetben a lelkész főnök így szólt a testvérekhez. Hallom, hogy itt nektek a 2300 éves proféciáról prédikáltak. Hát ide figyeljetek. Ha ti akartok a 2300 éves proféciáról előadást hallgatni, akkor most hallgassatok meg engem, mert amikor már én rég erről prédikáltam, az, aki nektek az este prédikált, ő még hátul gombolós nadrágban járt. Ezt olyan humorosan, olyan jókedvűen mesélte el nekünk, jól lehet, hogy nem úgy volt az éppen a címére címezve szánva, hogy ezzel megdicsérje az alantasát. De ő, mint József egykor, bármi is történt, Isten azt jóra fordította. És ez történt Boldován Vilmos segédlelkész korában Nagyváradon. Ami pedig a mi barátságunkat illeti, munkatársi viszonyunkat. Ó, még olyan messze volt, még joghallgató voltam, de Moldován Vilmos már maga mellé vett segédlelkészként. Ezt teszem idézőjelben. De azt ő komolyan vette, hogy mit láthatott bennem, nem tudom. De tudom, hogy nem tudom, a szabályok mellőzésével vagy megmagyarázásával, de bevont a gyülekezeti bizottsággyűlésekre. Mint konszultáns.
1: Mint tanítvány.
3: Mint tanítvány. És innen maradt többek között sok-sok áldott és drága emlék mellett egy különleges emlék, ami Moldován Vilmos pedagógiai készségét illeti. Felvetődött egy kérdés, amit végül is szavazattal kellett lezárni. A felszentelt gyülekezeti vén Dengel Károly testvér a barikád másik oldalán bizonygatott, érvelt végig a bizottság ülésen, de a szavazatnál alul maradt. Befejeződött a bizottság ülés, imádkoztunk, és azután, na testvéreim, akkor most befejeztük a gyűlést, én szombaton Patában leszek. És megkérlek szépen, Dengel testvér, vezesd le a testvéri gyűlést. Azt a testvéri gyűlést, amelynek a témáját állandóan megvétózta a presbiter. Alig vártam azt a szombatot. Most hogy lesz? Emberileg gondolkodva, azt mondtam, nagyon nehéz dolga lesz Dengel bácsinak. De nem az volt. A gyülekezetben sok felszólalás volt, ami egy az egyben hasonlított a Dengel testvér bizottsági felszólalásához. Ő pedig egy az egyben azokkal az érvekkel, amelyekkel őt háttérbe szorították a bizottságülésen, szorította háttérbe a felszólalókat. És úgy vezette a testvéri gyűlést, mintha legalábbis ez a bizottsági ajánlás őtől leszármazott volna. Így tanította munkatársait becsületre Moldován Vilmos. Egy másik áldott emlék, tudni kell azt is, hogy az 50-es években Moldován Vilmos nagyon komoly problémával küzdött a térdével. Mind a két térde megtelt vízzel. Nagyon nehezen járt. És hol történt ez a úgynevezett baleset? Szováton. A kis szovádi gyülekezetben tél végén, látogatás tévén beesett, mert ugye nem az úton ment, keresztül vette a mezőt, beesett egy jégtábla alá, majdnem derékig, a hideg, jéghideg vízbe. Ennek következőben történt aztán a megbetegedés. De az úr átsegítette ezen a próbatételen is. Elég az hozzá, hogy engem, mint segéd lelkészét, de még nem voltam még szemináriumi hallgató sem, felhasznált, és azt mondta, légy szíves, szombatra menj ki szobátra. Azt is el kell mondanom, hogy akkor nem úgy látogattuk a gyülekezeteket, mint most. Hogy egy szombaton 6 gyülekezetet végig látogattunk. Mert nem is volt módunk arra. Hát alig mentünk ki azzal a ratával, a széteső autóbusztal, végre megérkeztünk Szovát központjába. Onnan fel kellett menni a Kolozsi útra, térdigérő sárban. És mindez péntek délután, naplemente előtt le kellett bonyolítani. Megérkezem Szovátra, felmegyek a Kolozsi úton, életemben először ott Szováton. És a megadott címre bemegyek. Kikötöm a kender csepivel megkötött kaput, de ilyen volt akkor a kerítés, és belépek az udvarra. A nyári konyha lépcsője alatt egy borjú nagyságú fehér kutya. Felemeli a fejét, és visszateszi. És akkor én folytattam az utamat. De abban a pillanatban megjelent Kovács néni, a házi asszony, az ajtóban. És ijedtem ugyan, de ő köszönt. Békesség, atyafi! Békesség. És bementem a konyhába. Mondom, ismersz engem valahonnan? Nem. Hanem ez a kutya olyan hamis. Itt körben már összeharapta a szomszédokat. De szombaton, amikor jönnek a hívők, olyan szelid, senkit nem ugat, senkit nem bánt. És ezért, mikor láttam, hogy ő nem ripakodott rád, hanem visszatette a fejét, tudtam, hogy te atyafi vagy. Ez volt az első delegációm Moldován Vilmos megbízásából. A szováti gyülekezetben. Ami pedig a továbbiakat illeti. Mi nagyon jó baráti viszonyba kerültünk már a 60-as évek elején. És ez abban csúcsosodott ki, ezt aztán szent emlékként tartom emlékezetbe, hogy egy szombat délután Bauer bácsi, Moldován Vilmosnak apósa, nyugalmazott egyházterületi elnök megszólított az udvaron. Sanyi, eljönnél holnap reggel velünk egy kirándulásra? Az öreg úr meghív kirándulásra. Hogyne, Barbács, én nagyon szívesen, ez nekem nagy megtiszteltetés. Na, akkor reggel innen indulunk, és reggel el is indultunk két motorkerékpárral. Moldován Vilmos vitte a 250-es MZ-jén Bauer testvért, engem pedig vitt szintén a 250-es MZ-jén Nagy Mihály, lelkész. Felmentünk a felekre, nem mondott semmit, hogy mi történik. Leereszkedtünk Bányabükre, Bányabük kijáratánál félrehúztunk egy mezei útra, és motorhibát mímeltünk. Ott mondta meg Bauer bácsi. Gyerekek, itt fognak átmenni egy fekete kocsival Figör testvér, a generálkonferencia elnöke, és Fridlin testvér, a divízió elnöke. Mennek Bulgáriába. De Romániában nem kaptak semmihez jogot, hogy valakivel felvegyék a kapcsolatot. Mai napig nem tudom, nem érdeklődtem, hogy akkor Bauer bácsi onnan tudta meg. Az úr elrendezte. Valóban egy idő után megjelenik a kocsi, Bauer bácsi int az útszélén, hát akkor nem volt akkora forgalom, mint ma, ugye, minden szökőben volt egy autó, ugye. azok is félrehúznak, felnyitják a motorháztetőt, kinyitják a csomagtartó fedelét, kiteszik a pótkereket, mintha hibát javítanánk. És az autó belső részénél leültünk a fűre, imádkoztunk, és megkezdődött a kölcsönös tájékoztatás a generálkonferencia, divízió és Románia között. Hát elképzelitek, hogy mekkora megtiszteltetés volt számomra, hogy engem kiválasztott úgymond negyedik delegátusnak, hogy találkozzam a generálkonferencia vezetőjével, illetve a divíziónk elnökével. Ezt a találkozást nem tudom elfelejteni. Jól lehet, hogy a beszélgetésből akkor nagyon keveset értettem, mert német nyelven folyt a beszélgetés, de aztán Bauer testvér elmondta, hogy tájékoztatta testvéreinket helyzetünkről, és imával befejeztük a találkozót, ők továbbmentek, mi pedig hazatértünk.
1: Kedves szigeti testvér, melyek az első emlékek, amelyek barátságotokhoz fűződnek?
4: Az első emlék az az, hogy egyszer véletlenül, nincsenek véletlenek, nem hiszek a véletlenbe.
1: Talán inkább mondjuk úgy váratlanul, vagy?
4: Váratlanul. Megjelent Moldován testvér, akinek a versét ismertem, meg hallottam róla, meg tudtam róla, és 10 perc alatt jó barátok lettünk. Néhány udvariassági szó, bemutatkoztunk egymásnak után, rögtön arra tért, hogy te, hallottam azt, hogy akkor járt ő, ez akkor volt, amikor ő a református teológiára járt, és rögtön elkezdtünk szakmáról beszélni, hogy így mondjam, ilyen csúnyán, tehát bibliai dolgokról beszélni. És az volt a szín érzésem, hogy még ki nem mondtam a szót, ugyanazt ő elmondta. Tehát tökéletesen egy hullámhosszon voltunk. Ez egy nagyon érdekes jelenség, amikor az ember együtt tud gondolkodni valakivel. És ez így volt, hogy tényleg együtt gondolkodtunk sok mindenről. Sok minden nehézségről is beszéltünk, sok minden örömről is beszéltünk. Ami bennem megmaradt, az a következő. Ezek a beszélgetések aztán folytatódtak többször, amikor lehetett, én is jöttem, stb. Sok-sok ilyen találkozó volt. Akkor Timis testvérrel is akkor ismerkedtem, akkor Timis testvér a dél-erdélyi, észak-erdélyi konferenciának volt az elnöke, és sokszor falazott nekünk, mert elmentünk ide-oda, amoda, mert nem volt engedély, ugye akkor ezt nem tudják a mai fiatalok, hogy nem úgy volt, hogy átjöttem, és akkor felálltam a szószékre, és prédikáltam nálunk, és náluk is úgy volt, hogy engedélyhez volt ez kötve. Ezerféleképpen kitaláltuk ezeket az alkalmakat, és tudom azt, hogy egyszer volt olyan, hogy egy szombaton 6 helyre szerzett engedélyt Timis testvér, valami csoda folytán sikerült, és hát amilyen gyorsan mentünk, az nem igaz, ott tényleg imádkozni meg lehetett tanulni. Emlékszem, hogy Szikre egy nagyon rossz út vezetett. Rendkívül rossz volt. Akkor a gödrök voltak, egy Trabant befért a gödörbe. És azon 80-100 kilométeres sebességgel vezetett a testvér, és mindig elkísért a Moldován testvér, és ezek a beszélgetések nagyon-nagyon élénkek és testvériek voltak. Az volt az érdekes, hogy ezeken a beszélgetéseken az ember többet tanult, mint sokszor egy szemináriumi év alatt, sok-sok gyakorlati dolgot. Ami a gyakorlatot illette, Moldován testvérnek valóban, erre Timis testvér is utalt az előbb, valóban óriási érzéke volt ahhoz, hogy az embereket ne győzködje, hanem olyan helyzeteket teremtsen, amikben az emberek meggyőződtek. Ahogyan ez a bizonyos Dengel testvérféle dolog is volt a testvéri óra, ilyen többször is csinált. Sokszor nagyon nehéz helyzetekben tanácsolt így. És tudom azt, hogy mindig mondta, hogy minél hamarabb vegyél tehetséges fiatalokat magad mellé, és minél hamarabb ültess be őket a bizottságba, mert én is így voltam, azt mondja, és én is így csinálom otthon. és szerezzenek ezek tapasztalatot. És ő valóban a gyakorlat teológusa volt. Az érdekesség az, hogy tudom azt, hogy volt egy nagyon feszült időszak itt a gyülekezetekben ez a kis pohár kérdése. Azt hiszem, még most se ült el sehol ez a vihar.
1: Visszhangja még itt-ott hallatszik.
4: Itt-ott hallatszik. És őnek egy nagyon egyéni véleménye volt. Egyrészt leírta, és az Magyarországon meg is jelent a kispohár, nagypohár úrvacsorának az egész kérdéséről egy remek tanulmányt írt, ami tudományosan is nagyszerű. Éppen most doktorál egy hölgy, aki az úrvacsoráról írja, egy református hölgy a disszertációját, és náluk is probléma kispohár, nagypohár kérdése most Magyarországon, és megismertettem ezzel a tanulmánnyal, azt mondja, hát ilyen remek tanulmányt még nem is olvasott, hát ki ez a Moldován Vilmos? Hát mondom, sajnos nincs közöttünk, de a tanulmány itt van, úgyhogy a disszertációjában használni fogja ezt a tanulmányt egyik

0: Enned mi van? Ezt rendezd el az Úrral. Ez csak egyetlen egy példa volt. Én nagyon sokszor voltam az ő lakásában, ami olyan természetesnek tűnik ma, de ez abban az időben volt, amikor idegeneket fogadni nem lehetett. Nem aludhattam nála, ha el kellett menni szállodába aludni, mert nem lehetett
1: külföldieket fogadni.
0: Én sosem fogom elfelejteni, hogy ő mennyire felett állt mindenféle nemzetiségi érzésem, vagy nacionalizmuson, hogy volt a szelőszobában három ilyen tábla, fából készült tábla. Az egyikre rá volt írva gyerekek szempontjából, ma ezen a héten románul beszélünk, ezen a héten magyarul beszélünk, ezen a héten németül beszélünk. A gyerekeket mind a három nyelvet tökéletesen megtanította. Ma is az egyik fiával Németországban van, tartom a kapcsolatot, és azt mondja, hogy ez áldott jó emlék, mert azt mondja, nekem sokkal könnyebb volt itt beilleszkedni, bár a nagyapám német volt, anyám is német volt, Bauer lány, és Bauer bácsi egy nagyon kiváló, nagyon melegszívű ember volt, és hát németül egy kicsit kotyogtunk természetesen, de ez, hogy a moldován papa megkövetelte azt, hogy a fiai ekkor használják azt, amit elsajátítottak, ez is az ő pedagógiai érzékére vallott. Azt lehet mondani, hogy rengeteg ilyen történetet, apró kicsi kis mozzanatot tanultam tőle, hogy kell nem rábeszélve, nem utasítva, nem parancsolva, hanem nagyon ügyesen, nagyon gyakorlatian nevelni az embereket.
1: Ösztönözve.
0: Ő sokszor erre az ösztönözésre elmondta, hogy ez ugyanezt kicsit kell csinálni, mint a gyerekekkel. A gyereknek azt mondott, hogy valamit ne csinálj, akkor ezt meg fogja csinálni. Mert a gyerek nem arra hallgat, amit mondsz neki, hanem amit lát tőled. Adj példát. És hogyha példát adsz, akkor a gyerek is téged fog utánozni. Mert látja, hogy az jó. Ő ilyen ember volt. És egy vers megint, ami eszembe jut, az egy vers, amit még korán Váradon írt, szintén a Váradi évei alatt, ott elég sok verset írt, nagyon kérték a fiatalok a verseket, jó, alkalmas verseket, összesen csak két verszak, 1951. január 10-én írta, és ennek a mottója egy E.G. White idézet. Az idézet az így szól, aszerint ítéltetünk meg, amivé válhattunk volna, de nem lettünk azzá. Ez egy nagyon sokat mondó idézet, és ő az volt, aki ezt állandóan szem előtt tartotta. Mindig úgy ítélte meg az embereket, hogy mivé lehetett volna ez az ember, milyen lehetőség van egy emberbe. És a prédikátornak az a feladata, hogy az emberből ezt a lehetőséget kibányászni. Ne ahhoz mérd magad, ez a címe a versnek. Ó, ne hozd mért magad, mi nagy utat tettél, s mögötted elmaradt a múlt, a hamvas dér, ó, nem érd az utat. Most jövőbe hajolva, bámulj viradatba, s lásd meg te hitvány szolga, hogy arra haladva mivé lehettél volna. És az az ember volt, aki arra haladva élte meg az életét. Azt lehet mondani, hogy Moldován Vilmos életét, ahogy én, mint barát ismertem, ez egy egyenes vonallal lehet ábrázolni. Nem pedig ilyen girbebú urbával. Nem tért el soha. A kezdettől fogva ő egyet tett, és ehhez mindig kitartott. Jó vagy rossz alkalommal, rossz körülmények között, jó körülmények között egyformán.
1: Kedves hallgatóink, eddig sikerült eljutnunk mai beszélgetésünk folyamán, azonban mindenkit bátorítok, hogy hallgassanak bennünket a jövő héten is, hiszen emlékek felelevenítése, tanúságok levonása következik beszélgetésünk második részében, amikor két mai kedves stúdióvendégünk remélhetőleg velünk lesz, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Ezen a ponton szeretném megköszönni dr. Szigeti Jenő és Timis Balázsi Sándor lelkésztestvéreimnek a kedvességüket, az áldozatkészségüket és a visszaemlékezéseket a hallgatók nevében is.
0: Mi sok szeretettel köszönjük a lehetőséget.
1: És természetesen, ahogy ezt a kedves hallgatóknak jeleztem, várunk a jövő héten is, hogy folytassuk további megemlékezések sorával azt, amit most elkezdtünk.

0: Isten velünk lesz, és az ő akaratával megegyezik ez. Találkozunk a jövő héten is Moldován Vilmos megemlékezésével.
1: Mindezen megemlékezéseknek, hadd mondjam el, két alappillére van. Az egyik, megemlékezünk, mint évfordulóról, az ő halálának 25 éves évfordulójáról, és azon keresztül még inkább róla magáról. Másrészt pedig egy igei szakasz is bátorít bennünket ilyen formán, amit már olvastunk adásunkban. Zsidó 13.7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. És mielőtt elköszönnék már a kedves hallgatóktól, szeretnék még annyit elmondani, érdeklődésüket felkeltendő, hogy a következő adásunkban meghallgatunk egy rövid felvételt, amelyen Moldován Vilmos saját maga beszél az életrajzáról. Várunk tehát mindenkit nagyon sok szeretettel mához egy hétre beszélgetésünk második részében. A viszonthallásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsőítsem.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Családi kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A következő néhány percben folytatni fogjuk elmúlt műsoraink témáját, a családi élet alapját képező kommunikációval kapcsolatban, amikor szeretnénk újból és újból kihangsúlyozni, mennyire fontos odafigyelni a két házastárs között fent lévő kapcsolatra, akkor, amikor érzéseinket, gondolatainkat okvetlenül ki kell fejeznünk. Ezzel kapcsolatban egyre gyakrabban találkozunk azzal a felvetett problémával, hogy egyre kevesebb szóval tudjuk kifejezni érzéseinket és gondolatainkat. És ezt már nem csak az iskolában a gyermekeknél vesszük észre, hogy az olvasásnak a hiánya nyomot hagy a mi életünkben, hanem a felnövekvő generáció a családi életben fogja igazán megsínleni ennek a hiányát. Tehát mai műsorunk témája, hogyan tudjuk a kommunikációt fejleszteni, és ezen belül különösen a szókincsünket. Miért lenne olyan fontos ez?
2: Nagyon fontos, mert különleges beállítottsággal rendelkezünk, úgy a férfiak, mind a nők. És hogyha különösen nem tudjuk kifejezni a mi érzéseinket, szegényen maradunk, és különösen élettársunk érzi meg ezt legjobban. Ha pedig nem tudod kifejezni érzéseidet, érzelmeidet, nagyon egyszerű, használj egy szinonima szótárt, és gazdagítsd a te szókincsedet. Amikor szóba jön az, hogy beszélj a te érzéseidről, próbáld meg ezeket több mondatban kifejezni, nem csak egy egyedüli mondatban. Próbáld meg, hogy használj olyan szavakat, amelyek kifejezik a te érzéseidet, és persze ezeknek kifejezését nagyon jó, hogyha kibővítjük, és szépen elmagyaráznunk, mintha egy történetet mondanunk a mi életünkről. Nagyon sokszor azt mondják a nők, és legtöbbször jogosan mondják ezt. Például azt mondja egy nő, az én férjem 20 percig beszél a telefonon egyik barátjával, és amikor megkérdem, mit beszéltél, az egész 20 perces beszélgetést elmondja egy mondatban. Én nem szeretném a lerövidített variációt.